0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá Magyarok kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Május 5-e van, kedd, és ma a Györgyiket köszöntjük. Nagyon boldog névnapot nekik, adj a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. És van néhány erős kulturális kapaszkodónk is ehhez a dátumhoz. 117 éve ezen a napon született Radnóti Miklós, a modern magyar líra egyik legfontosabb alakja, akinek többek között a Nem tudhatom című verse generációk számára lett közös nevező. 84 éve pedig megszületett Bújtor István is, színész, rendező, vitorlás versenyző, Bud Spencer legendás magyar hangja és persze Eötvös Csöpi megformálója. Dolgozott színházban, filmben, a Mafilmnél, rendezett, játszott és közben mindig hozta azt a balatoni vagány, nagyon magyar karaktert, amitől annyira szerettük. Többek között ezek is május 5-éhez kötődnek, de kíváncsi vagyok arra, hogy neked van-e valami, ami miatt emlékezetes ez a nap, egy szülinap, egy sztori, egy régi májusi este. Írd meg nyugodtan SMS-ben vagy Viberen 0630303380. A folytatásra már is érkezik Kökény Dani, itt a Petőfin, ez a Sose Feledd.

minden magyar. Ezen a héten végre tényleg belehúz a tavasz, sőt, néhol már egészen nyárias lesz a hangulat. A hét első felében télies áramlással jóval melegebb levegő érkezik fölénk. Itt több helyen 25 fok fölé kúsznak a maximumok. A legmelegebb tájakon akár 27-28 fok is lehet egyébként. A hajnali hideg után ez egy elég komoly váltás lesz, úgyhogy reggel még jól jöhet egy vékonyabb réteg, délután viszont már simán előkerülhet a póló, a napszemüveg, sőt egy teraszos kerti part is megmozdulást is nyugodtan lehet tervezni. A hét eleje többnyire száraz, napos időt hoz nekünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg néhol. Nyugodtan mondhatjuk, hogy elindult a nyár, így május elején. Aztán majd meglátjuk, hogy kitart-e. Most már végig a KFT-vel megyünk tovább, úgyhogy te tarts ki mindenképpen, ha ne menj el szól. Itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
0: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. A műsorajánló után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Együtt balangolunk a kelt hajnalban, rengeteg jó hazai zene társaságában. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok, jó, hogy itt vagy. Tarts velem a folytatásban is, mert hozom majd például a zene, mit itt lesz a Living Room is, most pedig a Tigris Sophie csapata érkezik hozzánk a Paprikával.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: éjszakadban élek.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar éjszaka valahogy a rock and roll is másképpen szól, kicsit szabadabban, kicsit hangosabban, még akkor is, ha nem tekerjük fel teljesen a hangerőt. Mocskonyi Dörgő is ezt az érzést hozza, 23 éves, fiatalos lendülettel és egy dallal, aminek már a címe is elég beszédes. Mindenkinek jár egy kis rock and roll, ezzel nemrég a dal színpadán is megmérettette magát, az A38-on pedig mesélt is róla a Petőfi TV-nek, amit a mediaclick.hu-n tudsz megnézni. Úgyhogy ha ma éjjel kell egy kis plusz lendület, akkor már is érkezik neked a Mocskonyi Dörgőtől. Na, mindenkinek jár egy kis rock and roll.

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió.
1: Mondom a gondom, beleakadok folyton, a szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom, bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Erik, Dávid és Attila még 10 évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy hivatalos formában is együtt zenélnek. Akkor alakult meg a Chain Bridge Pop. Pár hónappal később még két Balázs is csatlakozott hozzájuk, akkor lett teljes a csapat. Az urak a zenéikről azt mondják, hogy kicsit rockosak, kicsit poposak, kicsit alternatívak, mindenből raknak bele egy picit, így próbálnak összegyúrni valamit, ami csak is rájuk jellemző. Fontos, hogy dalszövegeik klisémentesek legyenek. Azt hiszem, ezeket ennyi év után is tudják tartani. Itt a Chainbridge Pop és a Metro a Petőfim.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész, újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél, féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenék a kett hajnalodban, és itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Ebben az órában találkozhatsz majd többek között Hauber Zsolttal a Bonanza Banzájból. Itt lesz Nádas Barbie, és a kezdés pedig a Maxiszen csapatáé. Az olyan legyennel indulunk már is.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Magyar ez a Petőfi Rádió. Este is érdemes velünk maradni, mert 9 órától jön majd a Kultúrfitness Szani Rolanddal. Vendége lesz Csemer Boglárka, Bogi, akivel az Apoteózis című új lemezéről beszélget Roland. Aztán érkezik Jakab Máté, kosárlabda edző, úgyhogy a zene után sportosabb irányba fordul majd a Kultúrfitness. Utána aztán jön majd a Nemzeti Dal Fekete Lacival, benne több friss újdonsággal. Hallhatod majd az új Queen Beat, érkezik a Say Hello, a Stare, a Diaz Menta és az Imago Mundi is, vagyis ma este is lesz mit felfedezni. Kultúrfitness este 9-től, utána pedig Nemzeti Dal itt a Petőfin. Most pedig a folytatásban jön Nádas Barbie a Petőfire. Ez az Ő mondja ki.

0: Itt volt Dave Koma Dave, romantikáztunk egyet a Petőfin, ahol minden magyar. Megyünk tovább a Vadfruttikkal, akik áprilisban egy különleges koncerttel tértek vissza a Budapest Park színpadára. Ez nem csak egy sima koncert volt, inkább egy nagy hangulatutazás, táncolósabb, elektronikusabb részekkel, klasszikus frutti dalokkal, és azokkal az érzelmesebb, balladisztikusabb pillanatokkal, melyek miatt sokan ennyire közel érzik magukhoz a zenekart. Az estére az Arcosok és a Soviet Monday is csatlakozott hozzájuk vendégként, úgyhogy elég sűrű, látványos park koncert kerekedett belőle. Aki esetleg lemaradt róla, annak sincs minden veszve, mert a Vadfruttik idén még több helyen is zenél. Június 20-án például Hódmezővásárhelyen, aztán júliusban a Debreceni Campus Fesztivál programjában is ott vannak. Jön a Vadfruttik a Petőfire, ez a Nincs Vissza.
1: Azt

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lassan fel kell a nap, ehhez pedig a legnagyobb hazai kedvenceket, különlegességeket hozom neked. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jön majd például a Republic, de itt lesz majd Hajdú Erik, illetve az Együtt egy csapata is. Velük indulunk, ez már is a Jaj, milyen szép.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

A Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar, és ma is hallhatsz nálunk élő stúdiókoncertet 13 órától Mákatához a Hajrá Magyarokba. A Maxi Sun csapata érkezik, holnap majd Peretka Ádám, csütörtökön pedig Berki Patrik zenél nálunk élőben. Ezeket a stúdiókoncerteket természetesen élő egyenesben hallhatod itt nálunk a Petőfin, illetve láthatod is a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalunkon.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Az Áve Éva és a Sziget itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt! Ma is marad a koranyárias hangulat, úgyhogy délutánra simán lekerülhet rólunk a pulóver, és maradhat a póló, és jöhet a napszemüveg. Nyugat felől ugyanazért érkezhetnek vastagabb felhők, előbb a Dunántúra, aztán az ország középső részére, de ezek inkább csak megszűrik a napsütést. Keleten estig szinte zavartalanul napos maradhat az idő, esőre pedig ma sem kell készülni, bár a természetnek már nagyon kellene. Na, ami kicsit beleszólhat a komfort érzetünkbe, az a szél. A déli-délnyugati légmozgás több felé élénk lehet, északnyugaton pedig erős, néhol akár viharos lökések is előfordulhatnak. Most reggel még nagy a szórás, 3 és 15 fok között indul a nap, délután viszont már 24-29 fokig melegszik a levegő, vagyis időjárás szempontjából, mintha már nyár lenne. Na de most szavazzunk a tavaszra, érkezik a folytatásra a Dr. Béres és az Ócsó Macsó itt a Petőfin. Jó reggelt!

0: Ti Máté valakire ma is számíthatsz, úgyhogy mindenképpen tarts vele. Én pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál az elmúlt órákban a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallottad. Találkozzunk holnap is, és legyen nagyon szép a kedded.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Tűzszünetet jelentett be az ukrán elnök, matematikával folytatódik ma az érettségi, folytatódik a napos meleg idő.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Baleset történt a 8-as főúton Öskü határában. A 35-ös kilométernél a Várpalota felé vezető oldalon csak egy sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma este 11 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott. Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését. Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk Mozgalomnak 6 képviselője vesz részt. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgai időszak. Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Nemzeti Bank, az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében. Az eljárás Simor András korábbi jegybank elnök kijelentései alapján indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenhol sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. A szél sok felé megerősödik. Délután 25-30 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, indul a Halló Magyarok 2026. május 5-én kedden. A magyar kedvencek ma is segítik az ébredést. Mindjárt a Punani Masszív következik, a kezdés pedig a Zaporozsecé és a No Sugaré. Itt az összeér.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: A reggeli készülődés és utazás mellé ismerős dallamok a 90-es évekből. 2026-os köntösbe bújt

Ez volt a Megtalállak még. Jó reggelt, jó utat kívánok! Na, a folytatásban pedig mindjárt Novák Éva következik, akit a Dal 2026-ban ismerhettünk meg, de előtte lássuk, hogy kik játszanak nekünk ma délután majd itt a stúdióban. A Maxi Sun zenekarról van szó, 2012-ben alakultak, stílusok sokszínű, populáris irányzatokból tevődik össze, mint a pop, alternatív, elektronikus, hip-hop zenék műfajai. Szövegeik elgondolkodtató képeken keresztül ábrázolják az élet aktuális, fontos kérdéseit minden korosztály számára. 2012-ben Szikora Róberttel, Király Viktorral, Király Lindával, Keresztes Ildikóval és Henc Gábor Bigával London címmel olimpiai himnuszt is alkottak. Ugyanebben az évben a Petőfi Rádió top listájára is odaértek az Édes Így az Élet című slágerükkel. 2015-ben a Van Még Fény című daluk a Fonogram díjra jelölt legjobb 30 dal között is ott volt, 2023-ban pedig a Balkán Fanatikkal dolgoztak együtt. Találkozhattál velük a nagyobb koncerthelyszíneken és a fesztiválokon egyaránt. Ma délután 1 órától pedig itt a stúdióban, akár élőben Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon keresztül nézheted is. A következő pillanatokban pedig, ahogy ígértem, Novák Éva következik, aki a Dal 2026-ban indult, és dalával azt szeretné megmutatni, hogy minden rossz időszaknak vége van egyszer. Ez a Nem tartozom senkinek, itt a Petőfi.

0: Rádiónak. Induljon rutinból, jól a napot.
1: Jó reggelt kívánok, indul egy újabb nap, és sokaknak sok izgalmat tartogat, hiszen jó néhányan érettségiznek ma matematikából. A következő órában majd egyébként mindenről még bővebben is. Most jönnek a legfrissebbek, aztán a halott pénz. Ugyanúgy hallasz, hamarosan a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a száraz napos idő, matematikával folytatódik ma az érettségi. Fokozott ellenőrzéseket tart a rendőrség az utakon.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A 3-as főúton Felső Zsolcánál egy autószalagkorlátnak ütközött. A 190-es kilométernél a Miskolc felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A matematikai írásbelikkel folytatódnak az érettségi vizsgák. A diákok tegnap magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról. A középszintű számon kérés feladatai között egyebek mellett Jókai Mór életműve, Vas Alberttel kapcsolatos kérdések és egy Arany János verselemzése is szerepelt. A közmédiának nyilatkozó diákok közül többen nehéznek ítélték a vizsga első részét, ugyanakkor bíznak a jó eredményben. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalom műveltségi teszt, aminek megjelenését korábban kritizálta is a szakma.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Tájékoztatást kért az NKA a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumával kapcsolatos kialakult helyzetről a Magyar Művészeti Akadémia. Közleményükben hangsúlyozták, a testületbe kurátort nem delegáltak, annak döntéseiről tájékoztatást nem kaptak. Az elmúlt hetekben derült ki, hogy a Nemzeti Kulturális Alapkollégiuma több mint 17 milliárd forint kulturális támogatást osztott ki ismert előadóknak a kampányidőszakban. A botrány után lemondott az NKH bizottságának több tagja is. Magyar Péter leendő kormányfő azt mondta, ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni, hozzátette, megengedhetetlen, hogy pártpolitikai célokra költsenek tudományos, kulturális alapokból több milliárd forintot.
4: Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy a leköszönő miniszter úrnak a szavai, elhangzott mondatai nem nyugtattak meg minket afelől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezen pénzeknek. Nyilvánvalóan a leendő Tisza kormány egyik feladata lesz a rengeteg feladat közül, hogy kivizsgáljuk ezeket a juttatásokat, és hogyha szükséges, akkor feljelentések történjenek ebben az ügyekben.
3: Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaérés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozó Irodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik országos listán szereztek parlamenti mandátumot az áprilisi választáson. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom 6 képviselőt delegálhat országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Hozzátette, hogy Rák Rihárd egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. A közlekedés fejlesztésre fordítható uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, Magyar Péter leendő miniszterelnök múlt héten már egyeztetett az Európai Bizottság elnökével, most pedig a tárgyalásokat szakmai szinten folytatják, ahol egyebek mellett arról döntenek, milyen projektekre is, milyen módon használják majd fel az uniós forrásokat. Hozzátette, hogy rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők rövidesen lejárnak, és azok az Európai Unió összes tagállamára vonatkoznak.
5: Vár most ránk, mint hogy hazahozzuk a befagyasztott uniós forrásokat, azokat jó célokra, a működő és emberséges Magyarország programja alapján számos olyan fejlesztésre, amit uniós pénzből el lehet végezni, például vasútfejlesztésre is tudjuk költeni, és ezeket a projekteket el tudjuk indítani. De emellett én most azzal a céllal is megyek az Európai Bizottsághoz, hogy azon források megmentésére is dolgozzak, amik egyébként eddig is megvoltak, de nem költötte el azokat Magyarország, illetve nem tudta szabályosan felhasználni és időben felhasználni azokat Magyarország.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Mintegy 700 000 nyilatkoztak már online személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az adóhivatal szerint ugyanakkor csak nem 190 000 még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Nyári ruhákat, fehérneműket és pizsamákat is vizsgált tavasszal a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök a Kossuth Rádiónak elmondta, a textiltermékek ellenőrzésekor azt vizsgálják, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, például, hogy a címkén feltüntetett információk megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Hangsúlyozta, hogy a mintavétel széles körű, bevásárlóközpontok, üzletláncok, piacok és webáruházak termékeit is vizsgálják. Tavaly 120 árucikket ellenőriztek, amelyből 22 nem felelt meg a laboratóriumi teszten.
6: Amelyben az ellenőrzések azt mutatják ki, hogy nem valós információkat tartalmazott a címke, vagy olyan összetétel van az adott terméknek, amely nem felel meg az egyébként nagyon szigorú uniós és hazai szabályozásoknak, akkor ebben az esetben hatósági eljárás indul, felszólítjuk a forgalmazót, hogy vonja ki ezeket a termékeket a forgalomból, illetve bizonyos különös esetekben pedig bírságkiszabására is akár sor kerülhet.
3: Ismét egyhetes országos közlekedés biztonsági akció kezdődött itthon. A rendőrség az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózatának éves terve szerint vizsgálja, elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és a buszokat. A hatóság a többi között a járművek műszaki állapotát, a sofőrök alkalmasságát, a vezetési és a pihenőidő betartását, valamint a kísérő dokumentumokat ellenőrzi, mondta az ORFK közlekedés rendészeti főosztályának kiemelt főreferense. Zsinkai Elvira hozzátette, a tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a sebesség határátlépése, valamint a biztonsági öv használatának hiánya. A rendőr a lezredes arra is felhívta a figyelmet. Júliustól változik a kis haszongépjárművekre vonatkozó szabályozás.
7: A 2,5 tonna megengedett legnagyobb összemeget meghaladó, és nemzetközi árufuvarozást vagy kabotást végző kis teherautóknál kötelező lesz beszerelni a tahográfot, ami egy második generációs verziója már a tahográfoknak, és ez a szabályozás a 2,5 és 3,5 tonna közötti gépjárművekre vonatkozzak, amelyekkel díj ellenében fognak szállítást végezni. Ennek a szabályozásnak a célja a vezetési és pihenőidők betartása a tisztességes verseny érdekében, de természetesen ugye ezt nekünk is ellenőrizni kell az utakon.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma is többnyire napos időre számíthatunk, eső nem lesz. Délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli-délkeleti szelet viharos lökések kísérhetik. Napközben 23-29 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. Jövő szombaton zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-26-os idényt, míg a bajnoki címért és a bronzért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda-Győr, a Ferencváros-Zalaegerszeg, valamint a Diósgyőr-Paks és a Debrecen-Újpest összecsapások is 4:30-kor kezdődnek majd. A labdarúgó MB2 28. fordulójának záró mérkőzésén a már biztosan feljutó Vasas hazai pályán 3-2-re verte a kiesés elől menekülő Budafokot. Győzelmükkel a piroskékek 5 pontos előnye tettek szert a második honvéd előtt, és amennyiben vasárnap nem kapnak ki a Bozsik stadionban, bajnokok. Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richard, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én is berendezik, a visszavágóra pedig 3 nappal később Veszprémben kerül sor. A párharc győztese kijut a 2027. januárjában Németországban sorra kerülő férfi világbajnokságra. A címvédő mávelőre 3-0-ra nyert Kaposváron a férfi röplabda extraliga döntőjének második összecsapásán, ezzel visszavette a pályaelőnyt. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása ezzel 1-1, folytatás pénteken Székesfehérváron. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-8. Helyért zajló rájátszásának első fordulójában. Cseh Sándor együttese így várhatóan lemarad a sorozat szuperdöntőjéről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább, és ebben a 4-esben a magyaroknak a görögök előtt kellene végezniük. A svédekkel találkozik a magyar férfi válogatott a 32-es főtábla első fordulójában a londoni asztalitenisz csapatvilágbajnokságon. Az András Csaba, Lej Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám összeállítású együttes a múlt héten második lett csoportjában, a svédek mindhárom meccsüket megnyerték csoportjukban, legyőzték többek között a címvédő kínaiakat is. A mérkőzést kedden magyar idő szerint 18 órától játsszák. Köszönöm figyelmüket!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: csodás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, már is jönnek a legfrissebbek, hiszen 7 órához érkezünk. Egy kis friss levegőért pedig érdemes még most a reggeli órákban szellőztetni, hiszen ma még egy picit melegebb is lesz, mint volt tegnap. Jönnek a részletek, aztán Szakács Gergővel indulunk tovább, és ne feledd, a Györgyiknek ma van a névnapjuk, úgyhogy istenéltesse őket, és egy kedves üzenetet te is küldj, hogyha van az ismeretségi körben. Szakács Gergő, indulj el, ezzel pedig megyünk tovább 7 után itt a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Tűzszünetet jelentett be az ukrán elnök, matematikával folytatódik az érettségi. Marad a napos idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás autó vesztegel. A 40-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, már 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma este 11 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott. Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 képviselője lesz. Matematikai írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják. Az a célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és a tudatformálás fontosságára, hogy visszaszorítsa a légszomjat okozó betegséget. Világszerte több mint 260 millió ember szenved asztmában, amiben évente 450 ezeren halnak bele. Magyarországon is több százezer asztmás él. Pályakarbantartás miatt 4 napra leáll a forgalom a debreceni repülőtéren. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot építenek. A légitársaságokat tájékoztatták. A reptér a tervek szerint péntek reggel 7 órától indít és fogad ismét gépeket.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenhol sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon egy-egy futózápor is előfordulhat. Sok felé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 25-30 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Átléptük a 7 órát, itt egy újabb csodálatos tavaszi nap, és indul egy újabb csodás magyar zenei óra. 2026. május 5-e van kedd, ez a Halló Magyarok. Ezúttal Szakács Gergővel kezdünk. Szól az indulján!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Jó reggelt, jó utat kívánok! Ma is a kilométer per óra mutató remélem jól számol, és nem túl sokat. Na, a helyes eredmények kiszámítása ma 79.863 érettségiző esetében különösen fontos, ennyien ragadnak tollat a mai matek érettségén. Középszinten 71.599-en, emelt szinten pedig 8.264-en adnak számot tudásukról. Na, a matek sokaknak könnyen megy, de sokaknak azért mumus. Na, az oktatási hivatal statisztikáiból kiderült, hogy tavaly például 4-en írtak 0 pontos felmérőt. Ez sajnos automatikusan elégtelen, mert nem érték el az írásbeli középszinten a szóbélihez szükséges minimum 12 pontot. 25%-tól már egyébként kettes, ekkortól már szóbelizni sem szükséges. No de hát ma bizonyára mindenkinek úgy sikerül majd, ahogy szeretné. Az oktatási hivatal tájékoztatása alapján az idei matek érettségi felépítése közép és emelt szinten sem tartogat nagy meglepetéseket. A korábbi évek jól bevált struktúrája marad, így hogyha valaki tudatosan készül, nem érheti váratlan meglepetés. Matekból középszinten továbbra is 2 feladatnap lesz. Az első részben várhatóan 12 rövidebb feladat szerepel majd, amelyek megoldására összesen 45 perc van. Ezek a feladatok jellemzően alapfogalmakra, egyszerű számításokra és alap összefüggések felismerésére épülnek. A második rész pedig 2 kisebb egységből áll majd. Részben kötelező, de részben választható feladatok vannak ebben. Tehát ha jól emlékszem, annak idején én azért nehezen választottam ki, hogy a 3-ból melyik legyen az a 2, amit megpróbálok megoldani, no de hát a végén azért csak sikerült, úgyhogy hajrá, a következő pillanatokban a Jetlag és Kossianka kísér az úton, ez a Te meg én, itt a Petőfi.

0: Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Pál Dénest hallgattuk az elmúlt percekben, aki egy különleges szerepkörben mutatkozik be a héten. A Duna népszerű délutáni talkshowjában a Ridikülben vendégműsorvezetőként láthatjuk 16 órától. Most viszont 7:30 van, úgyhogy már is jönnek a legfrissebbek, aztán Odett vár ránk, és a Hanyatt itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Tűzszünetet jelentett be az ukrán elnök. Nem drágultak idén a budapesti lakások. Folytatódik a napos idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, 3 kilométeres a torlódás. A 3-as főúton Felső Zsolcánál szalagkorlátnak ütközött egy autó. A 190-es kilométernél a Miskolc felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott. Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztinát és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A mostani adatok alapján 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások nőnek. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetései portál szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet. Az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent a tavalyi évhez képest.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenhol sok napsütés valószínű. Késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak, a szél is több felé megélénkül. Délután 25-30 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Úton az iskolába, óvodába, mellette pedig gondolj vissza arra, hogy hogy voltál úton, amikor még öletben vagy egyéb módon hordoztad a gyermekedet. Mert hogy a gyermekhordozás áll a Néprajzi Múzeumhoz köthető Jelen Archívum kampányának középpontjában. Arra kérnek, hogy oszd meg az 1990 után a gyermekhordozás témájában kézben hordozásról, kendőről, modern vagy hagyományos hordozóról készült fotóidat, és a hozzájuk kapcsolódó emlékeket, érzéseket a Jelen Archívum felületén. Hogyha ismeretlen terep a Jelen Archívum, akkor akár workshopon is beletanulhatsz a kezelésébe, hiszen a Néprajzi Múzeum országos workshop sorozattal szólít meg az ország minden táján. A program középpontjában a személyes történetek megőrzésének fontossága áll. A kiválasztott fotókon keresztül mesélhetsz gyermekhordozós történeteiden túl családi eseményekről, utazásokról, hétköznapi vagy éppen rendkívüli pillanatokról. A gyermekek testen hordozása univerzális egyébként. A világ népei mindenhol kialakították a számukra legpraktikusabb módozatot, hogy a kisgyermek mindig védve az anyjához közel tartózkodhasson, és ebből a biztonságból fedezhesse fel a világot. A hordozás összekapcsolja a szülőt a gyermekével, valamint mindenki mást is térben és időben, függetlenül attól, hogy mikor és hol él. Természetesen a neten megtalálod a részleteket. A Hiperkarmával legközelebb május 10-én kapcsolódhatunk Budapesten, a város szívében, a Szabadság téren, az Európa napon. Ez a Másfél voltam, itt a Petőfi.

ezt nem veszem észre direkt, hogy zavosz a cízem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7:58 a pontos idő. Ákos zenéltek, idén nem turnézik, viszont tart néhány nagyszabású koncertet, például augusztusban, Debrecenben, illetve Kolozsváron. A Honeybee szintén Debrecenben játszik, de nem kell rá augusztusig várni. Jövő héten pénteken láthatod őket a Nagy Erdőben. No, meg hallhatod mindjárt országszerte, hiszen jön az éjfél után, 8 után itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
11: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, folytatódik a napos idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
11: Az M3-as Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás autó vesztegel. A 40-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, 3 kilométeres a torlódás. A 3-as főúton Felső Zsolcánál egy autó szalagkorlátnak ütközött. A 190-es kilométernél a Miskolc felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
11: Megnevezte országgyűlési alelnöki jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Lemond rendezvényszervező kommunikációs és média cégében birtokolt tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak Balási Gyula média vállalkozó. Nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak, rendezvényeinek lebonyolítása. Az üzletember több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. A Kontroll online csatornáján megjelent interjúra reagálva Magyar Péter leendő miniszterelnök Rogán Antal strómanjának nevezte Balási Gyulát, és korábbi üzenetét idézte. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsga időszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak a diákok. A szóbelik majd júniusban lesznek. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a tegnapi magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a tanulók képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösen az irodalom műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Pályakarbantartás miatt leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták. A reptér a tervek szerint péntek reggel 7 órától indít és fogad ismét gépeket.
12: Petőfi Rádió, időjárás.
11: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenhol sok napsütés valószínű. Késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak, a szél több felé megélénkül. Délután 25-30 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
12: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
12: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra folytatódik a Halló Magyarok, természetesen a magyar zenei kedvencekkel. Így 2026. május 5-én kedden. Elsőként a Honeybees csapata vár ránk. Szól az éjfél után.
7: Itt egy újabb óra.
12: Kizárólag magyar zenékkel.

0: kávé helyett halló magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 19 perc a pontos idő. A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Dózsa-György úton, a Verseny utcánál mindkét irányban sávzárás van, és nehezen járható a Kerepesi út, Fogarasi út, Mexikói út, Albert Irsai út, csomópont, valamint a Mázsa tér környéke. Az M3-ason Budapest felé Bagnál a kiépített teredésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, azonban a torlódás még érezteti hatását. A 67-es főúton pedig Kaposvár közelében a 37-es, 38-as kilométer között ketten ütköztek, a fél útpályát lezárták. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy. Hogyha Kaposvártól dél felé megyünk a 67-esen, majd Szigetvártól a 6-oson Pécs irányába, akkor eljutunk a Mecsek szívébe, ahol ma folytatódik a kosárlabda női NB1 bajnoki döntője a harmadik mérkőzéssel. A Pécs a Diósgyőrt látja vendégül, és amennyiben a pécsi csapat nyer, magasba emelheti el

első bajnoki trófeáját. A találkozót 18 órától az M4 Sport és az M4sport.hu élőben közvetíti. Pécsen pedig még este 8-kor is 20 fok lesz, úgyhogy az esetleges bajnokavatást jó időben lehet ünnepelni, de hát ez azért a Diós Győrnek is lesz egy-két szava. És megér néhány szót a mögöttünk hagyott Miami nagydíj is a Forma 1 világából. Este 8 órától az M4 Sporton és az M4sport.hu-n ma láthatod a Box Utca magazint, ahol az amerikai események és a következő kanadai montreali nagydíj várakozásai is szóba kerülnek majd. Emellett a webes felületen követhetett figyelemmel a női U17-es Európa bajnokságot, Franciaország, Lengyelország és Spanyolország, Finnország találkozó a mai napon. Jó szórakozást, jó szurkolást! Most pedig a Dal 2026 adását idézzük vissza a This Must Be Love csapatával, ez a Minden Random, itt a Petőfim.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar, a Platon Karatev csapatát hallgattuk, akik április végén ünnepelték 10. születésnapjukat a Budapest Parkban. Mindjárt jönnek a legfrissebbek, hiszen 8:30-hoz érkeztünk, ha már Budapestnél tartunk, a fővárosban továbbra is balesetnél helyszínelnek, a Dózsa-György úton, a Verseny utcánál mindkét irányban sávzárás van. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy itt a napfényes kedd reggelünkben. A Hírek után majd a Balkán Fanatik vár, ha te tudnád, a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hamarosan kezdődik a matematikai érettségi. Nem drágultak idén a budapesti lakások, folytatódik a napos idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás autó vesztegel. A 40-es kilométernél már nincs forgalomkorlátozás, de még mindig 3 kilométeres a torlódás. A 67-es főúton Kaposvár közelében a 37-es és a 38-es kilométer között baleset történt. Lezárták a félútpályát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsga. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 000-en. Emelt szinten több mint 8 000-en adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak a diákok. A szóbelik majd júniusban lesznek. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a tegnapi magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a tanulók képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösen az irodalmi műveltségi teszt. A csökkenő népesség és a foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A mostani adatok alapján 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet. Az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent a tavalyi évhez képest. Szabadtéri nyílt napot tart a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások és koncertek is lesznek. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak zenéit is bemutatják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenhol sok napsütés valószínű, de késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak, a szél is több felé megélénkül. Délután 25-30 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
4: Representing next to the California. Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

0: tényleg nem sok alapja, de akkor a beszélünk.
1: Igen.
0: Akkor telibe.
1: Persze.
0: Nem csicskázz.
1: Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen.

0: mellett. Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: 8.44 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Az M3-ason Budapest felé Bagnál a kiépített teredésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de a torlódás lassan oszlik fel. Baleset történt a 2-es főúton Vácbel területén, na a főúton félpályán lehet haladni. A 67-esen Kaposvár közelében, a 37-es 38-as kilométerek között szintén baleset miatt irányonként egy-egy sáv járható, a 77-esen Tapolca térségében pedig ketten ütköztek, na a főúton váltakozó irányban halad a forgalom. És balesetnél helyszínélnek a Dózsa-György úton, na a Verseny utcánál itt a fővárosban, mindkét irányba a sávlezárásra számíts. Légy türelmes, hogyha infód van, akkor pedig hozd meg a Petőfivel is, SMS-ben, Messengerem, avagy a Viberem. És ha már Budapest, május 1-jével elindult a nosztalgia járatok szezonjai Budapesten, minden hétvégén az N2-es nosztalgia villamossal utazhatsz a pesti Dunaparton. Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal közlekedik majd az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer. Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat Cabrio Icarusszal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnapoként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Icarus járművekkel, és nosztalgia trolibuszok is járnak majd a fővárosi utakon. Na a Városligethez kapcsolódó gyermeknapi programok részeként május végén 3 ilyen járat is indul, és a tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgia menetek. A járatok egyébként egészen október végéig közlekednek majd a terv szerint a budapesti utcákon. A BKK oldalán természetesen megtalálod a részleteket. Az idei gyereknapot egyébként majd május 31-én ünnepelhetjük. Ez vasárnap lesz, ne feledd. A héten pedig Veszprémben a Gizella Napa program sorozata zajlik, ott játszik a Szolvév is, majd 8-án. Ezúttal ők zenélnek nekünk, itt a közelebb húzlak a Petőfilm.

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a New Level Empire csapatát hallgattuk. 2 perc múlva 9 óra lesz. Nyárias napnak nézzünk elébe, ma is Bonyhád környékén lassan 24 Celsius fokot mutatnak a hőmérők. Ez az ország legmelegebb pontja jelenleg. Leghidegebb pedig a Gajatető környékén van 13 fokkal. Az országos hőmérsékleti átlag pedig 18,4 Celsius fok. Az UV-sugárzás ma is erős fokozatot ér el 11 és 15 óra között országszerte, úgyhogy mindenképp gondoskodj a bőröd megfelelő védelméről, és erősítsd az immunrendszered is. Figyelj a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. A nagy melegben nincs jobb hely, mint egy tengerparti vityilló. Tudja ezt az Ájri Mafia is. Kell egy ház, ezzel indítunk 9 után itt a Petőfén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
0: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
3: Ezekben a percekben kezdődik a matematikai érettségi tűzszünetet jelentett be az ukrán elnök. Folytatódik a napos idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás autó vesztegel. A 40-es kilométernél már nincs forgalomkorlátozás, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Matematikai írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsga időszak. Ma délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek, a szóbelik pedig júniusban lesznek. Átvették a megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom 6 képviselőt delegálhat, az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk Mozgalomnak 6 képviselője vesz részt. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma délután 11 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz. Úgy fogalmazott, hogy Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Fegyverrel fenyegetőző férfira lőttek rá az amerikai titkosszolgálat emberei a Fehérház közelében. Az incidens a Washington emlékműtől nem messze történt. A hatóságok akkor avatkoztak be, amikor a gyanúsított váratlanul elővette fegyverét. A férfit kórházba vitték, állapotáról nem közöltek részleteket. Kisebb földrengés volt Kelet-Horvátországban, amelyet a határ mentén Magyarországon is lehetett érezni. A Richter skála szerinti 4,1-es rengést hajnalban rögzítették Eszék közelében, mintegy 60 kilométerre Pécstől. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte derült az ég. Napközben kezdetben mindenhol sok napsütés valószínű. Késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok is előfordulhatnak. A szél több felé megélénkül. Délután 25-30 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 9 óra 3 perc a pontos idő, jó reggelt kívánok! 2026.05.05 a mai dátum, a folytatásban irány az óceánpart, méghozzá az Airi Mafia csapatával. Kezdünk ezúttal, kell egy ház!
0: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar zenékkel

0: Rádió.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a Lemez Lovász.
2: Hello.
1: A házban.
3: Szevasztok!
1: Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: Zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: minden rutinból jól a napod.
1: Jó reggelt kívánok, 9 óra 20 a pontos idő, az Anima Sound System csapat a zenélt, velük a héten Győrben is találkozhatsz. Most pedig irány a fővárosban, a Magyar Nemzeti Galéria, ahol a Dolce Vita című kiállításhoz kapcsolódó estel várnak holnap. Tárlatvezetések, kerekasztal beszélgetés, performance, kézműves workshop, élőzene, borkostoló, teaház is lesz a program középpontjában. A nemrég nyílt Dolce Vita Italia élménye 2 évszázad magyar művészetében című tárlatál majd, mely azt mutatja be, hogy miként hatott az olasz táj, kultúra és művészet a magyar alkotókra a 19. századtól napjainkig. Egyébként a téma hangulatához illeszkedő mediterrán inspirációjú gasztronómiai kínálattal is készülnek. A hamisítatlan mediterrán életérzésért tehát irány a Magyar Nemzeti Galéria, vagy éppen Olaszország, de egy kis vízparti napsütötte szórakozás a Balaton partján is kijut, például Siófokon a plázson, vagy Zamárdiban a strandfesztiválon, többek között itt is felép Azaria a nyár folyamán. Ezúttal az introvertáldalt hallgatjuk tőle. Itt a

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Az Anna and the Barbie zenél nekünk. Jó reggelt kívánok, ez volt a Márti Dala, fél tíz a pontos idő. Ezúttal irány Ópusztaszer, ahol a puszták rajzolói Faragás a Délalföldön címmel új időszaki kiállítás nyílt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A kiállítás célja, hogy bemutassa a Délalföld népi faragó és díszítő művészetének hagyományait, különös tekintettel a pásztorkultúra tárgyaira és díszítő világára. Nem csak a faragás esztétikai értékeivel ismerkedhetsz meg, hanem bepillantást nyerhetsz az alföldi gazdasági és társadalmi életformákba is, amelyeknek sajátos lenyomatai a kiállított tárgyakban elevenednek meg. A tárlat középpontjában az alföldi pásztorkultúra áll, a rideg állattartás és a szabad pusztai életforma a mindennapi eszközök formáját és azok díszítettségét is meghatározta. Só- és bicskatartók, pásztorbotok, kulacsok, tükrösök, dohányzacskó tartók és egyéb faragott használati tárgyak révén kirajzolódik a 19-20. Század fordulójának alföldi pásztorvilága. A kiállításon megjelennek azok a rokon mesterségek is, amelyek közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak a térség faragó kultúrájához, például az ács, az asztalos, a bognár, a kádár, a hajóács és a faragó molnár, és különféle fafajokat, falap minták segítenek megismerni és megérteni, így a hárs, a nyár, a szíl, a dió, illetve a tölgyfákat, hogy miért bizonyulnak egyes fajok alkalmasabbnak a megmunkálásra, mint mások. Mindezt egyébként október 31-ig látogathatod, egy csodálatos kiállításról van tehát szó. A Blaha Louisiana csapatát pedig legközelebb majd Balatonakaratján láthatod május 23-án, a folytatásban ők zenélnek nekünk itt az Amore, de nem vele a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! 3:40 lesz egyetlen perc múlva, hogyha úton vagy, vigyázz magadra, baleset történt a kettesen Vác belterületén, a 35-ös kilométernél félpályán lehet haladni, a fővárosban pedig a 13. kerületben, a Béke utcában okoz baleset fennakadást, kifelé a Gyöngyösi utca közelében, a Dolmány utcai villamos átjárónál. SMS számunk 06303030380, ide küldhetette is az útinformációkat, vagy Messengeren, illetve Viberen, Petőfinek. A napokban éri a maximumát az év egyik leggyorsabb meteorraja, az Éta Akvaridák, a héli üstökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A legtöbb hullócsillagot holnap, azaz május 6-án hajnalban láthatjuk, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint. A héli üstökösből származó porszemcsék akár 67 kilométeres másodpercenkénti sebességgel csapódnak a Föld légkörébe. A hullócsillagként ismert jelenséget valójában apró porszem vagy kavics méretű kozmikus részecskék felizzása okozza, amelyek nagy sebességgel lépnek a Föld légkörébe, ahol a fékeződés során fény és hő formájában adják le energiájukat. Az Éta Akvaridák szülő objektuma a legrégebb óta ismert periodikus üstökös, a Héli, amely átlagosan 76 évente kerüli meg a napot. A magyarországi megfigyelők számára egyébként óránként körülbelül 10-20 felvillanás várható majd. Mindenről egyébként részletes beszámolót is olvashatsz a Schwab-hegyi csillagvizsgáló oldalán. Király Viktor oldalán pedig azt láthatjuk, hogy május végére új albumot ígér. Ezúttal Run című dalát hallgatjuk. Itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Halló magyarok! Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: 9:57 a pontos idő, jó reggelt kívánok, a Kispál és a Borzenélt, ez volt a Ha az életben című daluk. A fővárosban baleset okoz fennakadást a 13. kerületben, a Béke utcában kifelé a Gyöngyösi utca közelében, és baleset miatt nem járható a Rácz-Aladár út a Márton-Áron tér előtt. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, már is jönnek a további információk, de a következő órát pedig majd az Animal Cannibals-zel és Somló Tamással kezdjük, és már így a hét elején a hétvégére hangolódhatunk. Jön a péntek, mindjárt a Petőfém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
3: Csendből csinálok pénzt.
4: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
2: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
5: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Tart a matematikai érettségi tűzszünetet jelentett be az ukrán elnök. Folytatódik a napos idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M3-as Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de még mindig torlódásra kell számítani. Baleset történt a 2-es főúton Bácz belterületén. A 35-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
10: Elkezdődött a matematika írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális függvényes és gráfos feladatot is kaptak, írja az EduLine. A teszt elején könnyebb feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak. Erre 45 percük van és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut. Itt összetettebb példák következnek, összesen 70 pontért. Középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz. Úgy fogalmazott, hogy Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára, hogy visszaszorítsa a légszomjat okozó betegséget. Világszerte több mint 260 millió ember szenved asztmában, amiben évente mintegy 450 ezeren belehalnak. Magyarországon több százezer asztmás él. Újabb szakaszába lépett Wolmut Ferenc boldoggá avatási eljárása. A Vatikánban vizsgálják a tanácsköztársaság idején kivégzett pap vértanúságát. Wolmut Ferencet 1919-ben végezték ki koholt vádak alapján. Boldoggá avatási eljárása Magyarországon 2021-ben indult, 2024-ben zárult le.
0: Petőfi Rádió, időjárás.
10: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenhol sok napsütés valószínű. Késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak, a szél is több felé megélénkül. Délután 25-30 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
11: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, 10 óra 4 a pontos idő, országszerte napsütés, talán csak a Dunántúlon kószál néhány felhő az égbolton. Ezúttal az Animal Cannibals csapata és Somló Tamás vár ránk. Kezdünk a péntek.
0: Itt egy újabb óra.
11: Kizárólag magyar zenékkel.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 10 óra 18 a pontos idő. Megkezdődött a nevezés, a Veszprémi utcazene fesztivál versenyére egészen június 10-ig jelentkezhetnek az akusztikusan is megszólalni képes zenei formációk. Az idei utcazene fesztivál Veszprémben majd július 23 és 25 között lesz, az elmúlt 27 év hagyományaihoz hasonlóan pedig idén is meghirdetik az utcazenészek versenyét, ahol a cél 3 napon át napi egy koncerttel elkápráztatni a nemzetközi zsűrit és a közönséget. A versenynek komoly tétje is lesz, a zsűri, valamint a fesztivál közönség által a legjobbnak vélt utcazenész 1-1 millió forintot kap, a két kategória győztese pedig akár ugyanaz is lehet, úgyhogy mind a két nyereményt be lehet zsebelni. A jelentkezéseket a zenész@utcazene.hu e-mail címen várják, látható és hallható bemutatkozó anyag kíséretében, de természetesen a neten minden részletet megtalálsz, hogyha kedvet kaptál egy kis utcazenéléshez, akkor hajrá! A következő pillanatokban pedig Paulina zenél nekünk, aki nemrég a Kobuci közönségét kápráztatta el. Ez az Aznap éjjel, itt a Petőfi.

0: jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 10:29 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Május 6-a van, Lázár Ervin, Kossuth és József Attila Díjas, Prima Primissima Díjas író éppen 90 évvel ezelőtt született. A mai a Készigini és Világnap is, ami annak idején ments életeket, most kezdett jelszóval indult, úgyhogy ne feled ennek a fontosságát sem. És a szülésznők nemzetközi napja is a mai. A nap célja, hogy az anyák és újszülöttek egészségért végzett nélkülözhetetlen tevékenységüket elismerjük, úgyhogy nagy-nagy köszönet az ő munkájukért is. És köszönet neked is, hogyha vigyázol az utakon magadra és a többi közlekedőre is. Az országutakon baleset miatt nagyobb fennakadás szerencsére nincs, a fővárosban viszont ütközés miatt nem járható a Rácz-Aladár út a Márton-Áron tér előtt, a 10-es főúton pedig Pilisvörösvár térségében munkálatok miatt van 1-1 kilométeres torlódás mindkét irányban. Légy türelmes, és örülj a napsütésnek, délután szinte nyár lesz, 28 fokkal árnyékban, most kék az égból, de lehetne egyébként zöld is. Varga Viktor szerint ő kísér a Petőfivel.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot, jó munkát kívánok, ez volt a Petőfi Zenei Díjas csapat, a Magashegyi Underground, és az Egymáshoz rövid az út, és Bák Katához is rövid az út, hiszen 11 órától vár majd programajánlatokkal. Aztán 13 órától a Maxi Sun csapata koncertezik nálunk, a pop, az alternatív, az elektronikus és a hip-hop elemek egyaránt megjelennek a zenéikben, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben láthatod is majd a koncertet. Aztán délután jön Szikora Tomi, este 7-től kívánság műsorral vár. 9-től a Kultúr Fitnessben többek között itt lesz Lábas Viki is, énekesnő dalszerző, ugyebár a Margaret Highlandből ismerhetjük. 11-től pedig a Nemzeti Dalban mutatja be majd Fekete Laci, a Quimby, a Say Hello, a Ster, Diaz Menta, illetve az Imago Mundi egy-egy újdonságát, úgyhogy tarts velünk akkor is. A következő pillanatokban pedig a Bagosi Brothers Company csapata vár ránk, akikkel a héten a Zalaegerszegi Sörfesztiválon, illetve a Bátor Keszi Borfesztiválon is találkozhatsz. Ez a Zuhanás, itt a Petőfi.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: 11 órához érkezünk. Jó reggelt kívánok! Lassan-lassan vége a reggeli műszaknak, és hát lassan vége a matek érettségének is, úgyhogy gondoljunk azokra is, akik még ezekben a percekben akár az utolsó számításokat végzik. Bízom benne, hogy jól sikerültek a mai dolgozatok. A következőkben jön majd Mákatta, remélem, hogy jól sikerül a nap második fele is, aztán holnap hajnalban újra találkozunk. Az elmúlt 5 órában Habóczki Mátét hallottad. Bármerre jársz az országban vagy határon túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
4: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
5: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Powerblock, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap. Mindig Aldi.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
9: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
10: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
12: Hamarosan tűzszünet lép életbe Ukrajnában. Erősödött a hazai turizmus, folytatódik a napos idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M3-as Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél már nincs forgalomkorlátozás, de még mindig torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Több halálos áldozata van az éjszakai orosz támadásoknak Ukrajnában. A legsúlyosabb csapás Poltava megyét érte, 4-en meghaltak, több mint 30-an megsérültek. Közben Ukrajna is támadta az orosz területeket. A leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Közben tűzszünetet jelentett be az ukrán és az orosz elnök is a győzelmi napi ünnepség alkalmából. Emelkedett a vendégek és a vendégészakák száma is márciusban az egy évvel korábbihoz képest. A turisztikai kereskedelmi magánszállás helyeken csak nem 1,2 millió vendég, 2,7 millió vendégészakát töltött el, jelentette be a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek körében Gyula és térsége, valamint a Győr-Pannonhalma régió, illetve Budapest voltak a legkedveltebbek. Budapestet és környékét a tavaly márciushoz képest 15%-kal több külföldi turista választotta. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél után hirtelen jött hőségre és a magas UV-sugárzásra, ezért fontos megfelelően védeni. Erre figyelmeztetnek a bőrgyógyászok. Emlékeztetnek, hogy fontos a megfelelő fényvédelem. Naptejre ugyanis télen-nyáron szükség van, a folyadékpótlás, de figyelni kell a megfelelő D-vitamin bevitelre is.
0: Petőfi Rádió Sport.
13: Jó napot kívánok, Mújtica Istvánt hallják. Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20-as spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét az első számú európai kupasorozatban. A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik, a Bayern München a Paris Saint-Germain fogadja. Múlt kedden egy emlékezetes mérkőzésen a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. A Manchester City 3-3-as döntetlent játszott az Everton vendégeként az angol labdarúgó bajnokságban. Az egy meccsel kevesebbet játszó Citynek ezzel 5 pont a hátránya az éllovas Arsenal mögött. Szintén a Premier League-ben a másik tegnapi találkozón Chelsea-Nottingham 1-3, ezzel eldőlt, hogy a Chelsea biztosan lemarad a bajnokok ligáját érő helyekről. Az AS Roma viszont 1 pontra került a BL indulást jelentő 4. helytől Olaszországban, miután tegnap 4-0-ra kiütött a vendég Fiorentinát. A labdarúgó NB2 28. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén a már feljutott Vasas 3-2-re győzött a vendég Budafok ellen. A listavezető angyalföldiek ezzel nagy lépést tettek a másodosztályú bajnoki cím felé. Egyenlített a MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében. A címvédő Székesfehérvári együttes a finálé második meccsén a Kaposvár vendégeként nyert 3-0-ra. Az egyik csapat harmadik győzelmét tartó párharc állása ezzel 1-1. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenhol sok napsütés valószínű, de késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúl a 1-1 futózápor is kialakulhat, a szél több felé megélénkül. Délután 25-30 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: 11 után ma is indul az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánló műsorait, mindig megtudhatod, hogy hol és milyen események várnak rád. Gyapjú fesztivál, városnapok, halünnep is a láthatáron, és jönnek már is a részletek. Jó programütletekkel pedig, ne feledd, csatlakozhatsz te is, SMS-ben is, várjál.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizáról

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Bizony, aktuálisan és részletesen mindig ilyenkor 11 és 1 óra között hallatod, hogy hol és mi minden vár rád. Városnapok például Kiskunhalason, a kétnapos rendezvényen koncertek, családi és kulturális programok, kiállítások, gyermekfoglalkozások, bemutatók és látványos kísérő események is gondoskodnak a jó hangulatról, szóval biztos, hogy mindenki megtalálja majd a kedvére való programot. A város több pontján zajló események között még csipke kiállítás is lesz, illetve tárlatvezetés, erős emberverseny, veterán járműveket is bemutat, gyerekkoncerttel is készülnek természetesen, és több esti koncert is lesz. Például fellép a Belano, a Bruno és Pak. Másnap DJ-k gondoskodnak majd a jó hangulatról, és amit kifelejtettem, kutya bemutató is lesz, valamint a Buborék együttes egy interaktív zenés műsorral készül a gyerekeknek. Dottok is vonatozni is lehet Kiskunhalas főterén, városnapok ez vár tehát rád, és sok-sok egyéb program, tarts velem, és mindjárt jönnek a további részletek.

0: minden nap.
1: 11 és 1 óra között tudhatod meg, hogy hol és milyen események várnak, ahol kikapcsolhatsz és feltöltődhetsz. Székesfehérvár is lehet például egy célpont, hiszen hamarosan jön a fehérvári halünnep, az egyik legnépszerűbb gasztronómiai esemény. A kulináris élvezetek és a szórakoztató programok mellett a rendezvény kiemelt célja, hogy az egészséges halételek népszerűsítése, és évről évre több ezer látogatót vonz a palotavárosi tavak melletti rendezvény területre, ahol a természetközeli környezet még pluszban különleges hangulatot ad az eseménynek. A szervezők idén is tehát várják a vendégeket gazdag családi program kínálattal, melyek az ízek mellé tartalmas kikapcsolódást is nyújtanak. A nap középpontjában mindig a főzőverseny áll, a csapatok különféle halételekkel, köztük a klasszikus halászlé változataival mérik össze tudásukat, miközben a látogatók betekintést nyerhetnek ugye a halfőzés fortíjaiba. A fehérvári halünnepet színpadi műsorok, könnyed zenei programok és gyermekeket megszólító foglalkozások kísérik, így tehát valódi közösségi élményt kínálnak minden korosztály számára. A tóparti helyszín pedig ide is teret ad a családi sétáknak, baráti találkozásoknak és a gasztronómia felfedezésének. Fehérvári halünnep Székesfehérváron a palotavárosi tavaknál hamarosan, itt a Petőfin pedig most Manuel folytatja, aztán jönnek tovább.

Petőfi Rádió minden magyarra. Az M3-ason autózol, készülj arra, hogy lezárták az 55-ös kilométernél 60 térségében Vásárosnamény felé a pályát, ugyanis kigyulladt egy kamion, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. Korábban baleset történt a 2-es számú főúton, Válcbel területén is, a 35-ös kilométernél félpályán lehet csak autózni. Az M0-áson az M5-ös felé pedig fénytörőhálót javítanak Vecsés térségében, a belső sávban a 38-as kilométernél, a munkavégzés mögött számíthat lassulás a szakaszos torlódásra, míg az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán is terelést építenek, a 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a leálló sávon lehet haladni, ez okozza több mint 2 kilométeres torlódást.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, aki ilyenkor mindig feltárja az előttünk álló programokat. Ha szeretsz kikapcsolni, feltöltődni, szívesen veszel részt különleges programokon, akkor jól figyelj, tarts velem hétköznaponként 11 és 1 óra között, illetve van jó programötleted, vagy szívesen beszámolnál eddigi program élményeidről, azt is megteheted a 0630 30 33 180 a számunkon, SMS-ben és Viberen. Na de menjünk is tovább. Hortobágy ismét vár ezúttal a Magyar Gyapjú Fesztivállal, ami Hortobágy hagyományos pásztor kultúrájának és kézműves örökségének egyik legfontosabb ünnepe. A rendezvény középpontjában a magyar gyapjú, valamint annak sokoldalú felhasználása áll, a pásztor élet mindennapjaitól a népi kézművességen át a kortárs alkotásokig. Lesznek interaktív bemutatók, vagyis végigkísérheted a gyapjú teljes feldolgozási folyamatát a nyírástól a mosáson, festésen és kártoláson keresztül egészen a fonásig és a szövetkészítésig. Rokka, kézi orsó, szövőszék is lesz. Egy régi kártológép pedig szintén beüzemelésre kerül, aminek segítségével előállított kártolt gyapjút fel is fogják majd használni. Kézi gyapjú nyírás bemutató is lesz, a Guinness rekorder Marton János és unokája még a hagyományos módon kézzel is nyírják, ugyanis a juhok gyapját, János bácsi pedig már a 85. életévén is túl van, 2003 óta pedig nem talált kihívóra a kézi gyapjú nyírásban, 8 óra alatt akkor kezeld 50 birkát nyírt meg kézi ollóval. A pusztai nomád állattartó népek hagyományos lakóháza pedig ugye a jurta, nem csak végig kísérhető egy jurta felállítás folyamata, hanem a nap során hagyományos módon lóvonattal, fahenger segítségével és gyapjú felhasználásával elkészítik a jurta vászszerkezet takarására használt nemez lemezt is. Közben különféle juhfajtákkal, bárányokkal, kecskegidákkal és más jószágokkal lehet megismerkedni, illetve lesz sinka, kutya és juhász bemutató, valamint mesterség bemutatók és kézműves foglalkozások, és természetesen a magyar szürke marha húsából készült pörkölcs, lambuc, valamint a birka pörkölcs sem marad el, illetve a gyerek foglalkozásokon elsősorban ugye a gyapjúhoz kapcsolódnak majd a foglalkozások, de a természetvédelmi szemléletformálásra, a környezeti nevelés és nagy hasonló feteknek Hortobágyon. Tehát hamarosan gyapjú fesztivál.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 3 perc múlva pontban délben érkeznek a legfrissebb hírek. Jönnek további programötletek is, és velük lesz a Hiperkarma.
1: Megint rólad szólt a nap, nem maradtál le semmiről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
3: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
3: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
0: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
3: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go!
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
9: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után... frissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Hamarosan véget ér a matematikai érettségi. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Folytatódik a napos idő elszórtan záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták. Kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. Terelést építenek ki az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták. A forgalom csak a leálló sávon halad, több kilométeres a torlódás. Az 51-es főúton Dunaharaszti térségében aszfaltoznak. A 19-es kilométernél lezárták a félpályát. Mindkét irányban több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
12: Ezekben a percekben ér véget a matematika írásbeli érettségi. A teszt elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak. Ezek között exponenciális függvények és gráfok is szerepeltek, írja az EduLine. A második rész volt nehezebb, amelyben már összetettebb példákkal kellett bankbirkózniuk. A portál által megkérdezett szakértők szerint a matematikai írásbeli eleje nem hozott meglepetést, de a második részben több feladat is szokatlanul hosszú volt. Posvai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé, megbízatása 3 évre szól. A Tudós Testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Az MTA 200. közgyűlésén tegnap Magyar Péter leendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. Távozik posztjáról az Index hírportál főszerkesztője Fekete Szalóki Zoltán. A hónap közepétől eddigi helyettese Gedei Norbert tölti be a posztot. Fekete Szalóki Zoltán több mint 6 éven át meghatározó szerepet játszott az Index szerkesztőségi működésében és szakmai fejlődésében. Gedei Norbert feladata a működési stratégia megvalósítása lesz. Visszahívja több vizes poharát is a Flying Tiger. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Kínában gyártott mintás üvegpoharakból nehéz fémek oldódhatnak ki, ami hosszú távon egészségkárosító hatású lehet. A poharakat megsemmisítik. Magyar időjárási alkalmazás hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Meteo Navigátor. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál. Az utcák mikroklímáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül. Előrejelzései folyamatosan frissülnek, akár 14 napos előrejelzést is biztosítanak a felhasználók.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenhol sok lesz a napsütés. Késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon egy-egy futózápor előfordulhat, a szél több felé megélénkül. Délután 25-30 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Ha kíváncsi vagy, hogy a következő napokban mi minden vár rád, szívesen kikapcsolnál, feltöltődnél, van jó pár ötleten. Például főzőverseny, bornapok, koncertek is itt vannak a láthatáron. Jönnek a részletek.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: hogy lenni kell.
1: Itthon, otthon, ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
2: Itt az ebédidő, jó étvágyat, ha már is asztalhoz ültél, most biztos, hogy meghozom a kedvet, hiszen közeleg egy olyan program, ami a finomságokról szól. Ez nem más, mint a Kiskondér Főző Fesztivál és Családi Nap, ami Budapesten vár a Kondor Béla sétányon. Ilyenkor szabad tűzön elkészülhet ugye a barátok kedvenc étele, meg is lehet kóstolni a többi csapat fogásait, meg lehet ismerkedni új emberekkel, és együtt lehet eltölteni egy igazán jó hangulatú napot a családdal, barátokkal. A nap folyamán változatos programok is várnak majd, lesznek zenei fellépők, illetve lehet családi olimpiára is benevezni, ahol az egyes állomások teljesítését zsákba macska ajándékokkal jutalmazzák, a legtöbb pecsétet összegyűjtő csapatok között pedig értékes nyereményeket sorsolnak ki. Aztán ott van a beszélgető sátor, ahol pedig többféle témában el lehet mélyülni. A Kalantúra Pároknak nevű sátorban például különböző tesztek és játékok segítségével lehet felmérni, hogy hol tart a kapcsolat, és hogy lehet még harmonikusabb a közös élet. A könyvsátorban ingyenesen lehet könyveket cserélni,

Az Isten szava sátorban pedig Isten vezetését lehet keresni. De ott van a Dráma Detox sátor önismereti játékokkal, és új oldalról segít ránézni önmagunkra. A rendezvény számos olyan lehetőséget is kínál ezen kívül, ahol új dolgokat lehet kipróbálni. Az élménypék sátorban például Wolf Tamás mester cukrász és pék segítségével mindenki megsütheti saját briósát, az élményfestés sátorban pedig átélheted az alkotás örömét. De lesznek kézműves foglalkozások, arcfestés is várja az érkezőket, a Nincs Tabu sátorban pedig Bíró Sarolta kozmetikus ad majd tanácsokat arc- és bőrápolás témában már kiskamaszkortól. A programok között tehát gyerekek és családok is számos élményt találnak, a nap hangulatán pedig további közösségi programok és színpadi események teszik teljessé. Fontosnak tartják ugyanis a szervezők, hogy minden korosztály megtalálja a számára érdekes elfoglaltságot, ezért egyszerre kínál gasztronómiai, közösségi, lelki és szórakoztató élményeket is a Kiskondér Főző Fesztivál és családira a Kondor Béla sétányon Budapesten.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ha kellemes zenés szabadtéri hétvégi programot keresel, akkor most jól figyelj! Közeleg az orosházi bornapok, méghozzá Orosháza főterén, ahol két napon át lesznek majd zenei programok és közösségi élmények természetesen. Az esemény Orosháza városá válásának 80. évfordulójához is kapcsolódik, és egy új közösségépítő hagyomány elindítását is célul tűzi ki. Középpontjában pedig nem csak a borkultúra, hanem a találkozások, a kikapcsolódás és a szabadtéri fesztivál hangulat is áll. Mindkét napon változatos színpadi műsorokkal készülnek, lesz fúvózenei fellépés, zenekari koncertek és többféle DJ Szeti szerepel a programban, így tehát a könnyed délutáni hangulattól az esti bulizásig sokféle élmény helyet kap a kínálatban. A főtéri rendezvényen bárki bekapcsolódhat a programokba, a pavilon mindkét nap 3 órától nyit, a programok pedig késő estig, illetve hajnalig tartanak. Sőt, szombaton a hivatalos programok után még after party is lesz. Az orosházi bornapok Orosháza főterén, a Szabadság téren vár. Orosházi fúvózenekarra is lehet találkozni, a Sandow Groove, a Blondie and the Trip koncert is lesz, a békési fiúk is fellépnek, és a DJ-k is gondoskodnak majd a jó hangulatról. Nálunk pedig itt a Petőfén, a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer.

0: nálunk minden nap.
1: Hétköznaponként ilyenkor 11 és 1 óra között hallhatod részletesen az előttünk álló aktuális program kínálatot. Május 9-től pedig egy új izgalmas brit bűnügyi sorozat is érkezik majd a BBC kínálatából a Dunára, a The Gold, vagyis az Arany. Az epizódok szombatonként 21:30 után főműsoridőben követhető. Különlegessége pedig, hogy betekintést enged az 1980-as évek brit alvilágába, miközben hitelesen ábrázolja a bűn és a hatalom összefonódását. A cselekmény több szálon fut, így a rendőrségi nyomozás mellett a bűnözők és a háttérben működő pénzügyi szereplők világát is meg lehet majd ismerni. Az Arany igaz történetet a Dunán, a BBC új bűnögi sorozata május 9-től. Koncertek pedig az A38 hajón, például a Naked első nagylemezét mutatja be hamarosan. A Naked még 2024 tavaszán alakul Gyergyószent Miklóson, és a pop-rock, illetve indi műfajokból merítkezik, és bár a zenekar fiatal, a tagok több éve zenei múlttal rendelkeznek, több mint 50 koncert és egy kiadott nagylemez tanúskodik arról, hogy a zenekar pályája töretlenül halad előre. Naked koncert át hamarosan az A38 hajón, nálunk pedig élő stúdiókoncert, azonnal megtudhatod a további részleteket. A

0: kettér.
1: A programajánló műsorunk mára itt ér véget, egytől pedig élő stúdió koncert veszik kezdetét egy olyan csapattal, akiknek a stílusuk sokszínű populáris irányzatokból tevődik össze. Pop, alternatív, elektronikus, hip-hop zenék műfajai találhatók meg benne. Már is kezdünk itt a Maxi Szán, jó szórakozás!
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Műsorajánló. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Véget ért a matematikai érettségi, élelmiszergyűjtést szerveznek hétvégén, folytatódik a napos időzáporokkal.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. Az M0-ás keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon fénytörő hálót javítanak Vecsés térségében, a belső sávban. A 38-as kilométernél a munkavégzés mögött több kilométeres a torló. Terelést építenek ki az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták. A forgalom a leálló sávon haladt, több mint két kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matematikai érettségi feladatai között, írta az EduLine. A vizsga elején könnyebb, a második részben már összetettebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak. A portál szerint a vizsgálóknak gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk, például egy viharjelző magasságát, vagy egy falusi foci csapat számát kellett meghatározniuk. Szakértők szerint a matematikai írásbeli második részében több feladat is szokatlanul hosszú volt. Középszinten csak nem 72 ezer, emelt szinten több mint 8000-en adtak számot tudásukról. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. A tisztséget Pósvai Mihály geológus akadémikus tölti be, megbízatása 3 évre szól. A testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes Kovács Ilona pszichológus lett. Az MTA 200. közgyűlésén Magyar Péter leendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van. Ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 millió forint értékű adomány gyűlt össze. Ismét játszótérré alakul át a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed gyereknapon. Május utolsó vasárnapján kiállítanak egy a Vissza a Jövőbe című filmből ismert időgépet. Ki lehet próbálni egy helikopter szimulátort, de a gyerekek játékos formában megismerkedhetnek a mesterséges intelligenciával is. Lesznek légvárak, óriás csúszda, mászófal, a legkisebbeknek pedig természetes anyagokból épített ökolabirintus készült.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenhol sok napsütés valószínű. Késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon egy-egy futózápor is előfordulhat. A szél több felé megélénkül, délután 25-30 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
4: a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra elmúlt, készen állunk, kukucskálj be hozzánk a Petőfi Rádió Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján. Indul az élő stúdió koncert egy olyan csapattal, akik a szövegekben elgondolkodtató képeken keresztül ábrázolják az élet aktuális fontos kérdéseit minden korosztály számára.

0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Maxi Szánnal a csapatot te is láthatod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Sziasztok!
2: Hello, szia! Sziasztok, üdvözöljük a hallgatókat!
1: 2 éve jártatok már itt nálunk, bár itt Szabesz mindent számon tart, harmadjára vagytok itt, legutóbb 578 napja kiszámolta. 2024 volt akkor, és október 4-e. Többféle zenei stílust ötvöztetek, hip-hop, elektro, rock, pop, és elmondtátok, hogy az emberek szeretik a feldolgozásokat, és volt is a végén egy Red Hot Chili Peppers. Így emlékszik
2: igen,
1: vissza.
2: Most is lesz feldolgozás.
1: Most is lesz feldolgozás? Lesz. Egyelőre titok, vagy felfelé?
2: Annyira nem, egy magyar dal, az a címe, hogy Ez a szerelem nem igaz, ez egy Leher István dal, nagyon magával ragadó a szövege. Gyakorlatilag így egy ilyen szerelmi kapcsolatot ölel fel, és ez nekem régi kedvenc számom, és gondoltuk, ezt is eljátsszuk.
1: Oké, ezen kívül más saját szerzemények jönnek nem sokára, és ugye, mikor itt voltatok legutóbb, azóta hogy érzitek, mi volt a legnagyobb változás a zenekar életében, akár zenéleg, akár emberileg, mert úgy látom, hogy van egy új tag a csapatban, méghozzá Pálfi Donát a billentyűnél.
2: Igen, nagyon köszönjük a Donátnak, hogy eljött, tényleg örülünk, hogy itt van velünk, és valahogy mindig a billentyűnél csere van, de mindig barátok jönnek, és mindig nagyon jó zenészek, mert egyszerűen nagy a fluktuáció. Amúgy meg nekem egészségügyileg, nem tudom mennyire emlékszel, hogy amikor legutóbb voltunk, hogy kijött ez a nyálkövem, gyakorlatilag akkora volt a nyakam, mint egy pingponglabda, egy ilyen csomó. Úgyhogy azzal küzdök azóta is. Mindenki igyon sok vizet, mert igyál vizet, áron fizet. Igen, hát még megvan sajnos, de...
1: De ez mitől alakul ki? Akkor segíts nekünk egy kicsit.
2: Hát, hogyha nem iszol elég vizet, illetve hogyha van kövesedésre hajlamod, de kiderült, hogy nekem attól volt, hogy az orrsövény ferdüléstől volt egy krónikus arcüreggyulladásom, és akkor attól lett ez a kövesedés, mert azóta megnézték, hogy a mandulámon is kő van, és akkor most éppen egy ilyen kőtörő füvet csepegtetek, ami 50%-es ilyen majd feltöri ezt a követ.
1: Aztán, és ezt mióta csinálod?
2: Hát most járok a második hónapnál, és akkor a harmadik hónapnál csinálok egy CT-t, és hogyha akkor nem múlik el, akkor jön a műtét.
1: Ójjaj. Hát akkor szorítunk neked.
2: Jaj, köszönöm.
1: És közben az éneklés az hogy megy? Mennyire befolyásolja?
2: Hát szerencsére nem, akkor volt durva, mert akkor tényleg az volt, hogy előre lefixáltuk ezt az október 4-ét, és szerdán konkrétan még 100 áram volt, és így folyt a nyálam minden, de hát az volt a mázli, hogy bementem a Jánosba, kaptam antibiotikumot, és akkor csütörtökre már ki tudtam nyitni a számot, de akkor befolyásolt, most már nem.
1: Hú, nem gondoltuk volna, hogy ez egy ilyen hosszú folyamat lesz.
2: Nagyon durva, senkinek nem kívánom a nyálkövet, mindennél rosszabb.
1: Tehát akkor az a lényeg, hogy sok folyadékot igyunk, és akkor ez valószínűleg nem alakul ki?
2: Igen, hogy napi 2 üveg víz, meg hát a másik, ami nagyon rossz a nyálkőre, az a alkohol, meg a dohányzás.
1: Hú, hát köszönjük szépen ezt a kis ismertetőt.
2: Egy kis egészségügy.
1: Igen, igen. Itt a Petőfin, akinek esetleg van hasonló tapasztalata, vagy tudja a gyors megoldást, hogy ne kelljen évekig várni, ugye akkor azt is várjuk. Hát ha 0630303380 itt SMS-ben, Viberen, vagy a Petőfi Rádió Facebook oldalán, ahol a csapat ugye látható is, a Maxi szám pedig akkor bele is kezd az élő stúdió koncertbe.
2: Igen.
1: Súg meg nekem, ezt hallatjuk elsőként.
2: Igen, súg meg nekem. Hát ez egy régi nóta. Mindig átmentem a haveromhoz, tudod, hogy megcsináljuk a dalt, és a szomszédban állandóan otthon voltak, nem melóztak, és nem tudtuk egyszerűen megírni a szöveget, mert mindig, hogy dzsanáztak a konyhába, áthallatszódott, és akkor rájöttük, hogy írjuk meg belőlük a nótát, és akkor ez lett a súg meg nekem.
1: Született súg meg nekem élőben most itt a Petőfin a Maxi Szántól.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Ez egy összetett dolog, már savanyúkat, meg nyáltermelő dolgokat kell csinálnod, viszont meg sok folyadékot inni, viszont az meg nem jó a mellékvesédnek, meg reflux, tehát hogy ez egy ilyen...
1: Hát minden összefüggésben.
0: Igen, mert például a rágózás is a gyomornak annyira nem tesz jót, de köszönjük Palinak, mert tényleg ezt a rágó az benne volt ezekben a különböző egészségügyi riportokban is, amiket hallgattam.
1: Marad a vízivás, amiből sok kell.
0: Egészségetekre.
1: Egészségedre. Minden látható, ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Jó szám, közben Káro írja. Egész nap dolgozom, nem szenvedek, fő a jó kedv, üdvözlet Bulgáriából, és egy jobbulást kíván neked. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
1: Tarts velünk, ha van lehetőséged, akkor be is nézhetsz hozzánk, és már is folytatjuk az élő stúdió koncertet a Maxi Sunnal.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Hajrá magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: A Maxi Szána csapatot te is láthatod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. 2012 akkor indultatok. Erről 14 év a kezdetekre. Hogy emlékszel vissza, és gondoltad volna, hogy 14 év után itt leszel a Petőfi Rádióban?
2: Hát figyelj, ezen így akkor konkrétan nem gondolkodtam, de az tök jó, hogy még ez így megmaradt. Mármint a Petőfi Rádió, meg hogy a Maxi Szán is. Tehát, hogy...
1: Nem gondoltad volna, hogy lesz benne ennyi év?
2: Nem, már...
1: Hogy lehet így nekiállni egy projektnek?
2: Az baj, az elején máshogy gondoltam, most meg már úgy vagyok vele, hogy megint máshogy gondolom.
1: Na, hogy gondoltad akkor, és hogy most?
2: Hát akkor inkább az volt, hogy voltak ilyen különböző mesdjék, meg platformok, ahol ezt így elkezdtük csinálni, és akkor én azt szoktam mondani, hogy a zenéhez tudod kell szorgalom, szerencse, mit tudom én, és azért az elején voltak szerencsék, és akkor ez így egybe tartotta a dolgot.
1: Uh-huh. És aztán mi történt?
2: Hát tudod, ezt már múltkor végigbeszéltük, hogy utána jött a Covid, nem tudom mennyire emlékszel.
1: Sajnos mindenki emlékszik rá.
2: Igen, és akkor az volt, hogy régen hárman nyomtuk HD alappal, akkor Covid után elkezdtük hatan, és igaz

0: Igazából most már sokkal bonyolultabb minden, tehát tudod, amíg HD alap, három ember, egy autó, próbált leszervezni minden, akkor tök egyszerű volt, most meg hat emberrel már sokkal nehezebb minden. De igazából én az alkotási folyamatot, meg a dalokat szeretem csinálni, hogy megszületnek, meg létrejönnek, és engem ez inspirál. Már igazából van egy ilyen mondás, ez pont egy koncertszervező mondta, a Kati Zsolt, hogy egy költő addig költő, amíg úgy ébred föl, hogy verseket akar írni, és onnantól kezdve, amikor neked ez már nem jön belülről, meg ilyen izzadságszagú, meg minden, akkor el kell engedni, és én tényleg, hogyha ezt fogom érezni, hogy nincsenek már dalok, elengedem, tehát, hogy igazából nem kötelező mindent mindig csinálni.
1: Ugye Donát billentyűsként most új a csapatban, ő hozott bármilyen új hangzást, vagy új energiákat?
0: Igen, nagyon sokat hozott a Donát, mert ahogy látod rajta, egy nagyon nagyon rendes ember, látszódik rajta, nagyon pozitív kisugárzása van, és úgy van, hogy a Marcel, aki a múltkor itt volt velünk, tudod, a Tóth Marcel, a Donátnak a Marcel volt a tanára, és akkor a Marcel szólt, hogy tehát a Donáttal így összehozott minket, és akkor Marci már nem jön, mert Marci ezer éves haverunk, meg minden tényleg barátilag eljött, és akkor most a Donát jött helyette.
1: Aha, Donát, hogy érzed magad? Egy bólintással tudod ezt jelezni? Jó, minden oké. Mit is mondhatna más?
0: Igen.
1: De hát ugye több műfaj zene irányzat is felelhető a zenétekben, itt a pop, alternatív, hip-hop, elektronikus, mindenféle van, és feldolgozások is szerepelnek a repertoárban. Változott a zeneiség szerinted így az elmúlt időszakban, vagy az maradt, meg a gondolatok is maradtak, a témák változnak esetleg, vagy
0: de most általánosságban?
1: Úgy általánosságban, igen, így az elmúlt időszakhoz
0: hát,
1: képest.
0: Tudod, most vannak ezek a tipikus ilyen közhelyek, hogy az AI, meg minden, de ebben most nem menjünk bele.
1: Használtok?
0: Mi nem, mert én most, tehát én általában, tehát szerintem egy dalnál, tehát három dolog számít szerintem, az ének hangszín, a szöveg, meg a hangszerelés. És igazából a producer, a szövetségkapitány, ő rajta múlik minden, és szerintem kb. A producer ugyanannyira fontos. És most én annak örülök, én most hát tényleg reklámozzuk őket, így Barabás Dáviddal csináltam dalokat, meg a Fehér Hollóval, és ők tényleg így jó fejek, alázatosak, nem használnak AI-t, tehetségesek, tényleg ilyen multi-instrumentalisták, és szerencsére mi eddig ebből az AI cuccból kimaradtunk.
1: Mm-hmm. Na, és akkor folytathatjuk is tovább az élő stúdió koncertet, szintén egy ilyen érzelmesebb vonalon megyünk tovább, a Súg meg nekem után, a Gyere még szól már is.
0: Gyere még. Beszéljünk egy kicsit a dalról, vagy
1: hát
0: kezdjük?
1: Hát egy pár mondatban összefoglalhatod, hogy...
0: Hát igen, az igazából úgy van ez a Gyere még, hogy ezt még így régen megírtam, elvittem a Dávidhoz, és akkor a Dávid meg így a 100%-ból kb. Egy 95%-ra így azt mondta, hogy kuka, hogy akkor ezt most kezdjük előről, és akkor végül is így az egyik verzéből lett a refrén, és akkor pont így ismerkedtem egy lányjal így Euroteremből, ez egy ilyen 2-3 hetes ilyen short love volt, és akkor abból írtuk meg, hogy pont akkor zajlott az egész, és akkor mondtam a Dávidnak, hogy hát ez egy tök jó téma, meg minden, és akkor gyakorlatilag így a kis hölgyből írtuk a dalt.
1: És azóta ő merre jár?
0: Hát azóta ő ugyanúgy jól van, meg néha szoktunk találkozni, de hát ez egy ilyen rövid sztori volt.
1: Értem. Gyere még itt a Petőfin élőben a Maxi Szentől.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Ez a Petőfi.
1: És élő stúdió koncert a Maxi Szánnal, aki nem viszi járjon utána a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornán, hiszen ebben az órában mindig be lehet hozzánk nézni, lehet üzenni, lehet kérdezni, úgyhogy csak bátran, számunk pedig 0-30-30-33-180, tarts velünk, már is folytatjuk.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Maxiszán folyamatos vízivással, nyálkő, ugye erről beszéltünk, igen, még az elején. Hűzünk az elemekkel, sok-sok víz, ugye ez egy, igen, jó tanács, és aktív agyműködésre, ugye ezen a héten sok diák elérkezett élet első nagy megmérettetéséhez, ugye zajlanak az írásbeli érettségig. Van valami jó tippet, tanácsod? Nem tudom, csoki? Hát, azt kell ilyenkor enni? Még úgy emlékszem vissza, hogy a magyaros csokit mi toltuk, hát az segít.
2: Most igazából erre azt tudom mondani, hogy van a Vonzás szabályai című film, és abban van erre egy jó jelenet, de azt most itt nem fogom elmondani, már nem annyira szalonképes. De hát igazából tanulni kell sokat, és
1: hát
2: akkor...
1: igen, mondjuk 4 évet bepotolni egy délután alatt nem lehet, ezt azért így nyilván tudja mindenki.
2: Hát, nekem úgy ment, hogy a érettségi előtt én sose vagyok lázas, tehát tényleg még a Covidot elkaptam akkor, és egyedül a nyálkőnél volt, és belázasodtam az érettségi előtti.
1: Annyira izgultál.
2: Este, igen, és akkor tudod, kijött a ügyelet, beadtak egy injekciót, és akkor úgy mentem érettségizni, hogy gyakorlatilag elaludtam. Oh. És akkor ez az utolsó felkészülés nem annyira ment, és pont behúztam egy olyat magyarból, amit annyira nem tudtam, és hát a végén az volt a mázlim, hogy nekem van egy költő rokonom, a Rizskó Ignác, mindegy, ő mutatta be a Petőfinek a Szendrei Júliát, meg benne volt ebbe a 48-as forradalmi bizottságban, és akkor mindig az volt, hogy a magyar tanárok kérdezték, hogy neked rokonod a Rizskó Ignác, mondtam, hogy igen, és akkor ezért így ez valamennyire közre játszott, mert a magyar tanár, aha, tehát hogy mondjam, egy nagyon joviális volt.
1: Micsoda szerencse.
2: Igen.
1: Ugye, meg micsoda szerencse, hogy sokat beszélgetettek, akkor azért valamennyit hozzá tudtál fűzni.
2: Igen, meg én tudod, én olyan vagyok, hogy velem bármennyit tudsz beszélgetni. Tehát így leülünk, azt mondod, hogy mondjuk mit tudom én, piros labda, és órákig tudom neked nyomni a szöveget. Tehát ez egy ilyen adottság, tudod.
1: Egyébként életed első nagy stressz helyzete, az mondtad, hogy az érettségi volt, vagy emlékszel korábbi, nem tudom, olyan megjelenése, akár ilyen színpadi megmozdulásod volt így diákkorodban?
2: Hát igazából...
1: Nagyon izgultál, vagy talán jobban, mint az érettségi előtt?
2: Kézzed, az volt, hogy a Zolival mi csináltunk, volt régen a Budán, tehát ezek voltak, hogy Up, Sonic Smell, a Rémember, és a Rémember zenekar, ők csak Red Hot Chilit játszottak, és ők ugyanott laktak Budakeszin, ahol én, és akkor mondták, hogy hát Áron, csináld azt, hogy ír ki egy nagy feliratra, hogy YouTube, és alá meg írd oda, hogy a 90% átdolgozásába, és akkor ezt megcsináltuk, tudod, kiplakátoztuk a várost, tudom, ilyen 15-16 évesek voltunk, és ilyen, tényleg ilyen több százal jöttek a koncertre, sold out, minden, csak hát az volt a baj, hogy túl sok volt a feldolgozás, és tudod, akkor, tehát a YouTube számokra jöttek, és a sajátra meg már nem maradt idő, és így összetételben, ahogy így négyen voltunk, eléggé különböztünk, és akkor gyakorlatilag utána így a szociológiai okokból vége lett. Oh. És akkor ez volt az első. De amúgy ilyen igazi stressz élmény az, nem tudom, én sokat vízilabdáztam, és akkor 16 éves koromban kimentünk Hollandiába egy ilyen csereprogramra, tudod, hogy mi elmegyünk a holland családhoz, utána ők is jöttek ide, és második szállás helyen ott egyedül voltam. És ott Hollandiában mindegyik ház ugyanolyan, és gyakorlatilag az volt, hogy az anyuka, aki hazavitt, az engem rossz helyen rakott ki, és akkor bementem egy ilyen tök idegen holland házba, így fölmentem, hogy mondom, hol vannak a cuccaim, bekopogtam, ott ilyen öreg holland racsoló házaspárt, nem beszéltek angolul, és akkor kimentem, és 3 órán keresztül gyalogoltam egy ilyen holland kisvárosba, és az volt a mázlim, hogy a hollandok nem használnak függönyt. És akkor volt egy épület, ahol tudod, égett a villany, és akkor végén oda bekopogtam, és akkor úgy vittek a rendőrségre. Tehát nekem igazából ez volt így az első ilyen idézőjelben traumám.
1: Aha, hát akkor ez azért durvább, mint az érettségi.
2: Hát egyébként durvább volt, ja.
1: És mit üzensz az érettségizőknek? Van valami jó tanácsod, valami, nem tudom, olyan mondat, ami kicsit inspirálja őket, ad egy kis plusz energiát?
2: Hát, hogy legyenek magabiztosak, és hogy tényleg ne az legyen, ne izguljanak. Tudom, hogy ezt így nehéz mondani, de igazából az érettségi az még csak a második lépcsőfok, tehát, hogy utána még lesznek ennél zűrösebb dolgok, mondjuk, hogyha elmenek egyetemre, főiskolára, úgyhogy ahhoz képest még ezt
1: de ezt még nem tudják.
2: Igen.
1: Ez csak később tudja az ember, igen, hogy ó, hát az érettségi. Bárcsak, igen, inkább sok érettségi lenne, mint a nagybetűs igazi élet.
2: Igen.
1: Na, de hát ez is egy felkészülés, úgyhogy szorítunk továbbra is minden érettségizőnek. Itt a Petőfin pedig most egy újdonsággal folytatjuk a Maxiszántól. Az lehet a címe, hogy Boom.
2: Vagy az lesz, hogy Boom, vagy az, hogy Boom Boom, mert ez még egy ilyen kiadatlan dal, és igazából a Boom Boom zenekart, nem tudom, ismerted-e? Nekem nagy kedvenceim voltak, a Borlai Gergő, Mohai Tamás, Szappanos György, Isten nyugasztalja, Tátrai Tibor és Jamie Winchester, és nekik volt az a nevük, hogy Boom Boom. És nagyon sokat jártunk így a koncertjeikre, meg közeli baráti viszonyban vagyunk, mai napig tudod, a Szilárd, biztos volt itt a Szilárd, igen, és igen. Minden, így tartjuk a kapcsolatot, és a dalnak a címe az, ez feléjük való egy ilyen tisztelet is, mert igazából tényleg ez egy ilyen fura szám lesz, tehát, hogy különböző aspektusokból különböző olyan emberek, akiket általában ismernek az emberek, azokról vannak ilyen utalások egy-egy mondatba.
1: Na halljuk. Élő okay. Stúdió koncert itt a Petőfin, a Maxi Szánál jön a Boom, vagy Boom Boom, majd a végére megszületik ez is.
0: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban, a Maxi szállna alá, ez egy zenei történelem óra volt.
1: Ebben a dolgok, ezt az érettségizetnek küldjük.
0: Oké, köszönjük szépen. Már is megyünk tovább, közben repül az időnk. Ha szeretnél hozzászólni a műsorhoz, vagy kérdezni 0630-30-30-380, SMS és Viber számunk, vagy itt a Petőfi Facebook oldalán, ahol láthatóak is vagyunk. Maxi szállnők adják ma az élő stúdiókoncertet, már is folytatjuk.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Nézem, ahogy nézek át, látom, hogy nem nézel vissza rá, reflektor világít pontban rád.

0: szerelemben.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
2: A Maxi Szána csapatod láthatod te is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Itt hozzá is szólhatsz a műsorhoz, te is kérdezhetsz, vagy a 0-30-30-30-380-as számon. Hozhatok két újdonságot az előbbiben, de mindenkit felsoroltatok, aki így az elmúlt időszakban megjelent az életünkben, akár nem tudom, a televízión keresztül itt voltak sorozatok, szuperhősök, elnökök, mindenféle.
3: Igen, és az van, hogy mert a Woody Allen, ő klarinétozott, és azért nem vette át egyszer az Oscar-díjat, mert ő minden hétfő játszik Brooklynba, és mi megcsináltuk Pozannal, és akkor rájöttünk utána egy klarinét, de már úgy voltunk vele, hogy úgy hagyjuk a Pozannal, hogy egy kis szabadság legyen, meg hogy annyira kijött ritmikailag. És tényleg Kennedy meg tényleg elzárkozott Vietnámtól.
2: Nehéz dalszöveget írni? Vagy neked ez könnyen megy?
3: Hát igazából szerintem ez attól függ, hogy tudod, hogy mennyire van motivációd, meg hangulatod, de én szeretek szövegeket írni. Tehát ugyanazt, hogyha szereted csinálni, akkor könnyű.
2: Akkor könnyű, igen. A Solid című újdonságról mit tudhatunk, mielőtt?
3: Hát a Solid, ez szintén egy nagyon régi dal volt, amit így randomba fölvettünk, még a régi formációval így tök. Csomó olyan dalt csináltam, tudod, hogy csak így elkezdtünk jammelni, és úgy. És akkor elvittem a Hollóhoz, a Fehér Hollóhoz, mert vele már csináltunk egy dalt, és akkor ugyanaz volt, mint az előzőnél, amit mondtam, hogy a Holló megfogta.
2: 90%
3: ki. Hát de mondom, most akkor mi lesz?
2: De akkor ez már nem is a te dalod. Ezt hogy fogadod ilyenkor?
3: De már ugyanaz az énekdallam, meg ugyanaz a harmónia, csak újra kellett szöveget írnom. Tehát, hogy az lett, hogy mondom, de hát akkor most mi lesz Holló? Hát azt mondja, írj egy új szöveget. És igazából tehát konkrétan a dalnak a...
2: De mit mondott, miért nem jó?
3: Nem, tehát voltak olyan részek, amik nagyon tetszettek neki, de viszont volt egy csomó olyan, ami nem tetszett. És akkor az volt, hogy ez pont március vége, április elején volt, és igazából én nagyon sok ilyen önismereti podcastet hallgatok, meg különböző ilyen pszichológiai dolgokat, és akkor tudod, hogy így hallgattam, tehát ennek úgy írtam a szöveget, hogy írtam ennyi szöveget, és akkor kivettem belőle a legjobb részeket, de azt hittem, hogy amikor elviszem a Hollóhoz, akkor majd ő azt fogja mondani, hogy jó, akkor ez kuka, és akkor írjuk meg együtt, de nem ez lett. És akkor utólag rájöttem, hogy egy kicsit a szövege erre a mostani Magyarországon belüli változásról is szól, hogy így változik a hangulat, és gyakorlatilag valahogy ez íródott meg, de amely hallgatod a szövegét, akkor lehet, hogy neked is be fog ugrani, hogy néha jó így változni, és hogy tök jó, hogy van még lehetőség változásra.
2: Halljuk akkor a Solid című dalt, ami mindezt összefoglalja élőben itt a Petőfin a Maxi Szántól.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, a Maxi Sunnal, ez volt a Szoli című újdonság. Szabesz pedig itt az élő stúdió koncert alatt összedobta az ebédet. 17 darab rántott hús sütött, úgyhogy aki éhes, hozzá nyugodtan, mert ilyen nagy a család, vagy egész hétre készültél, Szabesz, ez 17 darab rántott hús, te jó Isten.
1: Komoly.
0: Egyébként szerintem az egyik legjobb kaja, imádom, tehát ez bármikor jöhet. Ja. De ezért 17-en? Hát, nem tudom.
1: Attól függ, hányan eszik, nem?
0: Szerintem 4-en, ismerve őt már így jobban az adásokból, vagy 3-an, 4-en. Jó, mi köszönjük a meghívást.
1: Ja.
0: Milyen kedvenc kajád egyébként, ha már itt tartunk?
1: Hát figyelj, én egyébként pont most tettem nagyon finom Wiener Schnitzert, kim voltunk Bécsbe, és az öcsém kinézett egy olyan helyet, ahol Ed Sheeran is ott volt kaján, és tényleg ekkora rántott húsokat adtak, kettőt, és nem adtak hozzá köretet. Nagyon jó volt. De amúgy, hát tudod, én magamnak főzök, és eléggé ilyen sematikusan nyomom. Tehát a kedvenc főztem az az, amit anyukám csinál.
0: Például?
1: Hát...
0: Mi az, amivel mindig le tud venni a lábadról?
1: Szerintem az van, hogy a főzés, az kb. Olyan, mint a virág, meg a zene, hogy azért az anyukák főztje a legjobb, mert a gyerekednek úgy csinálod a kaját, hogy a legnagyobb szeretettel. Még. Tudod, hogy nem az, hogy problémát oldasz meg, és bármi jöhet. Tehát amit anyukám csinál, az mindegyik jó.
0: Jaj, most milyen boldog lehet, hogyha ezt hallja.
1: Igen.
0: Az élő stúdió koncert azonnal folytatódik tovább, itt a Petőfin szám 0630303380, és ne feledd, láthatsz is minket a Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, itt is hozzászólhatsz a műsorhoz. Jön még egy dal, tarts velünk!
2: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Maxi-szán így a vizet mindenki, ivás. Igen, a sok-sok vízivás az fontos, főleg ha nyálkő probléma van, erről beszéltünk az elején, de azt most nem részletezzük. Szóba került ugye a rántott hús, nagyon sokaknak felcsillant a szeme szabesz, úgyhogy lehet, hogy még egy pár adagot meg kell sütnöd. Egyébként két napra csinált ezt a 17 darab rántott húst, hárman vagyunk, hajnal 2 óra 45-kor jól tud esni 4 rántott hús. Jó, mondjuk ezt így megértem, igen, hogyha az ember hajnalba kell, vagy így felborul a bioritmusa, akkor mindig ilyen.
2: Mi a köret hozzász, lehet tudni?
1: Teljesen mindegy. A jókedvű bosszilányok is itt vannak. Mi is megéheztünk, nekünk is kedvencünk a rántott hús. Hova is kell menni? Úgyhogy várjuk a címet. Szóval ezt most úgy bedobtad, hogy özönleni fognak hozzátok az emberek a rántott húsért. Na, viszont az élő stúdió koncert meg már itt nagyon a végét járja. Nem sok percünk maradt hátra. Viszont egy feldolgozással gondoltátok, hogy zárjátok a pulit.
2: Igen, tudod, eddig, amikor jöttünk, mindig volt feldolgozás a végén, mert nem tudom, én imádom a rádió sessionöket, azért is jöttünk, és szerintem hozzátartozik, tehát amikor nézek ilyen külföldieket, hogy nagyon jók a rádió sessionben az átdolgozások és feldolgozások, és úgy van igazából, hogy ez egy tényleg nagyon érzelmes dal, ezt a Leher István írta, akinek azért így szerintem az egyik legszebb magyar szám ez, és van egy kis kötődésem a Leher Istvánhoz, és elmentem az 50. koncertjére még régen a kongresszusiba, és ott eljátszotta ezt a dalt. És annyira megtetszett, és igazából meghallgatod a szövegét, ez egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen szomorú, ilyen narcisz szerelmi kapcsolat, ahol kb. A tehát egy ilyen, egy rideg kapcsolatról szól, tehát, hogy eszméletlen jó.
1: Na, halljuk.
2: A szövege. Yeah.
1: Ez a szerelem nem igaz.
2: Ez a szerelem nem igaz.
1: Itt a Petőfin a Maxi Szántól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Élő stúdió koncertit a Petőfi Rádióban Leri István dalát hallottuk a Maxi Szántól. Rántotús mellé krumplipüré a köret, mellé ubisuali vagy cékla, írja közben a Szabesz Árpátitól 3 perc van egyébként, mindenkit vár. De arra gondoltam, hogy kössük el a hajót, és akkor indulhatunk, Szabesz. Már is érkezünk a Maxi Szántnak, köszönjük szépen. Az élő stúdió koncertek ugye mindig visszanézhetők pár napig a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve folyamatosan a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. A Maxi Szánt után pedig hírek, aztán a Magna Cum Laude is itt lesz.
1: Köszönjük meg az utolsó pohár bornak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a napos idő, de estétől már záporokkal. Véget ért a matematika érettségi. Megbukott az Európa Barát koalíciós kormány Romániában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kigyulladt egy kamion az M3-ason a Vásáros Namény felé vezető oldalon 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a pályaoldalt lezárták, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de a torlódás már így is 5 kilométeres. Dolgoznak az M0-áson az M5-ös felé vezető oldalon Vecsés térségében. A belső sávban a 38-as kilométernél több kilométeres torlódás alakult ki. Terelést építenek ki az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás ott több mint 2 kilométeres. Aszfaltoznak az 51-es főúton a Dunaharaszti közelében. A 19-es kilométernél félpályás lezárás van, mindkét irányban több kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a mai matek érettségi feladatai között. A diákoknak emellett gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk, például egy viharjelző magasságát kellett meghatározniuk. Szakértők szerint az írásbeli második részében több feladat is szokatlanul hosszú volt, ami fejtörést okozhatott a vizsgázóknak. Emelkedett a vendégek és a vendégészakák száma is márciusban az egy évvel korábbihoz képest a hazai szálláshelyeken. Csaknem 1,2 millió vendég, 2,7 millió vendégészakát töltött el. A statisztikai hivatal adatai szerint a belföldi vendégek körében Gyula és környéke, valamint Győr, Pannonhalma, illetve Budapest volt a legkedveltebb. Megbukott az Európa Barát koalíciós kormány Romániában. A bizalmi szavazást a koalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban a román államfő múlik, hogy parlamenti pártokkal folytatott egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Több ház és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon hajnalban történt földrengésben. A 4,2-es erősségű földmozgás epicentruma a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mindössze 20 kilométerre volt. A földrengés komoly riadalmat keltett, az emberek az utcára rohantak, de senki sem sérült meg.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte süt a nap, délután azonban délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunán túlon már futózáporok is előfordulhatnak, a szél több felé megélénkül. Délután 25-30, késő este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Igazi nyári időben jó hangulatban változatos magyar zenékkel vár továbbra is a Petőfi. 2 elmúlt, a Györgyik és az Irének, akik ma a névnapjukat ünnepik, ne felejtsd őket köszönteni. Május 5-én a születésnaposoknak is sok boldogságot, és minden évfordulósnak. Magna Cum Laude, ők mondják a köszönetet.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar. Míg a héten zajlanak az írásbeli érettségig, holnap ugye történelem, nagyon szorítunk, addig jövő héten a Magyar Zeneházában átadják az Artisius díjakat, már 26. alkalommal. Ez a díj a kortárs magyar zeneművészet és irodalmi alkotó tevékenység elismerésére és ösztönzésére létrehozott szakmai kitüntetés. 10 zeneszerző, szövegíró és alkotói közösség kapja az idén, és míg László Attila gitárművész, zeneszerző életműdíjban részesül, Rúzsa Magdi az év könnyűzenei szövegírója címet nyert el, a most következő Rácz Gergő pedig az év könnyűzeneszerzőinek vált.

dallamai után már is itt a folytatásban egy fiatal srác, a Petőfin, aki az egyetemen informatikát tanult, tehát nem zenei pályára készült, viszont 10 éve elkezdett elektronikus zenével és DJ-zéssel foglalkozni. Persze meg se fordult a fejébe, hogy mikrofont ragadjon és dalra fakadjon, és mivel soha nem is talált maga mellé énekest, így mégiscsak megpróbálkozott vele, hogy elő tudja adni a szerzeményeit. Gitáros hián, ennek is adott egy esélyt, ezt is elsajátította, most pedig már ott tartunk, hogy az újdonságát hallatod itt a Petőfin. Jön Morionász és a Végtelen.

0: Hírek az utakról.
1: Korábban a hármas számú főúton egy személyautó árokba hajtott eműd és nyíklátháza között, így a 169-es kilométernél lezárták a félútpályát. Az 51-es számú főúton Dunaharaszti térségében aszfaltozás miatt van félpályás lezárás, a 19-es kilométernél mindkét irányban, ez okozza a több kilométeres tolódást, érdemes kerülni. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán pedig terelést építenek ki a 91-es kilométernél, mindkét sávot lezárták, a leállósával lehet csak haladni, több mint két kilométeres tolódásra készülj. Közben az M3-ason korábban egy kigyulladt kamion okoz továbbra is nehézséget Vásárosnamény felé 60 térségében, hiszen a pálya adott oldalát lezárták, a 60-i csomóponton keresztül lehet kerülni, viszont a torlódás itt is több kilométeres.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar a folytatásban friss hírekkel, a nyári szellő pedig Ámor Nyilát is felkapta. Mindjárt itt a Zaporozsec.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a napos idő, de este már néhol lehetnek záporok. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetőségét a hallgatói önkormányzat. Megbukott a kormány Romániában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kigyulladt egy kamion az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a pályaoldalt lezárták, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. A torlódás 5 kilométeres. Baleset történt az M0-áson Gyár közelében, az M5-ös felé vezető oldalon. A 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták. A nézelődők miatt mindkét oldalon több kilométeres dugó alakult ki. Terelést építenek ki az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták. A forgalom a leálló sávon halad. A torlódás több mint 2 kilométeres. Árokba hajtott egy autó a 3-as főúton Emőd és Nyíklátháza között. A 169-es kilométernél a félút pályát lezárták. Aszfaltoznak az 51-es főúton a Dunaharaszti térségében. A 19-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban több kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hők nyílt levélben fogalmazta meg elvárásait. Egyúttal arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Megbukott az Európa-barát kormány Romániában. A bizalmi szavazást a koalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban a román államfőn múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki tegnap gyalogosok közé hajtott az autójával egy lipcsei bevásárló utcában. Két embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték. Német lapértesülés szerint a 33 éves férfi egy pszichiátriai osztályon ápolták, de most vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Főtáblára jutott Gáfi Dalma a római salakpályás tenisztornán. Köszöntöm a hallgatókat! A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Idegenben játssza a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének visszavágóját az Észak-Macedón Ohrid ellen. A mai bécsi sorsoláson elhangzott, hogy a finálé első meccsét május 23-án vagy 24-én rendezik Tatabányán, a visszavágóját pedig egy héttel később Ohridban. Főtáblára jutott Gáfi Dalma a római salakpályás tenisztorna női versenyében. A magyar játékos az osztrák Julia Grabher győzte le két játszmában 7-6-6-4-re. Gáfi így csatlakozott a szintén főtáblás Bondár Annához és Udvardi Pannához, a férfiaknál pedig Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is érdekelt a nyitókörben. A férfi és női mezőnyben is komoly éremesélyekkel várja a jövő heti müncheni tékvándó Európa-bajnokságot a magyar válogatott. A keret tagja lesz az olimpiai bajnok Márton Viviana, a világbajnoki címvédő Márton Luana és a háromszoros Európa-bajnok Szalim Omar Gerge is. Galambos Bence, a magyar válogatott edzője szerint jó esélyük van történelmi sikert elérni az EB-n. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak, a szél több felé megélénkül. A délutáni 25-30 fok után késő este 14-20 fokra számíthatunk. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: elindult, és ez bizony nyár. Nézve a hőmérsékleteket, Szentesen és Gyomaendrődön is átlépte a hőmérő a 30 fokot. Szép délutánt, jó munkát, ha még tart. 0-30-30-30-380, ez a számunk, ahol informálhatsz, közben szerelem a levegőben itt a Zaporozsec.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre

Petőfi Rádió minden magyar. 5. hó 5-e van, szimbolikus dátum a mai. Az 5. hónap az egyik kézőtúját, az 5-e pedig a másik kézőtúját jelképezi, és bizony ez a mai a kézhigiénés és világnap. A WHO 2009-es kézmosási kampányának köszönhetően szerte a világon ünnepeljük ezt. Hát ahogy időnként látom másoknál, még mindig nem egyértelmű a kézmosás fontossága, pedig csökkentetjük ugye az olyan fertőző betegségek esélyét, mint a nátha, az influenza és a hasmenés, mert hogy a káros baktériumok és vírusok egyszerűen eltávolíthatóak szappanos kézmosással. A kézmosás és a megfelelő kézhigiéne fontosságára a világon elsőként egy magyar orvos, Semmelweis Ignác mutatott rá még az 1800-as években. Öröksége pedig ma is él, több országban találhatók olyan kórházak és egyetemek, melyeket róla neveztek el. Magyarországon ugye a Semmelweis Egyetem viseli a nevét, mely kiemelkedő szerepet játszik az orvosi oktatásban és kutatásban is. Számunk 0-30-30-33-180, itt ezen a számon ne feledd és informálhatsz mindig, ha van valami olyan érdekesség, ami szívesen megosztaná hallgatóinkkal, illetve a közlekedésben valóan esetleg fennakadást észlelsz, jelezd, hogy a továbbiakban is segíthessünk. Közben Dániel Fi folytatja itt a Petőfin a Mama

Petőfi Rádió, minden magyar. Még nincs vége a mai napnak, és annyi minden történt már. Földrengéssel indult például, mondhatni a nap, a délnyugati ország részben több helyen is érezték azt a 4,28-as magnitudójú földrengést, ilyen 2:30 környékén, aminek középpontja a déli határtól 20 kilométerre volt. Sarki fényt is lehetett észlelni, utoljára ilyen január 20-án volt, akkor a befagyott Balaton jegén cikázott az Aurora Borealis. Én a tavaly évben is csak fotókat láttam, hogy erről is, remélem te szerencsésebb voltál, esetleg nem tudtál aludni, és pont kinéztél az ablakon. Egyébként érdemes lesz kémlelni az eget, majd mai jel hajnalban is látványos csillaghullás jön, akár óránként 50 meteort is produkálhat mindez, bármilyennyit nem láthatunk, mert hogy a holdfény miatt óránként ez így lecsökkent 10-20 felvillanásra. Ugye maga a hullócsillagként ismert jelenség valójában apró porszem vagy kavics méretű kozmikus részecske felizzása. Ez okozza, ugye nagy sebességgel belép a föld légkörébe, itt a fékeződés során fény és hő formájában adja le az energiáját. De azért szeretjük, mert ilyenkor lehet kívánni, és állítólag teljesül is, ha nem mondjuk el senkinek ezt a bizonyos kívánságot. Szabad szemmel is megfigyelhető lesz, tehát érdemes korán kelni, mert hogy a hajnali órák lesznek majd erre a legalkalmasabbak. Egyébként most éri el maximumát, ez az év egyik leggyorsabb meteoraja, az Eta Aquaridák. Számunk pedig 06 30 30 33 180, ne feledd, itt is informálhatsz SMS-ben, Viberen vagy akár a Petőfi Facebook oldalán, és közben nosztalgikus percek következnek. Az egykori FLM sláger dolgozta fel Szabi Kéz és Liofrak, Megtalálok még most itt a Petőfin.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császárvágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismer. Bennem a szende kisgyerek, ahhoz, hogy megtaláljalak, először elveszítelek.

0: az utakról.
1: Nehézkes az előrejutás az M5-ösön Budapest felé. Kecskemét elkerülő szakaszán ugyanis terelést építenek ki a 91-es kilométernél, és lezárták mindkét sávot. A forgalom, mivel a leálló sávon halad, ez okozza az 1-2 kilométeres torlódást. Az M0-áson az M5-ös felé gyál közelében korábban egy személyautó korlátnak ütközött a 35-ös kilométernél. A külső sávot zárták le, a dízelődők miatt viszont mindkét oldalon több kilométeres torlódás alakult ki. Az M3-ason pedig a korábbi órákban Vásárosnomény felé 60 térségében kigyulladt egy kamion, az 55-ös kilométernél lezárták a pálya adott oldalát, továbbra is kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de itt számíthatsz torlódásra, fennakadásra. Számunk 06 30 30 33 180, ha informálnál, ha valahol fennakadást észlelsz, jelezd, hogy a továbbiakban is segíthessünk.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: csillag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és kezd helyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ha szeretnél Petőfi ajándékcsomagot, Szikora a Tomit figyeld a folytatásban, a Petőfi csúcsban majd vele játszhatsz, és kívánságműsor is lesz, erre is érdemes felkészülni. Gondold át, hogy kit és miért szeretnél meglepni, és milyen magyar slágerrel. 0-30-30-30-380, jöhet SMS, Viber üzés, a Heaven Street 7 is, indul a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. Munkaviszonyhoz kötni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetőségét a Hallgatói Önkormányzat.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kigyulladt egy kamion az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a pályaoldalt lezárták, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. A torlódás 5 kilométeres. Baleset történt az M0-áson Gyál közelében az M5-ös felé vezető oldalon. A 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták. A nézelődők miatt mindkét oldalon több kilométeres dugó alakult ki. Terelést építenek ki az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A torlódás több mint 2 kilométeres. Kigyulladt egy kis teherautó az 53-as főúton Kiskörös közelében. A 32-es kilométernél félpályán már megindult a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Arra kérte Magyar Péter a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségoldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte, a kormány már a választások után megtiltotta a új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény Hallgatói Önkormányzata. A Hők nyílt levélben fogalmazta meg elvárásait, egyúttal arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Már lehet szavazni az év testnevelő tanárára. Első körben a megyék és a főváros kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a pedagógusokat kívánják elismerni, akik megszerettetik a mozgást a gyerekekkel és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Éjjel átmenetileg megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz. Délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van, lassan kipipálhatjuk ezt a munkanapot is, ha még dolgozol, kitartás, veled vagyok, ha pedig indulsz haza, útitársad leszek. A mikrofonnál Szikora Tamás, hamarosan nyereményjátékot indítok Petőfi Rádiós ajándékokért, gyere velem!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag.

bármilyen változás, fennakadás van a közlekedési helyzetben, tőlünk kapod elsőként az infót. A Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a délutáni csúcsforgalomban. Kigyulladt egy kamion az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán 60 térségében az 55-ös kilométernél. A torlódás 5 kilométeres, mert a pálya adott oldalát lezárták. Aki teheti, a kerekharaszti lehajtónál tudja elhagyni a pályát. A füst pedig korlátozhatja a főváros felé haladók látótávolságát is, tehát egy

0: Csengernél, a 48-as kilométernél. Várom a további közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Zalaegerszegről, Szombathelyről, Berettyóújfaluból hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: És ahogyan frissítettem az SMS falunkat, még egy infó. Sziasztok! Egy nagyobb baleset történt Balogunyom térségében, ahol torlódás tapasztalató Vas vármegyében. Köszönöm szépen, várom a továbbiakat is. Most a New Level Empire dala közben. Ne is gondolj rám!

Petőfi Rádió minden magyar. Én szeretném, hogyha minden Petőfi Rádió hallgatónak lenne egy ajándékcsomag, egy rádiós ajándékcsomag, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz. Szóval az esélyt ma délután is megadom valakinek. Figyeld a zenék közötti felhívást, amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor indul a játék, és várom, hogy jelentkezz a 06 30 30 30 380-on, írd meg, hogy melyik az óra nyerő slágere, előadót és dalcímet. Ha pedig gyors vagy, első vagy, visszahívlak, egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe tér az ajándékcsomag. Figyelj, játék hamarosan!

0: rádiós ajándékokat. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél SMS-ben a 0630303380-on, én pedig a nyertest mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Folyamatosan figyeljük a forgalmat, hallgatóink a szemeink. Többen jelezték, hogy baleset van a 86-os főúton. Három személyautó ütközött össze Balogonyom közelében a 72-es kilométernél. Itt forgalomkorlátozás van, mindez tehát a 86-os főúton Balogonyom közelében. A 49-esen Csengernél egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 48-as kilométernél. Egy sávot lezártak. Lakatos Gábor jelezte nekünk Csengerről, hogy baleset van tehát a 49-esen a 48-as kilométernél. Köszönjük az infót. Az M3-ason pedig kigyulladt egy kamion a Vásárosnamén felé vezető oldalon 60 térségében az 55-ös kilométernél. Az érintett pályaoldalt legutóbbi hírek szerint lezárták. A torlódás több mint 5 kilométeres, aki teheti, kerüljön a 3-as főúton. Tehát mindez az M3-ason 60 közelében a Vásárosnamén felé vezető oldalon, ahol egy kigyulladt kamion okoz torlódást, emiatt pedig pályazár van. Várom a további információkat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Kiskörösről, Makóról, Tiszafüredről hívj 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ki az, akinek még nincs Petőfi Rádiós ajándékcsomag? Akkor most lehet, megadjuk az esélyt, hogy ki volt a leges-legelső üzenet küldő a játék felhívásunk után. Az ezekben a másodpercekben derül ki. Őt hívhatom.
1: Tessék.
0: Halló, szia, itt a Petőfi Rádió. Szikora Tamás vagyok.
1: Hello.
0: Hogy szólítatlak?
1: Feri.
0: Mennyire tartod magad szerencsés típusnak?
1: Őszintén nem szoktam ilyen nyereményjátékokat nagyon nyerni, szóval most ez ilyen kivétel.
0: Ez akkor így random jött az ötlet, hogy azért csak megpróbálom, hátha.
1: Igen.
0: Hát figyelj, szerintem többször kellene játszanod, mert elsőként küldtél nekünk üzenetet, úgyhogy bent vagy a játékban.
1: Jaj, de jó.
0: Na Feri, akkor te jössz, két kérdésem van. Az egyik, hogy elmondd, hogy mi volt az óra nyerőzenéje.
1: Felhel lopu vedd meg.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogennyét tudod?
1: Nem már.
0: Hát én sem szeretném, hogy ezen múljon. Hát ide most bejátszhatnék ilyen tücsök ciripelős effektet is.
1: Minden magyar.
0: Alakulunk, akkor egyben mond, léci.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Hú, oké, akkor megvagyunk, Feri. Nyertél egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, nagy betűkkel rajta a szlogen, úgyhogy legközelebb nem lesz hatásszünet, hanem egyből fogod tudni. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen.
0: Hát remélem, hogy feldobhattuk vele a napodat.
1: Hát feldobtátok.
0: Mit csinálsz éppen? Miközben jött az ötlet, hogy na, játszunk egyet?
1: Hát benyeltem valami vírus és gyógyulok, és így hallgatom unalmam a rádiót, és mondom, megpróbálom gyógyulás közben.
0: Na, látod? Hát akkor többször kell, hogy hallgasd a rádiót, mert ezek szerint szerencsés típus vagy te, csak többet kell játszanod.
1: Hát.
0: És akkor remélem, hogy megjön a játékkedved is. Én a következő dallal is megleplek téged. Kultúrkör, siker. Ezt hozom most a Petőfi Rádióban.
1: Köszönöm szépen.
0: Játékot holnap is indítok majd. 4 és

0: Petőfi Rádió minden magyar. Májusi nyárban 30 fokkal, tehát hogyha most indulsz haza a munkából, akkor lazán elég a póló. Én 5 után haza kísérlek, a kezdésben mindjárt itt a Compact Disco és a Hősök közös dala. Minden rendben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
5: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
7: Színész vagyok, nem bajnok.
8: Mi nem térdelünk le!
5: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
9: It's showtime.
5: Május 7-től a mozikban.
10: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő.
13: Mivel készültél?
14: Csendből csinálok pénzt.
15: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
12: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel.
13: Sima ügy.
12: THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
5: Ez a Petőfi Rádió.
16: Megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. Kigyulladt egy mételep Debrecen határában. Jövő héten lesz a műtárgyak éjszakája.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
16: Kigyulladt egy kamion az M3-as Vásáros-Namény felé vezető oldalán 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a pályaoldalt lezárták, a torlódás 5 kilométeres. Aki teheti, a kerekharaszti lehajtónál tudja elhagyni az autópályát. A füst korlátozhatja a Budapest felé haladók látótávolságát is. Baleset történt korábban az M0-áson Gyál közelében, az M5-ös felé vezető oldalon. A 35-ös kilométernél a forgalom már megindult, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Kamionnal ütközött egy autó a 49-es főúton Csenger közelében. A 48-as kilométernél a félútpályát lezárták. Három autó karambolozott a 86-os főúton Balogunyom közelében. A 72-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívül itt látta az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
16: Arra kérte Magyar Péter a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Ujjás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte, a kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. A brit miniszterelnök szerint válságos helyzetet teremtettek az utóbbi hetekben Nagy-Britanniában elkövetett sorozatos antiszemita támadások. A kormányfő azt mondta, vizsgálják, hogy nem áll le valamely ellenséges külföldi ország az incidensek mögött. Iránt meg is nevezte és azt üzente Teheránnak, hogy London nem fogja eltűrni az erőszakra és a gyűlöletre uszítást. Nagy mennyiségű papír hulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mély telepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül kettő már össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűzesetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba kellett vinni. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal várja a képző és iparművészet, valamint az építészet iránt érdeklődőket a 10. műtárgyak éjszakája jövő csütörtöktől szombatig. A háromnapos fesztivál eseményei között lesznek szakmai előadások, műterem és műhelylátogatások, tematikus séták.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
16: Éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz. Délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
13: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: 5 óra van, második munkanap, pipa. Munka után pedig lazulj velem a folytatásban. Én elkísérlek bevásárolni, edzeni, vacsi készítés közben is együtt vagyunk. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben a Kompakt Diszkó és a Hősök érkezik egy dalban. Itt a minden rendben.
13: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: az utakról.
1: Én vagyok az úti társad, aki hazakísért téged, és 20 percenként jelzi a fontos, friss közlekedési infokat. Figyelem, a korábbi hírek szerint kigyulladt egy kamion az M3-ason 60 térségében a Vásáros-Namény felé vezető oldalon. Az 55-ös kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, és a torlódás több mint 5 kilométeres. Aki teheti, kerüljön a 3-as főúton. Mindez tehát az M3-ason 60 térségében Vásáros-Namény felé, ahol pályazár van. Az M0-áson a keleti szektorban Gyál közelében az M3-as felé korábban baleset történt, a 35-ös kilométernél a torlódás lassan oszlik fel. A 49-esen Csenger térségében összeütközött egy kamion és egy személyautó, a 48-as kilométernél egy sávon megy a forgalom. Baleset van tehát a 49-esen Csengernél, a 48-as kilométernél, és három személyautó karambolozott a 86-oson Balogunyom közelében a 72-es kilométernél. Itt is tart a helyszínelés. Mindez tehát a 86-os főúton Balogunyom közelében a 72-es kilométernél. És te merre jársz, merre vezetsz? Az egész országból várom a közlekedési információkat. Tiszavasváriból, Inácsról, Vácról, hívj 061 759 6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Rádió Minden Magyar. Ma májusi nyár van 30 fokkal. Szó szerint per idén először mérettünk 30 plusz fokot. A Hungaromet hivatalos mérése kora délután 30,2 fokot mutatott Derekegyházán. Ezzel pedig elmondhatjuk a mai napról, hogy az idei év első hőségnapja. Nagyon sokan napoznak, sőt volt, aki már fürödt is a 18 fokos Balatonban a Siófoknál, de valaki a TikTokon egy vágtató őzikét is levideózott a Balatonban. Na és neked, hány fokot mutat most a kocsi? Sunny Shining, stílusosan a The Beavers dala diktálja a

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Baleset, útzár, lámpahiba, bármit tapasztalsz, jelez nekünk, hiszen a Petőfi Rádióban 20 percenként informálunk téged az aktuális helyzetről. Figyelem, a 86-oson három személyautó ütközött össze Balogunyom közelében a 72-es kilométernél. Itt mi mindig egy sávot zárva tartanak a helyszínelés idejére. Emiatt van tehát torlódás a 86-oson Balogunyom közelében a 72-es kilométernél. Korábban kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamén felé 60-nál az 55-ös kilométernél. Az érintett pályaoldalt a legutóbbi hírek szerint lezárták, a torlódás több mint 5 kilométeres, aki teheti, válassza a 3-as főútat. Mindez tehát az M3-ason 60 közelében az 55-ös kilométernél a Vásárosnamén felé vezető oldalon. És volt egy baleset az M0-áson Gyál közelében az M3-as felé a 35-ös kilométernél. Itt már most minden sáv újra használható, viszont a korábbi dugó még aktuális, és lassan oszlik fel a torlódás. Mindez tehát az M0-áson Gyálnál az M3-as felé vezető oldalon. Na és te, merre tartasz, merre indultál? Az egész országból várom a közlekedési infókat, a legfrissebb helyzetjelentéseket. Dolgozzunk össze, adj hírt Nyéklátházáról, Nagykörösről, Szabadszállásról, hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. 5. 5-e van, Györgyi névnapja. Isten éltesse őket, vagy köszönjük akár a születésnaposokat egy dallal, vagy az érettségizőket. Egy óra múlva 7-kor indul a kívánságműsor. Várom az üzeneted 0630 30 30 380. 6 után itt a szuper, nem és a hova megy ki?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag. A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. Megbukott a román kormány, megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Kigyulladt korábban egy kamion az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a pálya oldalt még mindig lezárva tartják a torlódás 5 kilométeres. Aki teheti, a kerekharaszti lehajtónál tudja elhagyni az autópályát. A füst korlátozhatja a Budapest felé haladók látótávolságát is. Kigyulladt egy jármű az 57-es főúton is Kozár-Misleny és Szederkény között. A 44-es kilométernél fél pályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Megbukott az Európa barát kormány Romániában. A bizalmi szavazást a koalícióból kilépett a Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban a román államfőn múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a mai matek érettségén. A diákoknak emellett gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Például egy viharjelző magasságát kellett meghatározniuk. Szakértők szerint az írásbeli második részében több feladat is szokatlanul hosszú volt, ami fejtörést okozhatott a vizsgázóknak. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. A tisztséget Pósfai Mihály geológus akadémikus tölti be. Megbízatása 3 évre szól. A testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Játszótérré alakul át a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed gyereknapon. Május utolsó vasárnapján kiállítanak egy a Vissza a jövőbe című filmből ismert időgépet. Ki lehet próbálni egy helikopter szimulátort, de lesznek légvárak, óriás csúszda, mászófal, a legkisebbeknek pedig természetes anyagokból épített ökolabirintus.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 6 óra van. Ha most indulnál, ha úton vagy, ha hazafelé tartasz, elkísérlek. A Petőfi Rádióra számíthatsz. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Nálunk vannak a friss útinfók és a legnagyobb magyar zenék. A kezdésben például a Szupernem dala. Hova megy ki?
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: hírek az utakról.
1: Utazás közben veled gurulok, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, korábban kigyulladt egy kamion az M3-ason 60 közelében Vásárosnamény felé. A legutóbbi hírek szerint az 55-ös kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, és mindenkit leterelnek a 3-as főútra. Tehát kigyulladt kamion okoz fennakadást az M3-ason 60 közelében Vásárosnamény felé az 55-ös kilométernél. Itt pályazárban, ráadásul a füst korlátozta a legutóbb a Budapest felé haladók látótávolságát is, jelenleg pedig a bámészkodók miatt van fennakadás, tehát az M3-ason 60 közelében Budapest felé is. Az 57-es főúton kigyulladt egy autó Kozár-Mislenyi és Szederkény között a 44-es kilométernél. Itt a forgalom egy sávon halad, mindez tehát az 57-esen a 44-es kilométernél. A fővárosban baleset történt a Hegyalja úton kifelé a Jagelló út előtt, valamint a 13. kerületben a Dunavirág utcai körforgalmat baleset miatt lezárták, éppen ezért például a 79-es trolibusz is terelve közlekedik. Ha neked is van további infód, baleset, lezárás, lámpahiba, jelez nekünk, az egész országból várom a híreket. Hajdúböszörményből, Kecskemétről, Cecéről, hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón.

Petőfi Rádió minden magyar. Stílusváltás. Itt a Blahalúziának konkrétan visszaszámolunk lassan a Budapest Parkos koncertjükre, amely június 11-én lesz majd. És ez a dal jelenleg nagyot megy nálunk, a Petőfi Rádió slágerlistáján is ott van. Az olasz életérzés, illetve Amore, de nem veled, amely megidézi Rómát, de nem csupán mint helyszínt, hanem mint szimbolikus teret, ahol az emlékek képesek megtisztulni. Róma ugyanis szerintük a lelki gyógyulás szintere, itt a múlt sebeiből születhet valami új és szép, és a refrén sorai magukban hordozzák a dal lényegi üzenetét, hogy a szakítás, az elhagyás, a veszteség ellenére igenis lehetséges a továbblépés, az újrakezdés, és végül, hogy békét találjunk a múltunkkal. Ez az Amore a Petőfi Rádióban, a Blahalúziánától.

0: Akadás, baleset, dugó, 20 percenként jelezzük neked a délutáni csúcsforgalomban a friss aktuális közlekedési infókat a Petőfi Rádióban. Kigyulladt egy kamion az M3-ason 60 közelében Vásárosnamény felé az 55-ös kilométernél. A torlódás 5-6 kilométeres, aki teheti, kerüljön a 3-as főúton. Mindez tehát az M3-ason 60-nál a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Az 57-es főúton kigyulladt egy autó Kozár-Mislenyi és Szederkény között a 44-es kilométernél. Itt forgalomkorlátozás van, mindez tehát az 57-esen a 44-es kilométernél Kozár-Mislenyi és Szederkény között. A fővárosban pedig baleset miatt lezárták a 13. kerületben a Dunavirág utcai körforgalmat. A 79-es autóbusz itt terelve közlekedik. Várom a további információkat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Máté Szalkáról, Bonyhádról, Makóról hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Hosszú utál előtted? Veled tartok, és hogy milyen dal esne jó a vezetés közben, várom az üzeneteket. 7 és 9 között ma is kívánságműsor. 061-759-6060 a kívánságvonal, itt pedig a Balkán VIP és a Lombkoronák.

0: A magyar hét után te dönthetsz, hogy kinek játszam a következő dalt, és hogy melyik legyen. Indul a kívánság műsor. 061-759-6060 a telefonszám. Az első dalt Merci választotta a párján a Gézának. Ári Maffia volt egy álmom.
1: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsoraján.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus azon az óceánjáron, amelyen hárman is meghaltak a fertőzésben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60 térségében egy korábban kigyulladt kamion akadályozza a forgalmat. Az 55-ös kilométernél a pályaoldalt lezárták, a torlódás a helyszínen is mögött több mint 5 kilométeres. Aki teheti, a kerekharaszti lehajtónál tudja elhagyni az autópályát. Kigyulladt egy jármű az 57-es főúton is Kozármislen és Szederkény között. A 44-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Ennek részeként számlákat zároltak és pénzösszegeket foglaltak le, közölte a rendőrség. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, jelentős részben túlárazott szerződésekkel. Az üzletember tegnap egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Cinizmusnak nevezte az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-a-9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. Összesen 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt lőttek ki az orosz erők, több gázipari létesítményt is támadtak a poltavai és harkivi régióban. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus azon az óceánjáron, amelyen hárman is meghaltak a fertőzésben a napokban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az Argentinából indult hajón észlelt vírus megegyezik azzal a törzsel, amelyet először az Andokban, majd Dél-Amerika más részein is azonosítottak. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Kiütéses magyar siker Japán ellen a női vízilabda világkupán. Köszöntöm a hallgatókat! A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-8. Helyért játszott rájátszásának második fordulójában. Mivel a világbajnok görögök 17-6-ra veszítettek az ausztrálok ellen, a magyaroknak holnap a tengeren túliak elleni siker továbbjutást jelentene a döntőbe. Döntőszedben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Chin-Wentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A berlini szenátus egyhangulag jóváhagyta a Kai Wegner főpolgármester által bemutatott lehetséges olimpiai pályázati terveket. A bemutatott koncepció a 2036-os 40-es vagy a 44-es nyári játékok megrendezésére vonatkozó pályázatot támogatja, és hangsúlyozza, hogy a rendezéshez szükséges összes sportlétesítmény 97%-a már megépült. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ári Mafia, volt egy álmom, ezzel indul a Petőfi Rádióban a kedves tím élő kívánságműsor. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A nap leventében vezetéshez, bringázáshoz, vacsihoz, hogy neked mit játszak, várom az üzeneted. 061 759 6060.
4: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, Tomi, Gizmo vagyok.
2: Szia, Gizmo, ez a kívánságműsor, úgyhogy te következel.
3: Szeretném kérni mondjuk Grűzsvalinnak az egyik zalát szeretném küldeni minden kollégámnak, neked, a kiski szeretkezti jó időt.
2: Jó időt, akkor te is szereted a jó időt, ugye?
3: Persze, igen.
2: A Balcsi képzelben 18 fokos, nálad ilyenkor játszik? Te simán belemennél?
3: Szoktunk menni Balatonra.
2: Aha, de hogy járkálni. A 18 fokos Balaton az játszana? Fürödnél már benne?
3: Még nem.
2: Mennyi az, amire azt mondod, hogy na most már akkor belemerészkedek? 20, 22, 24 fok?
3: 25.
2: Ó, hát igen, az már lassan termálvíz. Arra még egy kicsit várnunk kell, de alakul a jó idő, hál' Istennek. Köszi, hogy hívtál, akkor küldöm a zenét, jó?
3: Köszi, szia.
2: Májusi nyár, Rúzsa Magdival itt a Mona Lisa, a Petőfi Rádióban a kívánságműsorban, de hogy melyik legyen a következő dal, kinek játszom, csörges most!

0: mi már várja hívásod.
1: És az üzeneteket is csekkolom, amelyek a 06 30 30 30 380-ra érkeznek. Szia, Nagy Kanizsára, Balaskó Györgyinek nagyon boldog névnapot kívánunk, írja Izabella és a családja. Kedves Györgyi, sokat és boldogat! Szia, Tomi, Noémi vagyok. Atinak szeretném üzenni, hogy jó lenne már látni. Nagyon hiányzol, és szeretlek. Márk is csatlakozott a műsorhoz. Ő a kolléganőjének, Lillának választott egy dalt. És amíg kinek játszom a következő zenét, azt már te mondhatod.
2: Magukosnak és Bencének.
1: Mit üzensz nekik?
2: Hogy legyen nagyon szép a napjuk.
1: Együtt bandáztok most?
2: Igen.
1: Na és mi a program? Mit csináltok?
2: Hát most rendeltünk pizzát.
1: Miért rendeltetek?
2: Húsimádó.
1: Akkor vacsi mellé. Paulina, aznap éjjel. Ez következik most a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És a közlekedési infokra is számítok, figyelem! Az M3-ason 60 térségében Vásáros-Lamin felé korábban kigyulladt egy kamion, ez akadályozza a forgalmat az 55-ös kilométernél. Több mint 5 kilométeres a dugó, mindez tehát az M3-ason 60 közelében Vásáros-Lamin felé, az 57-es főúton pedig kigyulladt egy autó Kozár Mislenyi és Szederkény között a 44-es kilométernél. Ezért van itt forgalomkorlátozás, tehát az 57-esen a 44-es kilométernél Kozár Mislenyi és Szederkény között. És te merre tartasz? Várom a további infokat! És játszom a kedvenceket, ez a kívánság műsor. Például egy nagy csapat hallgat minket bográcsozás közben Királyhelmecen. Fecó írt nekünk, aki a kollégáival együtt ünnepel, születésnapoznak. Attilával, Emivel és Nikivel. Szóval tiétek a Punani Masszív és az Élvezd a Petőfi.
3: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeresd te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad. Öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bony.

a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Olyan játékra lehet
2: jelenni,
3: vagy nem?
2: Milyen játékra? Mit játszunk?
3: Hát ilyen nyereményjáték.
2: És mit szeretnél nyerni?
3: Hát nem tudom, ami van.
2: Na, de mégis.
3: Bögrét.
2: Bögrét?
3: Igen.
2: Petőfi Rádiós bögrét, nincs még olyanod? Jaj, de rosszul hallak, mi történik? Itti beszállt a vonalba, itt vagy?
3: Kibé... Nikolcs vagyok, vagy Győrből.
2: Győrből telefonál?
3: Igen, György vagyok, igen. Korád Mária.
2: Kedves Mária, szóval akkor bögréért szeretne játszani.
3: Igen, igen.
2: Hogyan képzeli a játékot?
3: Hát nem tudom, hát fogalmam sincs. Nem voltam ilyen játékban soha.
2: Akkor csak így jött az ötlet, hogy szeretne egyet játszani velünk, ugye?
3: Igen, igen, igen.
2: Tudja a Petőfi Rádió szlogenjét?
3: A fú, nem.
2: Hát?
3: Petőfi Rádió, csak igen, is lágát megy.
2: Nem. Sajnos így nem tudok bögrét adni, pedig megszántam volna egy bögrével, komolyan.
3: Ó, jó.
2: Játék viszont legközelebb holnap délután lesz 4:30, úgyhogy addigra tanulja meg a szlogent, jó? Minimum.
3: Jó, jó. Egy zenét lehet kérni.
2: Hát egy zenét így vigaszdíjul küldök önnek, jó?
3: Pitbull-tra egy number one-t megvan.
2: Hát az nincs, mert magyar zenéket játszunk itt a Petőfi Rádióban. Pitbull helyett Pixelt hozom, jó? Balatoni nyár.
3: Jó, jó. Köszönöm szépen.
2: Viszontlátásra. Ez a kívánságműsor, ahol bármi megtörténhet. Ha te is üzennél valakinek valamit, akkor hívj most.

És amikor holnap épp kilibbensz, kérlek, ne fáradj majd köszönni.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Haló, Péter vagyok.
2: Szia, itt pedig Tomi, hallgatlak.
3: Lehet kívánságot kérni?
2: Lehet kívánságot kérni. Igen, te jössz, kívánj valamit, kinek küldeni a számot?
3: Sótonyba minden kedves ismerősömnek.
2: Uh-huh. Sokan vannak? Akik ismerősök?
3: Igen, sokan. Igen.
2: És mit csináltok éppen? Hogy telik az estétek?
3: Borozunk.
2: És ünnepeltek valamit, vagy csak szimplán? Lazán ítelik egy este nálatok? Egy hétköznapi este?
3: Csak egy hétköznapi este, fotelről, meg az ilyenekkel.
2: Na, jól van. Kiültetek a teraszra a jó időben?
3: Igen.
2: Na de bagány, akkor dzsúdlós panom, ez lesz mindjárt a tiétek, jó?
3: Oké, köszönöm szépen.
2: 3 perc és játszom teljes egészében.
4: Miért mondod, hogy tönkre megy minden? Zaj kell, de nem voltál még egyedül. Mire vágysz, mert mindent elértem. Nem vagyom, hogy visszahúzzan, amit egyszer értem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Megnövekszik a felhőzet, éjszaka a Dunántúlon már futó záporok is lehetnek. Vizsgálja a rendőrség Balási Gyula cégeit. Megbukott a román kormány.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Korábban kigyulladt egy kamion az M3-ason, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, 60 térségében. Az elhúzódó oltási munkák miatt az 55-ös kilométernél az érintett pályaoldalt még mindig zárva tartják. Az 55-ös jelű 60 nyugat csomópontban kiterelik a Miskolc felé tartókat a 3-as főútra. Visszatérni az 59-es jelű 60 kelet csomópontban lehet. Kiégett egy autó az 57-es főúton Kozár-Mis Leny és Szederkény között, a 44-es kilométernél félpályán engedik a járműveket. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Arra kérte Magyar Péter a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte, a kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Ennek részeként számlákat zároltak és pénzösszegeket foglaltak le, közölte a rendőrség. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, jelentős részben túlárazott szerződésekkel. Az üzletember tegnap egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Megbukott a román kormány a bizalmi szavazást, úgyhát a koalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban a román államfőn múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással. Több ház és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon hajnalban történt földrengésben. A 4,2-es erősségű földmozgás epicentruma a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól alig 20 kilométerre volt. A rengés nagy riadalmat keltett, az emberek az utcára rohantak, de senki sem sérült meg.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz. Délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Judlós Panon, ezzel folytatódik a Petőfi Rádió kedvesti élő kívánság műsora. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. És te, kinek üzennél? Akár a névnapos Györgyiknek, a kollégádnak, az érettségizőknek? Itt a lehetőség. Várom, hogy hívj!
0: Itt egy újabb óra. Kizárt.

0: 759 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, Zsuzsanna vagyok.
2: Készcsak.
3: Szeretnék számot kérni az unokaöcsémnek, Lacinak, és a mennyasszonyának, Andreának, akiknek a közeljövőben lesz a házasságkötésük, és minden jót, szépet kívánok nekik, és szeretném nekik elküldeni számot.
2: Mikor lesz a nagy nap, azt lehet tudni?
3: A dátum szerint nem tudom, de a jövő héten.
2: Aha, na hát akkor az már tényleg nagyon itt van, és milyen lagzit terveznek,
3: igen,
2: vagy hogyan fog telni az a nap? Mit tud a programról?
3: Hát nagyon nagy lakodalom lesz. Kint az udvaron van fölállítva egy nagy sátor, és ott van terítve, és pincérek fognak jönni, és ők hozzák és tálalják a sokféle ételt, rengeteg ital, sütemény, torta, minden, és rengeteg vendég, úgyhogy kitesznek magukért, nagyon meg fogják ünnepelni, de én azt mondom, hogy ünnepeljék is meg, mert aztán későbbiekben ez lesz a legszebb nap az életükben. Amikor szomorkodni fognak, akkor mindig erre a napra gondolnak, hogy ó, hát volt én nekem is ünnepem.
2: Ez egy életre szól. Hát akkor előre is gratulálunk, nagyon sok boldogságot kívánunk nekik, és játszom a dalt, jó?
3: Igen.
2: Köszönöm szépen. Szép estét. Karamell, használd a szíved, ezzel ünnepelünk.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És csekkolom az üzeneteket, amelyek a 06-30-30-30-380-ra érkeznek. Szia Tomi, Kareszt vagyok, kifelé tartok kamionnal Aténba, és a görög határ előtt járok körülbelül fél órára. Az úton lévőknek, akik hallgatják a rádiót, nekik szeretném küldeni a következő számot. Kareszt, vigyázz magadra, elkísérünk, és nagyon köszi, hogy ott is online a Petőfi Rádiót hallgatod. Jó utat neked! Sziasztok, Hajni vagyok, Nyíregyházáról a következő dalt magamnak szeretném küldeni, mert éppen nosztalgiázok. És csatlakozott hozzánk István Debrecenből, aki Hortenziának a kedvesének Kiskunhalasa címzi a következő számot. Itt az üzenet. Kedves drága Hortenziám, annak dacára, hogy a mai beszélgetésünk mondhatni felejtőse sikeredett, de én napokon belül megoldom leghőbb vágyadat, és nem sokára egymás karjéban lehetünk. Szeretném neked küldeni a következő számot, és üzenem, hívj! Nagyon szeretlek, a te Istánod. Utóirat, bennem mindig bízhatsz. Carson Koma osztálytalálkozó, ez szól most a Petőfi Rádióban.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. A

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig nincs megállás. Itt a Petőfi Rádió. Halló.
3: Zenét szeretnék kérni.
2: Szia, én Tomi vagyok. Téged hogy szólítatlak?
3: Mira.
2: Szia, Mira. Hogy telik az estét? Mit csinálsz szép?
3: Jól, hát épp táncoltam.
2: Aha, és milyen táncra jársz?
3: Ilyen hip-hop.
2: Most pedig után, akkor valakit szeretnél megajándékozni egy zenével. Kinek játsszuk?
3: Hát a családtagjaimnak, pukámnak és anyukámnak.
2: Megbeszéltük. Köszi, hogy hívtál. Szép estét.
3: Köszönöm.
2: Horányi Júli, Hajnalcsillag, ez szól a Petőfi Rádió kívánság műsorában. És te, kinek üzennél? Itt a lehetőség 9 óráig.
0: Petőfi Rádió kívánság műsor, szikor.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, szeretnék kérni egy zenét.
2: Háló, ki szeretne kérni zenét? Hogy szólíthatlak?
3: Bálint.
2: Háló, Bálint. Mizu, mit csinálsz éppen?
3: Éppen kocsiba ülünk haverokkal.
2: Na, merre mentek? Mi az úti cél?
3: Lassan haza.
2: Na, és mi volt a program? Merre gengeltetek?
3: Hát igazából pizzáztunk egyet, aztán ennyi.
2: Aha. Na, és akkor küldenél a sparoknak egy zenét?
3: Aha.
2: Megdumáltuk. Köszi, hogy együtt kocsikázunk, akkor meglepünk titeket.
3: Oké, és köszi.
2: Köszi, ciao. De

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Bálint üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort. A kisfiával, Kristóffal elugrottak pizzázni egyet, és neked szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged. Kívánságműsor legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban, most néhány perc múlva kezdődik a Kultúrfitness Szani Rolanddal. Én léptem, szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Rádióban, Szani Rolanddal.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsor ajánló után a műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos, fátyol, felhős, meleg idő lesz holnap. Munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetőségét a Hallgatói Önkormányzat.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán 60 térségében korábban kigyulladt egy kamion. Az elhúzódó oltási munkák miatt az 55-ös kilométernél az érintett pályaoldalt még mindig zárva tartják. Az 55-ös jelű 60 nyugat csomópontban kiterelik a Miskolc felé tartókat a 3-as főútra. Visszatérni az 59-es jelű 60 keret csomópontban lehet. Kiégett egy autó az 57-es főúton Kozármislen és Szederkény között a 44-es kilométernél. Félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Arra kérte Magyar Péter a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte, a kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény Hallgatói Önkormányzata. A Hők nyílt levélben fogalmazta meg elvárásait. Egyúttal arra kérte a hivatalban lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az ámokfutó, aki gyalogosok közé hajtott tegnap az autójával Lipcse egyik bevásárló utcájában. Két embert halálra gázolt és sokan megsérültek. Pontos számukat azonban a hatóságok még nem közölték. Német lapértesülés szerint a 33 éves férfit egy pszichiátrián ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol legerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a kortárstánc, a klarinét és a Margaret Island is. Lábas Viki énekesnő, dalszerző, előadó művésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.

0: vezette. Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Már itt ül velem szemben a hölgy, aki nagyon sokáig Magyarország egyik legnépszerűbb együttesének az énekesnője, front embere volt, aztán utána olybá tűnik, hogy a csapat megszüntével pedig új utakra lépett. Lábas Viki velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek, szia.
2: Szia, szép napot mindenkinek, frontban maradtam.
1: Igen, csak most már másképp.
2: Csak átalakult a front.
1: És akkor kezdjük ezzel, legyen ez a felütés. Azóta mi nem beszéltünk egymással, elég régóta ismerjük egymást, de hogy tavaly ez ilyen hideg zuhany volt egyébként ilyen zenei berkeken belül meg rajongóknak, hogy akkor hát mi történik itt, vagy mi lesz most akkor Margaret Island nélkül?
2: Elég nehéz úgy beszélni, hogy nincs itt a másik két alkotótársam, és ezt nem is nagyon szeretek erről nélkülük beszélni, hiszen tényleg az egy közös alkotás volt, meg az egy közös élet volt. Így nagyon rövidre zárva, mi jól váltunk el minden, hát nem tudom, ilyen előítélettel szemben, mert mindenki azt kérdezi, hogy jó, akkor most itt durogtattok egymásra, meg hogy rosszba vagytok, nem, mi ezt nagyon szépen végigvittük, mi már ezt előtte egy évvel körülbelül tudtuk, hogy mi lesz, elkezdtünk járni coachhoz, és ez lett a vége, hogy szépen okosan megbeszéltük, hogy egyszerűen mind a hármunknak az útja másfele mutat, azt mondta a coachunk, hogy mind a hármunk vektora másfele mutat, és hogy teljesen jogosnak tűnik ez a döntés, és hát a búcsú koncertünk az pedig egy ilyen sírással egybekötött nagy ölelés, meg ilyen szívbombázás volt, úgyhogy így elég érdekes volt ez az egész időszak, meg próbáltunk nagyon jelen lenni az utolsó turnénkon, és tényleg úgy lezárt ezt a 11 évnyi zeneiparban való tevékenykedést, hogy az méltó legyen a Margaret Islandhez, hiszen én nagyon büszke vagyok arra, amit együtt alkottunk a srácokkal, meg amit véghez vittünk itthon, úgyhogy így ennyit erről, és nagyon sajnálom, hogyha ez valakit hideg zuhanyként ért. Egyébként nem, kapunk ilyen és olyan visszajelzéseket is, hogy valakit hideg zuhanyként ért, valaki már számított rá. Hát így ilyen ez a pop szakma.
1: Mert ti annyira egy hullám hosszon voltatok az alatt a 11-12
2: Igen. Meg tehát a barátság megmaradt, tehát hogy ugyanúgy most volt a Kristófnak például a Zeneakadémián diplomakoncertje, megnéztük, tök zseniális volt, a Verok Tomi, a gitárosunk ugyanúgy próbál engem gitározni, tanítani, most a hangmérnökünk az István éppen a hétvégén nálam aludt, mert ő meg most a Follow the Flow-t hangosítja, úgyhogy így tudunk egymásról, úgyhogy ez megmaradt.
1: Még egy kérdés, ehhez aztán majd foglalkozunk azzal, hogy mi az új út, aminek egyébként már megvolt a premierje is pár hónappal ezelőtt, viszont az elmúlt évtizedekben számtalan nagy nevű magyar együttes, népszerű magyar együttes mondta azt, hogy akkor most vége. Eltelt pár év, és aztán láss csodát, egyszer csak újra fölállnak a színpadra. Nyitva hagytatok valamit, vagy véglegesen lezártátok?
2: Nem, ezt mi nem megélhetési zenészek voltunk sohasem, bocsánat, hogy ezt ennyire nyersen megfogalmazom, hanem mi az örömért zenéltünk, és nem szerettük volna ezt az utat végigjárni, hogy csak azért vagyunk jobban, mert hogy a pénz összetartja ezt a produkciót, mert nyilván ebbe bele lehetett volna állni, és nagyon sokan megkérdezik, hogy akkor most én így, hogy megyek tovább, én énekelek-e Margaret dalokat? Nem. Tehát, hogy én nem, ez egy közös megállapodás volt, hogy nyilván van egy-két olyan ritka alkalom, ami mondjuk előre már ne volt szervezve, vagy ilyesmi, de egyébként erről nincsen szó. Tehát ez egy nagyon szép korszak volt, ezt így hagyjuk az utókornak.
1: És ezt akartam kérdezni, hogy mi lesz azokkal a dalokkal, amik a különböző slágerlisták első, második, harmadik helyén voltak. Tehát, hogy akkor azok szépen zárójelbe kerülnek, és a megfelelő fiókba be kell tenni őket.
2: Eddig is a közönség miatt éltek ezek a dalok, úgyhogy én abban reménykedem, hogy a közönség, meg akár a rádióállomások ugyanúgy gondozzák, mint akár nem tudom, az Edda 20 évvel ezelőtt is lágereit, tehát hogy én reménykedem abban, hogy az emberek ezt nem felejtik el, ugyanúgy szeretik, ugyanúgy szembe jön velem TikTokon egy-két trendbe, egy-két dalunk, és ezt öröm látni, úgyhogy igazából nekünk ez is volt a célunk az elejétől kezdve, hogy az örökkévalónak alkossunk valamit, és ez innentől kezdve már a közönség kezében van, hogy így is marad.
1: Szoktál egyébként Margaret Island dalokat hallgatni, Viki?
2: Magamtól nem. Volt egy ilyen vicces szituáció, mert a Bálinttal is zenéltünk azóta valahol, meg a Kristóffal is még tavaly év végén, és valahol kellett nekem Margaret dalt így hirtelen énekelni, és nem jutott eszembe a szöveg. Szóval, hogy így én ezt így le tudtam zárni, meg beletettem egy fagba, és szeretettel őrzöm, és ugye azóta már elkezdtem új anyagokon, meg új dolgokon dolgozni, és nagyon érdekes volt, hogy így hirtelen vissza kellett kapcsolnom, és így jaj, hogy így újra meg kellett tanulnom járni egy pár percig a színpadon, hogy ez hogy is volt régen. Úgyhogy érdekes volt, de még nem hallgattam, de biztos, hogy elő fog az jönni, amikor majd így az unokáknak, vagy valakinek mutatjuk, hogy...
1: De hát az még pár évtized.
2: Igen, hogy így ez volt a gimis korszakunk, meg ez volt a fiatal felnőtt korunk, és büszkén mutogatom majd, hogy úristen, de jó, hogy ilyen meg olyan színpadokkal láttam.
1: Ha visszaemlékszel arra a 11 évre, és nyilván azért élénkenél egy-két dolog benned, azokból a bulikból, amiket átéltetek, mi volt az, ami a legmeghatározóbb volt? Volt egy ilyen pont, egy koncert, vagy nem tudom, egy rajongóval való találkozás, amire azt mondod, hogy ez volt az a pont, ami a Margaret Island csúcsát jelentett?
2: Nagyon sok ilyen pont volt. Nekem nyilván az jut eszembe, amikor a legelső dalok berobbantak, nem volt jó eső, akkor még volt egy ilyen csillagtalan láz, és az, hogy egyből visszaénekli a közönség, azok az első olyan koncertek, hogy tényleg még a tojásai ott volt a fenekünkön, azt se tudtuk, hogy miről szól a zeneipar, és már így volt közönség, vagy énekeltek, ezek nagyon meghatározóak. Nekem a Sziget Nagy Színpad az egy ilyen pont volt, hogy a 10. születésnapunkon mi nyithattuk meg a Sziget Nagy Színpadát Margarettel, és ott táncosok is voltak velünk. Nekem egyébként nagyon sok buli a Strandfesztiválról maradt meg még egy pár évvel ezelőttről, mert ott is sikerült olyan hangulatot. Tehát az összes fesztivál, amikor még volt fesztivál, nagyon-nagyon szerettem ott is a nagy színpados fellépésünket, az is egy ilyen nagyon markáns pillanat. Művészetek vagy, de nyilván a legapróbb kis klubok, hiszen mi még végig kluboztuk az egész országot, tényleg rendes klub életbe csöppentünk vele még 8 évvel ezelőtt, és az is egy Jatek klub, vagy Debrecenben a Víztoronykert, tehát hogy ezek mind meghatározóak is. Égtek.
1: Ilyen pillanatok nincsenek egyébként, nem tudom, reggel délelőtt fölébredsz valamikor, és az elmúlt 10-11 évedet, 12 évedet úgy élted, hogy akkor láttad az üzeneteket, mikor fölkeltél, a Kristóf írt, a Bálint írt, a menedzser írt, koncert, megbeszélés, stb. Ilyen flashek nincsenek, amikor fölébredsz, hogy akkor most már nincsenek üzenetek, hanem a saját dolgomat csinálom.
2: Rengeteg más üzenetet kapok. Úgyhogy ne haragudj, ez lehet, hogy rossz visszája van ennek, de egyáltalán nincs ilyen érzetem.
1: Hát új út. Egyébként, teljesen másban vagyok. Akár egy kapcsolat, akár egy akármi, az így kell, hogy véget érjen.
2: Igen, ez egy nagyon szép lezárás volt. Tehát nekem nem is volt szerintem még ilyen jó szakításom soha senkivel, mint a zenekarral. És mondom, ez is nagyon jó. Tehát, hogy a mostani csapatomban is van átfedés. Tehát, hogy azért pára jöttek velem, meg a mai napig támogatnak a régi crewból is, úgyhogy...
1: Eleget beszéltünk a múltról, nem sokára folytatjuk a jelennel és a jövővel. Velem szemben a stúdióban, tehát hölgyeim és uraim, Lábas Viki, énekesnő, előadó művész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Lábas Viki énekesnő előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én köszönöm, hogy jöttem.
1: Most már hozzá kell tenni, hogy táncos nő?
2: Nem, dehogy is. Énekes vagyok ugyanúgy.
1: Ez az új projekt, pár hónappal ezelőtt debütált, hogy akkor nem csak énekes nőként veszel részt a színpadon, hanem mindenféle ilyen táncmozdulatokat is végrehajtasz.
2: Hát ezt elkezdtük, ugye a zenekarra volt egy táncos turnénk 5 évvel ezelőtt a Szegedi Kortásból ettől, és én akkor találkoztam a kortás táncművészettel, és nagyon megtetszett, és láttam, hogy mennyire hát, hogy is mondjam, nem támogatott műfaj itthon, és úgy egy ilyen zászlós hajón már tűztem azóta, és hogy én ezt gyakorolom, én is táncolok, és hogy amint lehetőségem lesz rá, szeretném őket is támogatni. És amikor kiderült, hogy vége lesz az előző életemnek, úgymond, az előző identitásom megszűnik, így azon gondolkoztam, hogy mit szeretek. És igazából tényleg az éneklést, a zeneszerzést, a dalszerzést, dalírást és a táncot, és ezt én hogy tudnám vegyíteni, meg hogy tudnám túlélni ezt az időszakot. Szóval ez egy elég megviselő időszak volt, és én másképp nem tudom ezeket feldolgozni, csak úgy, hogyha alkotok. És ekkor született meg ez az ötlet, hogy csinálj.

0: Nem, mármint, hogy te producer, aha, mert van a zenei producer, én most arra értettem, bocsánat, de igazad van, van a rendes producer, nem vagyok producer, bár csak annyi lehetőségem lenne, hogy producerként is működjek, de még egyelőre nem tartunk itt.
1: Új élet, új alapok, új zenék. Ez mennyire, zeneileg mennyire feltételez más lábas Vikit, mint aki korábban volt?
0: Aki látta, ugye március 1-én volt egy teltházas premierünk a Műpában, és aki látta, utána oda jött hozzám, mert szintén találkoztam a közönségem, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy mit fognak mondani, hogy úristen, ez most így nagyon nem talált be, vagy hogy másra számítottak, de nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, és pont ezt, hogy volt egy elképzelésük rólam, így a Margaret miatt, hogy én milyen lehetek, és most megkaptak így nagyon csupaszon és őszintén engem, mint Lábas Viki, egy 75 perces zenei műsorban, amiben a tánc is, meg a vizualitás is az elem, de nem táncművész vagyok a színpadon, hanem énekes, tehát én írtam konkrétan egy 2 hónap alatt a Toldi Mikivel egy lemeznyi új dal, tehát egy 75 percnyi új szerzeményt, ami feldolgozza azt, ami velem történt, és azt mondták, hogy ők azért meglepődtek, tehát hogy teljesen mást gondoltak rólam eddig, és hogy most nagyon közel engedtem őket magamhoz, és nagyon intimre sikerült ez az egész, úgyhogy...
1: Ami eddig történt veled, ezt említetted, nagyon intimre sikerült. Kívülről úgy tűnt egyébként, aki ismerte, vagy ismeri a Margaret Island munkásságát, meg téged valamennyire, hogy te egy ilyen boldogságfelhőben úszó lány vagy, nem, aki egyébként az életnek mindig csak a pozitív oldalát látja.
0: Nagyon nem. Az voltam, azt kicsit megtépázott a város szerintem, meg a zeneipar, meg egy alapjáraton az vagyok, de azért, hogyha ilyen hatások érik az embert, akkor a változás az ugyanúgy gyönyörködtet, és ugyanúgy megviselő is, tehát hogy azt azért így ki kell úgymond szenvedni magából az embernek, meg szerintem úgy lehet alkotni, meg úgy lehet a másiknak másik embernek a szívéhez szólni, hogyha mi is elég mélyre tudunk kerülni, és én azért elég mélyre kerültem, és nagyon, tehát nekem ugye vége lett a zenekaromnak, utána a pici bácsival volt egy MVM domos megmozdulás, ahol klarinét hozhattam is, és énekelhettem is vele egy színpadon, ami nekem egy óriási megtiszteltetés volt, és nagyon fura volt, hogy a búcsú koncert másnapján már az ő próbáján ültem, és ennek az MVM domos pici bácsi koncert után volt egy autóbalesetem, utána karácsony előtt szakítottak velem, tehát hogy minden összejött, ami így a tavalyi évben így összejöhetett, és ezt valahogy fel kellett dolgozni, szóval mélyre kellett kerülni ahhoz, és ez a boldogság felhő, ez azért kicsit eltűnt, és most így úgy vagyok vele, hogy újra meg kell alkotni.
1: Egy-két kérdésem van, föl is teszem, legfeljebb nem válaszolsz. Kezdjük azzal, hogy klarinét hoztál pici bácsinak a koncertjén. Elég régóta ismerjük egymást, nagyon jó énekesnő vagy, meg most már a kortárs táncba is belástad magad valamennyire, de azt nem tudom rólad, vagy nem tudtam rólad, hogy te klarinétozol.
0: Én 12 évi klasszikus klarinétot tanultam, ami nekem az volt a legelső hangszerem, én fúvózzenekarba kezdtem, azzal kezdtem el így járni az országot, meg kicsit így az ország határokon kívül is mozgolódni, úgyhogy nekem az volt a legelső hangszerem, és ezért is kért meg a Gábor, hogy kicsit nyúljak vissza hozzá, hogy egy pár 8 ütem erejéig egy kicsit játszhattam ott vele. Ez egy óriási élményes megtiszteltetés volt nekem, hogy ő erre gondolt, és utána énekeltem is, ami meg nyilván most már így a saját világom, meg ez vagyok én igazából.
1: Igen, ez azért nagy dolog, mert a pici bácsi nem mindenkihez nyúl hozzá.
0: Igen, igen. Én ez tényleg ez egy álom. Az... Tehát, hogy nekem ez egy akkora, azért is mondom el mindenhol, mert ez egy akkora megtiszteltetés.
1: A következő, ami kérdésként fölmerült, az iménti monológot kapcsán, mi ez az autóbaleset? Én ezt nem olvastam sehol.
0: Igen, hál' Istennek senki nem kattant erre rá, ezt mindenki, és most sem szeretném, hogyha nagyon... egyszerűen összejönnek néha így a dolgok, amikor így oda kell jobban figyelni, és sajnos ez megtörtént, soha életemben nem történt velem ilyen, én lassan már azért 20 éve vezetek, és így nem volt meg soha ilyen, ez is egy ilyen jel, hogy változás van, és hogy meg kell változni bizonyos dolgokban. Úgyhogy
1: nem történt semmi, nem törött el semmi.
0: Olyan nagyon komoly dolog nem történt, pont akkor forgattam már a Magamat keresem ehhez a trailerünket, ami egyébként az ilyen beharangozó dala volt az új összművészeti estemnek, egy kicsit a 3-4-es nyaki csigolyám az így el van mozdulva, és én úgy nyomtam le a forgatást is a headbengelésekkel, de ez hozzá tartozik, tehát hogy ez egy küzdés is. Szóval, hogy az látszik kívülről, amit én egyébként nem szeretek, hogy mindig minden happy, meg mindig mindenki jó, de, de most azért olyan dalok születtek, meg olyan zenei anyag van ebben, ebben az összművészeti darabban, nem akarok elijeszteni senkit, mert azért igyekeztem jó popdalokat is írni, meg vannak pozitív felemelő dolgok, de hogy azért eléggé mélyre is mentünk.
1: Még egy kérdés, aztán utána nem firtatom tovább ezt a bizonyos hullámvölgyet, vagy nem tudom, hogy fogalmazza. Igen. Azt említetted, hogy és utána szakítottak velem. Ki az, aki lábas Vikivel?

0: Szaki.
1: Hát kérdezzétek meg őt. Igen, hát nem tudom. Igazából tehát, hogy ezeket csak azért mondom el, hogy ne érezzék magukat egyedül az emberek, mert
0: azért... Mindenkinek van ilyen az életében.
1: Igen, mert mindenkinek van ilyen az életében, és mindenkinek ezeken túl kell menni, és hogy pont szerintem nekem felelősségem ezért a képért is, hogy én vagyok a felhőkben mosolyogó lábas Viki, hogy nem csak az vagyok, hanem más is, és azért én is felnőttem, tehát hogy azért már így nem az a kislány vagyok, aki ilyen fonott hajjal így ugrálgat a színpadon, hanem most összeraktam ezt az összművészeti estet, közben lett egy zenekarom úgymond, amiben Lee Oliver, I Am Young és Sárkány Berci van benne, ez egy kicsit ilyen elektronikusabb irány, és igazából mondom, születnek az új dalok, évvégére lesz egy lemez is, úgyhogy megyünk tovább.
0: Ezzel folytatjuk nem sokára.
1: Köszönöm.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lábas Viki, énekesnő, előadó művész, egy pici szünetet tartunk. Aztán

0: hiszem, hogy nem lesz semmi, mondd, hova mész. Várd meg a végét, menjünk
1: egy Petőfi Rádió.
2: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban még mindig Lábas Viki, énekesnő, előadó művész, dalszerző. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
4: Köszönöm, hogy itt látok
3: vele. Na, beszéljünk az új dalokról, már belengedted az imént, hogy évvégére jön majd egy lemez, az első darabok, vagy talán már elég sok napvilágot látott, már föl is tettétek a színpadra, egyébként Magamat keresem volt ilyen, meg erről a bizonyos dalról, amiről most elkezdünk beszélni, nekem mindig az jut eszembe, hogy van egy hollywoodi film, talán a Michelle Pfeiffer az egyik főszereplője, és ott, hát ott is van por, de az csillagpor, neked másfajta porod van.
4: Igen, nekem álomporom van. Nagyon szeretem ezt a dalt, igazából azért érdekes a története, mert a darabban több részre osztottuk az életemet, és most, amíg kijöttek dalok, a Magamat keresem, a Hangtalan, az Álompor, és majd még kijön a Karcos Negatív, ez a gyerekkoromat dolgozza fel. És az Álompor a gimis éveimre próbál így visszareflektálni, amikor még fonyoldon a gimis rockzenekarommal, így arról álmodoztam, hogy bárcsak egyszer énekes lehessek, vagy hogy azt csinálhassam, amit ott így poénból, így a többiekkel, meg hobbiból űzünk, és hogy ez is egy ilyen erőt ad oda, hogy igenis érdemes álmodozni, és igenis érdemes az álmainkért tenni, és hogy valóra válhatnak. Úgyhogy ez egy ilyen kis pozitív, ilyen gimis, ilyen kis szelet az egész életemből. És hát az még hozzátartozik, hogy ugye Toldi Miklós producerelte az összes dalomat, de hogy a dalszövegben viszont itt már segítséget kellett kérnem, mert nagyon sok mindent kiírtam magamból, és kicsit elakadtam ennél a dalnál, és megkerestem Bércesi Robit, hogy segítsen nekem, és nagyon féltem tőle, hogy mit fog mondani, mert a Robi egyébként soha senkivel nem kooperál, tehát hogy a saját magának írja a dalait, ugye egy igazi dalszerző, aki magának szerez, és így ő is mondta nekem, hogy persze meghallgatom, de hogy ő soha nem csinált még ilyet, de hogy annyira megtetszett neki, hogy és ki is gördültek neki sorok, hogy ez egy közös munka lett, és ennek nagyon örülök, mert a Budapest Parkban is leszek a Parkos koncertjén a Robinak, és remélem, hogy ott legalább a backstage-ben még eljátsszuk egymással.
3: Hogyan születnek ezek a dalok, Viki? Mi az alkotói metódus? Leülsz valahol a Dunaparton egy kapucsinó társaságában, nézel, nem tudom, madarakat, hogy éppen repülnek, és akkor jönnek gondolatok?
4: Nekem még ilyen romantikusan sosem sikerült. Hát van egy dalötlet, ez lehet a Mikinek a dalötlete, vagy az enyém, van egy demóváz, elkezdek agyalni a szövegen, ez vagy lejön 3 perc alatt, vagy nem, és hogyha nem, akkor pedig minden nap, ez egy ugyanolyan favágó munka, hogy leülök vele kicsit, jön-e valami, gondolkozom rajta, elviszem másfele dallamokkal, variálok, zongorán elülök közben, gitározom, nem tudom, tehát hogy adok neki, vagy próbálok neki időt adni, hogy alakuljon, ami egyébként most nem volt, mert 2 hónapunk volt, hogy összerakjuk az egész műsort, meg a lemezt, meg a dalokat, úgyhogy itt ilyen az volt, hogy be voltam zárkózva, nem mentem haza karácsonykor, se új évkor, hanem itt a kis albérletemben magamra zártam az ajtót, és addig csináltam a dolgokat, amik készen nem lettek.
3: Vagyis a topik van meg először, hogy mihez szeretnétek, milyen gondolathoz, most, milyen érzéshez.
4: Most a darab kapcsán igen, mert megvolt, hogy van egy gyerekkoros részünk, van egy generációs por részünk, ami inkább a zenekaros backstage-es világot próbálja megjeleníteni, van egy határhúzásos részünk, ami női férfi határokról szól, van remény, tehát hogy mindig volt egy-egy ilyen kapaszkodó, aminek a tematikája mentén én próbáltam írni dalszövegeket, és a saját életemben újt feldolgozni, ilyen irányítottabban a dolgokat.
3: Említettél egy ilyen dalcímet, hogy Magamat keresem, jól emlékszem rá?
4: Igen.
3: Ez a Magamat keresem, ez az az időszak, amikor említetted, hogy elkezdtetek coachhoz járni, és akkor, hogy mindenkinek másfelé vezet az útja, de valahogy nincs közös cél. Ez az időszak?
4: Én mindent, tehát hogy nekem ez egy nagyon elhatározott döntésem volt, hogy ameddig volt a zenekar, én addig nem akartam semmi mással foglalkozni, csak azzal. Tehát hogy addig, ameddig de nem ment a búcsúkoncert, én nem írtam dalokat direkt, mert nem akartam. Hanem amikor ez lement, utána. És ez inkább az az időszak, amikor az ember lába alól nyilván kicsit kihúzzák a talajt, mert amit te is mondtál, hogy amit eddig megszokott, az teljesen megváltozik, új emberek jönnek, új kihívások, megkeresi magát, hogy ki is vagyok én, egyetem itt kéne maradnom, énekelnem kéne tovább, vagy hogy tényleg ez az utam. Tehát nyilván ilyenkor mindent megkérdőjel ez az ember is, és ez a Magamat keresem. Nek a története.
3: megszületett a Magamat keresem, megszületett az Álompor, említettél egy harmadikat
4: is. A Hangtalant is, igen, meg a Karcos Negatívot.
3: Az majd később jön, igen. Azt mondtad, a Karcos Negatív. A Hangtalan az mi az? Ez elég sok mindenre ad esélyt, hogy az ember végig gondolja, hogy mi az, hogy hangtalan. Hogy
4: ez a születés történetem igazából. Tehát mielőtt még világra jöttem, nekem, tehát, hogy anyukám kicsit türelmetlen volt, és segítettek, hogy kicsit hamarabb meginduljon a szülés, és igazából én ezt a történetet próbáltam feldolgozni, és ez egy nagyon érdekes dal, mert pont otthon gyakoroltam zongorán, hogyha már dalszerzésről is kérdeztél, és lement egy órás gyakorlásom, mondjuk, és utána csak így ott maradtam a zongorán, és én nagyon szeretek csak ilyen egy hangokat kitartva, így nem tudom, ez egy ilyen zenállapot, egy meditatív dolog, és ez egy nagyon egyszerű szerkezetű dal, 4 akkord van benne, én ezt a 4 akkordot folyamatosan játszottam, és 3 perc alatt lejött az egész szöveg. Tehát, hogy úgy, ahogy van, és fel is énekeltem dallammal minden együtt, és konkrétan ez a dal, tehát, hogy így, ez így lejött, és vannak ilyen pillanatok.
3: Azért kérdeztem, mert a Hangtalan az egyébként említetted, hogy mindenféle dolgok történtek veled, az arra is adhatna okot, hogy olyanokra gondoljon az ember, hogy akkor egy nem tudom, milyen kapcsolatban vagyok benne, ahol hangtalanként élem az életemet, és abból viszont akkor menekülni kell.
4: Ja, nem, ez nem. Erre nem, ez még a születés történet.
3: Megbeszéltük. Na, beszéltük nagyon sokat a legújabb dalok közül 3-ról, amik nyilván fölkerültek már márciusban a színpadra az egyéb művészeti tevékenységek, illetve ágak kíséretében, és akkor ezt a bizonyos dalt, amit legelőször beszéltünk, az Álompart itt az ideje, hogy meghallgassuk. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, dalpremiér következik most itt a Petőfi Rádióban, a Kultúrfitnessben. Jön tehát Lábas Viki egyik legújabb dala, a címe az, hogy Álompor.

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lábas Viki, énekesnő, előadó, művész ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek, Viki, hello.
2: Én köszönöm, hogy itt
1: lehetek. És dalszerző, ezt még nem tettem hozzá, az imént meghallgattuk az egyik legújabb dalodat, a címe az, hogy Álompor. Azt említetted, hogy évvégére jön az új lemez, Lábas Viki 1.
2: Hát úgy néz ki. Igen, nagyon fura, mert hogy mindig csapatjátékos voltam, de hogy a mindenki súlykolja belém, hogy de te most már szóló előadó vagy, és az ilyen furi, de szokom, úgyhogy Lábas Viki első önálló lemeze jön.
1: Szóló előadó, az imént említetted, hogy hoppá, lett kis bandád, meg igen, mindenféle zenésztársak vesznek téged körül.
2: Igen, a MIPA premiére ugye ez egy kikötés nyilván, hogy legyen élőzenész is a színpadon. Én nem szerettem volna először egyébként, mert úgy azt szerettem volna, hogy a vizualitáson meg a táncosokon legyen a fókusz, de nagyon örülök, hogy így alakult, hiszen tényleg fantasztikus zenészek vesznek most körül a I Am Young, ugye elektronikus zene, basszus, gitár, stb. Lee Oliver az egyik kedvenc gitárosom volt mindig is, és hát Sárkány Berci, aki ugye fúvózenekarozás óta 14 éves vagy 15 éves korom óta kísér mindenhol.
1: Az elmúlt évtizedet, több mint egy évtizedet úgy éltétek meg a zenekar berkein belül, hogy egyik fesztiválról a másikra, egyik városnapról a másikra mentetek, azzal telt egyébként tavasz közepétől, nem tudom, november végig az életetek, talán még télen is, meg évelején is, hogy akkor mindenféle koncertek vannak.
2: Igen.
1: Az idei fesztivál szezon, vagy az idei, nem tudom, nyár, tavasz, az most mennyivel lesz már?
2: Hát ugye ezt a darabot nagyon kevés helyszínre lehet elvinni, és ültetett, úgyhogy inkább ez egy őszi koncepció, bár most július 11-én fogunk játszani a Városmajori Szabadtéri Színpadon, úgyhogy nekem most ez lesz a fesztivál, hogy a budapestieknek megmutathatjuk kültéren is, hogy milyen ez a darab, és utána még visszük pár helyre. Úgyhogy én nekem volt a fejemben egy olyan döntés hozata, hogy nem szeretnék egyből ugyanabba visszaugrani, nem szeretnék egy kis időt adni magamnak is, meg a daloknak, meg egyáltalán, hogy a közönség hogy reagál rá. Tehát, hogy azért bennem ez kérdés volt, hogy egyáltalán ezt hogy fogadják, hogy nem az lesz, hogy én az ilyen kisebbeimet nyalogató művész leszek, és akkor majd így ezentúl csak így sajnáljatok, hanem igenis így próbálok tovább alkotni, és tovább menni, és feldolgozni a dolgokat. Úgyhogy igazából én úgy terveztem, hogy ezt a nyarat végre a családommal szeretném tölteni, így 12 év után nagyon kivannak rá éhezve, hogy több időt legyek velük, úgyhogy szeretnék kicsit kikapcsolódni, velük lenni, tényleg így újra, újra jelen lenni így a magánéletemben, és hát ősztől pedig tök jó lenne ezt a darabot még megmutatni sok embernek, és utána pedig nyilván szeretnék újra visszatérni ugyanúgy, mint előtte, csak a saját zenekarommal.
1: Ez azt jelenti, hogy még 2-3 hét itt Budapesten, aztán irány a Balaton, és aztán augusztus végéig téged ne keresen senki Pestről?
2: Nem, nyugodtan keresetek. Én mondjuk a nyáron nem szeretek annyira Balatonon lenni, mert ugye balatoni lány vagyok, úgyhogy én most is mindig Balatonon vagyok, mert nekem az otthonom. De igen, szeretnék többet lenni otthon, de szerintem itthon is leszek, mert hát nyáron fogom befejezni a lemez munkálatait, úgyhogy és ősztől meg szeretnék majd szintén koncertezni, és hát inkább a jövő évre lőttem be magamnak azt, hogy az emberek addigra talán megismerik az új dalokat, meg eldöntik, hogy van-e igényük rá, hogy hallgassák élőben is, és akkor talán mehetünk újra turnézni.
1: És pont ez lett volna az egyik kérdés, hogy akkor a következő hónapok, a nyár, amikor majd lesz, nem tudom, mindenféle hőhullám, meg kapcsolatban a légkondítés búj el, akkor neked az azzal fog telni, hogy azok a dalok, amik még nem születtek meg, amiket még írsz, és említettél egy Karcos Negatív, vagy valami ilyesmi című dalt is, hogy az összes többi, akkor az majd most a nyár fejleménye lesz?
2: Hát most ugye van kb. 14 dal, ebből ez kifejezetten a darabhoz íródott, úgyhogy lesz átfedés szerintem a lemez és a darabnak a dalai között, de ehhez szeretnék még minimum ennyit megírni. És akkor ebből a nagy halmazból fog majd összeállni reményeim szerint a lemez. És ennek tervezünk egy lemezbemutatót is évvége fele, úgyhogy onnantól megmennék tovább zeneileg.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Említetted a Pici bácsi nevét, hogy volt egy koncert, és akkor miután megvolt a búcsú koncert a következő napon, vagy a következő estén te már ott énekeltél, illetve a klarinétot is elővetted. A te színpadi előadás módod, ismerve valamennyire az elmúlt több mint egy évtizedet, meg a Margaret Island munkásságát, az egyébként szerintem adhatok ott arra, hogy te ne csak énekesnőként vegyél részt a színpadon, és ha valakinek, a Pici bácsinak elég sok mindenben benne van a keze. Téged csak úgy érdekel a színpadon, akkor énekelek?
2: Mármint, hogy mire másra gondolsz, hogy mit másként tudnék csinálni a színpad, mit tudnék mit csinálni.
1: A te azért mondom, mert a te előadásmódod nem úgy van, hogy fölmész, és akkor elénekeled, és akkor köszönöm, meghajoltam, hanem ott azért vannak bizonyos érzelmek, amik benned vannak, és hogyha az ember fölmegy a színpadra lábas vikiként, akkor úgy is föl tudom enni, hogy akkor eljátszik valamit, és nem feltétlenül énekel.
2: Én mindenre nyitott vagyok igazából, sosem gondolkoztam másban, tehát, de nem zárkozok el semmitől. Tehát, hogy ezek nagyon jó kihívások, meg nyilván nekem is voltak mondjuk ilyen filmes megkereséseim, vagy akármi, és hogy ezekben jó részt venni, meg jó kipróbálni az embernek magát, hogy tud-e ugyanolyan elánnal, meg ugyanolyan hatással lenni az emberekre, úgyhogy én nyitott vagyok persze.
1: Mire gondolsz a filmes megjelenés alatt? Egy filmben szerepeltetek zenekarként talán, ha minden igaz,
2: igen,
1: volt valami
2: nem
1: ilyesmi.
2: Nem tudom, annyi minden volt, mert de volt úgy... filmes főcímdal, volt, hogy csak így kameóztam, vagy ilyen egy-két ilyen izélye, de ezek...
1: De akkor nem az, hogy akkor megkerestek, hogy nem tudom, hogyan tudnék élni nélkül,
2: ja,
1: de meg akkor
2: egyedül még ilyen nem történt.
1: Vállalnád?
2: Egyébként abszolút. Én nyitott vagyok, meg szeretek játszani, meg szeretem a kihívásokat, és bármi, ami kicsit így kilök a szélére valaminek, az engem izgat, mert ott történik a csoda igazából nagyon sokszor. Én azért is szeretek improvizálni, vagy azért szerettem mindig azt, hogyha nincs megírva előre mondjuk, hogy miket konferálok, hanem mindig az adott esemény, az adott közönség határozza meg azt, amiről beszélek, úgyhogy én ezeket szeretem, mert itt tanul igazán az ember. Igen. Magáról nagyon sok mindent meg.
1: Szokták mondani, hogy a komfortzónádat átléped, akkor tudsz fejlődni.
2: Igen.
1: Ha benne maradsz, akkor ugyanaz maradsz, mint aki voltál.
2: Igen.
1: Az elmúlt több mint egy évtizedet, vagy hát amióta középiskolás vagy azóta, vagy voltál, igen, azóta te a zene világában töltöd az életed. Viki, neked van más az életedben, vagy csak zene? Csak színpad, csak zeneszerzés, vagy nem tudom, néha megfogsz egy horgászbotot, és akkor akármi.
2: Apukám nagy horgász, én kerámiázom. Nekem nagy szerelmem lett a kerámiázás pár évvel ezelőtt, és pont most a fürdőszobámnak az egyik falára tervezek egy ilyen csempe őrületet, és ilyen 780 darab csempét fogok lefesteni majd a hétvégén, úgyhogy
1: és
2: nekem ez a...
1: égetett kemence is van?
2: Igen, minden ne. Van, akiknél csinálom, igen, őnálok minden van, ahol tanulom ezt a kerámiázást, úgyhogy ez a másik ilyen hobbim, amit nagyon szeretek, de hát figyelj, nem tudom, én igazából ugye nagy Balaton imádó vagyok, és ott is azért tevékenykedem, hogy így próbáljuk megóvni a természetet, meg mindent, úgyhogy nem tudom, így sok mindenben részt veszek, meg így eredetileg én egy etnológus vagyok, kutató ember, úgyhogy vannak hobbiaim, amiket űzök még így a zene mellett.
1: Utolsó kérdés a végére. A Margaret Island-nel azért nem csak Magyarországon, határokon túl, illetve számtalan más országban is játszottatok. Ez a bizonyos Lábasviki projekt, ami most elindult. Ez kifejezetten úgy készül, vagy úgy szeretnéd, hogy akkor te itt Magyarország közönségét kisebb-nagyobb városokban, koncerttermekben, előadó termekben megmutatod magad, vagy esetleg vannak olyan vágyak, tervek, hogy akkor ezt viszed valamerre el?
2: Az első vágy az ez, hogy itthon ez meg tudja állni a helyét, hiszen én úgy tapasztaltam, hogy ami itthon meg tudja állni a helyét, és működőképes, az egyébként külföldön is tud működni, úgyhogy először nekem újra itt kell megeresztenem szerintem a lábamat, meg így egyáltalán megtapasztalni, hogy tényleg mik az igények, vagy milyen a világ, hiszen havonta jönnek ki új előadók itthon is, és változnak a trendek, és nyilván én nekem ez egy nem titkolt vágyam volt, főleg a darab kapcsán is, hogy amint ez fixálódik, hiszen ez egy dokumentarista darab, úgyhogy folyamatosan fejlesztjük, most is próbákról jövök, hogy ezt lefordítani angolra, és ennek van egy embere is, aki már ezzel foglalkozik, hogy ez, hogy tudjuk, tehát van már meghívásunk mondjuk Londonba, meg Rómába, hogyha sikerül ezt lefordítani, akkor oda tudom vinni ezt a darabot, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, úgyhogy ez egy nem titkolt vágyam természetesen, meg szerintem mindegyik zenészben itthon ez ott van, hogy tanulna. Én ugye sokat voltunk Brightonba, ott is rengeteget tanultam, meg vannak barátaim, akik kint dolgoznak, és állandóan képbe vagyok én is a zeneipari dolgokkal, úgyhogy ez egy nem eltitkolt dolog, hogy a zenekari formációmmal is szerintem ezt a showcase fesztiválozást abszolút be fogjuk lőni magunknak, és próbálkozunk majd külföldön is, hiszen ez nekünk is egy tök jó kaland.
1: Viki! Köszönöm szépen, hogy jöttél, élmény volt.
2: Én köszönöm, hogy jöttem.
1: Minden
2: remélem,
1: jót,
2: hogy
1: menj külföldre.
2: Mindenhova megyek.
1: Ennek az előadásnak a második része is.
2: Hát, nem, egy elég ebből. Ez egyszerű és megismételhetetlen, és én úgy érzem, hogy ebben ennyi, ez az év van. Nekem ez az év, ez a feldolgozás éve, és ezt így tudom feldolgozni, és remélem, hogy a jövő évben már a zenekaros koncertjeimről tudok beszámolni neked.
1: További szép estét, boldog nyarat!
2: mindenkinek boldog nyarat, minden jót, köszönöm szépen!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Lábas Viki énekesnő, dalszerző, előadó művésszel beszélgettem. A következő órában pedig a Sankt Edigio közösség budapesti vezetőjével, Szöke Péterrel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Vasárnap összetört a szív, éppen várok, hogy visszaír.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos, fátyol, felhős, meleg idő lesz holnap. Kiszámíthatóságot ígért a leendő egészségügyi miniszter. Több ukrán várost is bombázott napközben az orosz hadsereg.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M3-as autópályán Vásáros-Navény felé, 60 térségében korábban kigyulladt egy kamion. Az elhúzódó oltási munkák miatt az 55-ös kilométernél az érintett pálya oldalt még mindig zárva tartják. Az 55-ös jelű 60 nyugat csomópontban kiterelik a Miskolc felé tartókat a 3-as főútra. Visszatérni az 59-es jelű 60 kelet csomópontban lehet. Az M1-esen éjszakai munkavégzés miatt lezárták az átterelt belső sávot Budapest felé, a 61-es és a 35-ös kilométer között. Hegyeshalom felé pedig ugyancsak a belső sávot, a 42-es és a 43-as kilométer között. Az M0-áson az M5-ös felé vezető oldalon Kistarcsa térségében javítják a burkolathibákat, a 62-es és az 59-es kilométer között az éjszakai órákban csak egy sáv lesz járható. Vadat gázolt egy autó a 2-es főúton Vác és Szendehely között, a 41-es kilométernél a Récsák felé vezető külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Felelős átadás, átvételre és kiszámíthatóságra lehet számítani az egészségügyben a kormányváltás során és azt követően is, üzente a kórházak vezetői, menedzsmentje és dolgozói számára a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kormány célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Arra kérte Magyar Péter a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte, a kormány már a választás után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizsját és Kramatorszkot. A legutóbbi támadásoknak több halálos áldozata is volt. Zaporizsjában legkevesebb 12 ember vesztette életét, 16 pedig megsebesült, amikor lakóépületeket, egy autójavító műhelyt és egy autómosót is találatért. Tűz ütött ki egy üzletben és egy üzemépületben. Kramatorszk városát 3 bomba találat érte, 5 ember halálát okozva. Már a virradóra a poltavai régió egyik gáztermelő üzemét érték heves csapások, amelyeknek 5 halálos áldozata volt. Közben Ukrajna is támadta az orosz területeket. A leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Az ukrán fegyveres erők drónokkal, robotrepülőgépekkel támadták Csuvasföld fővárosát, Cseboksárit is.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
5: Éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyolfelhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Rómában 1968-ban, Magyarországon pedig 1989-ben jött létre a Sankt Edigio közösség. Ebben az órában a Sankt Edigio közösség budapesti vezetőjével, Szöke Péterrel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a jótékonykodás világában és kicsit a vallás vagy vallásosság világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Szent Egidio közösség budapesti és regionális vezetője, Szőke Péter. Köszöntöm, Péter, de jó, hogy befáradt hozzánk.
2: Köszönöm én is.
1: Kezdjük azzal, amit említettem, vallásosság vagy nem vallásosság, és akkor már is rámegyünk ennek a bizonyos közösségnek a történetére. Az 1960-as évek végén jött létre, méghozzá oly módon, hogy a hit alapján, de nem feltétlenül olyan emberek a tagjai, vagy nem olyan emberek a tagjai, akik a klérus felszentelt tagjai.
2: Igen, valóban nem a megszentelt élet valamelyik társaságával van dolgunk, nem szerzetesen, nem vagyunk felszentelt állapotban. Én például családapa vagyok, és hát a tagok többsége ilyen, diákok, családapák, családanyák, nyugdíjasok, idősek, diákok, nagyon sok diák van, és akik elkezdték ezt az életformát, maguk is diákok voltak akkor, 1968-ban forrongás teli év volt ez az egyházban és a világban is, legalábbis a nyugati világban, de valamennyire még itt egyébként Kelet-Európában is, gondoljunk a prágai tavaszra, ugye? És a fiatalok akkoriban mindent kétségbe vontak, lázadtak. És aki ezt a mi lázadásunkat elkezdte 68-ban, Andrea Riccardi volt, aki akkor gimnazista diákként azt kérdezte, hogy hogyan lehet a modern nagyvárosi, nyugat-európai nagyvárosi körülmények között az evangéliumot megélni, hogy vajon az evangélium nem egy ősi szöveg csupán, ami mindenféle aktualitását elveszítette, ahogy egyébként ezt akkoriban nagyon sokan gondolták, általában a vallásokról is, de a kereszténységről is azt gondolták, hogy ennek az ideje lejárt. Ő viszont azt kérdezte, hogy hogyan lehet ezt megélni, és a barátaival elkezdték együtt olvasni a Bibliát, elsősorban az apostolok cselekedeteit és az evangéliumokat, és akkor arra jöttek rá, hogy Jézus a útja a szegényekhez vezet. Jézus állandóan úton volt, mindig az emberek között volt, és főként szegények, bűnösök, vámosok, utcanők társaságában, tehát igen gyanús elemek társaságában, ezért aztán sok gáncs is érte őt, végül ugye az életével fizetett, perbefogták, keresztre feszítették, de harmadnapra föltámadt, ami hitünk szerint. Ez tehát minden csak nem konzervativizmus, ez hatalmas forradalom, a lélek forradalma, és ő azt mondta egyszer később egy interjúban, hogy akkor, amikor nyugaton a szellemi élet meghatározói Marx és Freud voltak, akkor én rájöttem, nem a saját eszem folytán, hanem Isten kegyelméből, hogy a jövő az evangéliumban van, tehát az igazi forradalom az evangélium, amely nem fegyveres, nem politikai, hanem lelki forradalom, és ennek a forradalomnak a részesei, partnerei, segítői a szegények, akik nincsenek megelégedve a status quo-val. Egy beteg, egy szegény, egy haldokló, egy migráns a status quo-val nincs megelégedve, hiszen az ő ki van rekesztve az életből, a jövőből, a társadalomból is sorolhatnánk. Tehát a barátaival, gimnazista barátaival Andrea elkezdett egy nyomornegyedbe járni, ahol dél-olasz vendégmunkások, gyerekei, meg családok éltek, akiket migránsoknak hívtak egyébként, ezek nem voltak külföldiek, ezek olasz állampolgárok voltak, csak nagyon szegények délről vándoroltak föl, munkát, megélhetést, jövőt keresve.
1: Barakkokban éltek, vagy valahogy így a város szélén, és akkor oda mentek Andreáék, hogyha fogalmazhatok itt, tehát, hogy a Szent Egidio, csak jól kimondom, remélem, Szent Egidio közösség.
2: Egidio
1: közösség, és akkor ez egy újabb topik, hogyha már így próbálom kimondani, és néha sikerül, néha nem sikerül, ugye alapvetően egy olasz megnevezésről van szó. Igen. Magyarországon sokan használják azt, hogy Szent Egyet közösség, igen, hogyha lefordítjuk, de azt említette, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy nem fordítják le, nem. Maradjunk az eredetinél.
2: Igen. Sehol nem fordítjuk le, tehát a magyarnál nagyobb nyelvekre sem fordítjuk le, nem fordítjuk le angolra, francia, Saint-Gilles lenne francia, ahol egyébként ugye Szent Egyet Franciaországban élt, a mai Franciaország területén, tehát ott igazán lefordíthatnánk Saint-Gilles-re, van is egy zarándok hely, ami az ő nevéhez fűződik, ott van eltemetve, de ott is Santa Gigliónak mondjuk a közösséget.
1: Maradjunk az olasz megnevezésnél. Maradjunk. Szóval Andreáék, az alapító 1968-ban elkezdtek tehát Róma külterületei peremvárosi részére járni. És akkor ott a Szentírás alapján mindenféle iskolákat, mindenféle jótékonykodást szerveztek. És nem úgy indult ez, mint hogy említettük, hogy akkor mindenféle papok vagy minisztránsok voltak a tagjai, hanem hogy világiak voltak, de később megkapták hozzá egyébként a pápai áldást sok évvel később.
2: Később, sok évvel később, a 80-as évek második felében a szentszék, az apostoli szentszék elismerte, megvan az a kánon jogi rendelkezés, amelynek az alapján jogi személyiséget nyert a közösség, az olasz állam, az olasz polgári törvénykönyv szerint is elismerést nyert később. Különböző helyeken különböző jogi formák és formulák léteznek arra, hogy hogyan fogadtassuk el a közösség jelenlétét. Magyarországon is van ilyen, de ez nem a legérdekesebb.
1: Olyannyira fontossá és olyannyira meghatározóvá vált ez a szervezet, hogyha fogalmazhatok így, ugye, az évek alatt, hogy hát világszerte vannak már különböző lerakatok, leányvállalatok, hogyha fogalmazhatok így, Magyarországon is jelen van talán a 80-as évek óta, ha minden igaz, és igen, hogy egyébként talán még béke Nobel-díjra is jelölték magát a szervezetet.
2: Többször, igen, de még sose kaptuk meg, nem tudom, hogy valaha megkapjuk-e. Lehet, hogy nem, de ha nem kapjuk meg, semmi nehézség. Talán a leginkább esélyesek akkor voltunk, amikor 1992-ben a közösség közvetítésével sikerült lezárni egy 1 millió áldozatot követelő polgárháborút Mozambikban. Itt másokkal együtt persze nem sosem egyedül tevékenykedünk a diplomáciában, de ez egy ilyen népi diplomácia volt, hogy úgy mondjam. Segélyszállítmányokat vittünk, a polgárháború sújtott a Mozambikba, ahol elképesztő nyomorban éltek az emberek, de a segélyszállítmányok nem jutottak célba, mert a fronton egyszerűen nem lehetett őket átvinni, és akkor azt kezdtük kérdezni, hogy vajon a háború ellen nem tudunk-e tenni valamit. Tehát nem tudunk-e tenni valamit azért, hogy ne segélyszállítmányokat kelljen küldeni, hanem béke legyen. És akkor különböző találkozásokból, baráti találkozásokból világossá vált, hogy mind a marxista orientációjú kormány, mint pedig a dél-afrikai, akkor még apartheid rendszer által támogatott gerillák igazából már belefáradtak a háborúba, a nép pedig végképp belefáradt, békét akart, és akkor elkezdtek Rómában titokban előbb tárgyalások zajlani a szemben álló felek között, végül ez vezetett el 1992-ben Assisi Szent Ferenc ünnepén október 4-én a béke megállapodás aláírásához.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Sankt Egidio közösség budapesti vezetője Szőke Péter, icipici szünetet tartok a

0: Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Sankt Egidio közösség budapesti vezetője, Szőke Péter ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm Péter, de jó, hogy befáradt hozzánk a stúdióba.
2: Köszönöm én is.
1: Elég sok mindenről beszélgettünk a közösség megalapításával kapcsolatban, illetve a közösség tevékenységével kapcsolatban az elmúlt szűk negyed órában. Magyarországon azt említettem, talán a 80-as években jött létre.
2: 89-ben.
1: Ön hogy került kapcsolatba a szervezettel, Péter?
2: Hát 1989 Annus Mirabilis, ugye ez volt a mi 68-unk, az én korosztályomnak, amikor ugye megéltük a szabadságot, ugye véget ért a kommunizmus, az orosz uralom, stb. Ennek összes nyűgével, és akkor látszott, hogy valami új dolog kezdődik. Szabadság, nyugati orientáció. És akkor történt az, hogy 89. augusztusában egy olasz diákcsoport, akik valamennyien a Sant' Egidio közösség tagjai voltak Rómában, Budapesten vakációzott, és megismerkedtünk velük, én is, néhány barátom, de olyanok is jelen voltak, akiket életemben nem láttam. Magyarok, nem olaszok, az olaszokat persze, hogy soha nem láttam. Aztán azt mondták nekünk, hogy nézzétek, ti jó helyzetben vagytok, mert épp családi háttérből érkeztek, viszonylag jómódúak vagytok. De vannak azért itt olyan gyerekek, akik ezt nem mondhatják el magunkról, akik semmit nem kaptak abból az élettől, amit ti. Nézzük meg őket együtt. És elmentünk egy állami gondozottakat befogadó árvaházba. Árvaház, hát szóval gyerekotthonba, ahol állami gondoskodásban éltek gyerekek. Ez az Aga utcában volt, a 11. kerületben. És ott döbbenten láttam, hogy tényleg, hát vannak olyan gyerekek, akik 11-12-13 évesek voltak, vagy annál is kisebbek. Én akkor voltam 23. Hát intézményes körülmények között élnek, szülők sehol, vagy nagyon zűrös szülők vannak csupán, és engem nagyon megrendített, és az is nagyon megrendített, hogy én ebből semmit se tudtam. Én jártam hittanra, én vallásos családból jöttem, de azt láttam, hogy hát hoppá, én ide csak magamért éltem, mert aki vallásos vigyázat, az is tud csak önmagáért élni, sőt, de hogy ezek az olasz fiatalok nem csak önmagukért élnek, és akkor néhány magyar kortársammal, többek között a későbbi feleségemmel elkezdtük mi is ezt az életformát élni. Imádság, barátság a szegényekkel, akkor állami gondozott gyerekekkel, később aztán idősekkel, hajléktalanokkal, menekültekkel, és a békért való munkálkodás,

0: Soron is van egy kisebb csoportunk, és hát vannak barátaink azért itt-ott, de mondjuk, hogy ezek a helyek, igen.
1: Említette ezt a bizonyos 3P-t, ugye Ferenc pápa után szabadon, és az imént már arról beszéltünk, imádkozás, meg béke, és mi volt a harmadik P, Péter?
0: A második P a szegények.
1: A szegények megsegítése, igen. Az imént pedig egy mozambiki polgárháborúról beszélt, és az elmúlt évtizedekben a nemzetközi közösség tagjai azért Afrikában elég sok mindent tettek bizonyos háborús vagy polgárháborús helyzeteken. Ez nem feltétlenül a 3P-ben, a békében benne van, de ez inkább már ilyen, hát nem tudom, mint hogyha békítő tárgyalás vagy valamilyen közvetítő szerep lenne.
0: Igen, ez is benne van a harmadik P-ben. Nos, amikor lezárultak a béketárgyalások 1992-ben, akkor azt hiszem a Washington Postnak az egyik újságírója megkérdezte Andrea Riccardit, hogy és tessék mondani, mikor hagyták abba a karitatív tevékenységet, tehát mikor hagytak föl azzal, hogy a szegényeket segítsék, és diplomáciába kezdjenek. Mire azt mondta neki Riccardi professzor, hogy nem hagytuk abba. A békét csak azt tud teremteni, aki imádkozik, legalábbis a mi formulánk szerint, a mi hitünk szerint, az imádság, tehát a béke főforrása az imádság, és a béke és a szegények ugye elválaszthatatlan egymástól, mert a háború, mondja ugyancsak Andrea Riccardi, minden szegénység szülőanyja, és a szegények az első áldozatai minden háborúnak. Gondoljunk Ukrajnára. Ukrajnát 2022. februárjában megtámadják az oroszok, több millióan elmenekülnek, kik menekülnek el, főleg a fiatalok. Azok, akik tudnak repülőjegyet venni, vonatjegyet venni, jó erőben vannak, kik maradnak hátra, az idősek, betegek, fogyatékosok, stb. Ők ott maradnak a frontvonal mögött. És mindig így van. A szegények még menekülni se tudnak. Még migránsok se lesznek belőlük, mert nem jutnak hozzá azokhoz az eszközökhöz, amelyeknek a révén elindulhatnak valamilyen jobb életet keresni maguknak. Tehát amikor a béketárgyalások zajlottak Rómában, Mozambik érdekében, akkor minden este folytak ezzel párhuzamosan az imádságok a Szent Egidio templomban. És egyébként minden közösségünkben, tehát nem csak Rómában.
1: Mert hogy egyébként Rómában tényleg van valahol a Trastevérében, ha minden igaz, egy Szent Egidio templom, és erről kapta a nevét egyébként ez a bizonyos szervezet. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és abban is még mindig a Szőke Péter, a mai beszélgető társam, a Szent Egidio közösség budapesti vezetője. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Szent Egidio Közösség budapesti vezetője Szőke Péter ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm itt nálunk, Péter, de jó, hogy befáradt
2: hozzá. Üdvözlöm, szerkesztő úr.
1: Beszéltünk nagyon sokat a nemzetközi szervezetről, illetve most már arról is, hogy Magyarországon mikor és hogyan jött létre ez a bizonyos szervezet. Ön is ott volt egyébként 1989-re tehető. És arról már beszéltünk, hogy hát ilyen diplomáciai párbeszéd is zajlott az elmúlt évtizedekben Afrikában. Mindenféle polgárháborúk lezárásához talán nagyon sokat hozzátett maga a közösség. Viszont arról még nem beszéltünk, hogy Magyarországon milyen tevékenységei vannak itt a közösségnek. Önök mivel foglalkoznak?
2: Magyarországon is ugyanazt próbáljuk megélni, amit mindenütt a világ 75 országában körülbelül, kisebb-nagyobb csoportokban. Tehát aki a közösséghez tartozik, az ugye az imádság erejében hisz, és imádkozik. Vannak közös imádságaink, és vannak nyilván mindenki ezt gyakorolhatja otthon, személyes imádságok, és a szegényekkel való barátság, amit mi nem hívunk jótékonykodásnak, sőt, még önkénteskedésnek sem hívjuk, mert bár szociológiailag önkéntesek vagyunk, hiszen ezért mi pénzt nem kapunk, sőt, inkább a saját pénzünkbe kerül, de a szegényekre mi nem megsegítendő emberekként tekintünk, pláne nem nyűkként tekintjük őket, hanem azt gondoljuk, hogy a szegények a szövetségeseink. Mert a szegények tudják azt, hogy mi fontos az életben. Mi fontos az életben? A barátság, a család, az egészség, a lakhatás. Ezek az esszenciális dolgok, amiket mi, akik jólétben élünk, középosztálybeli jólétben nem mindig értékelünk. Főleg nem az emberi kapcsolatokat. És az ő barátságuk révén megértjük azt, hogy mi az, ami igazán fontos. Így például a béke nagyon fontos. Ha Magyarországon nincs is háború, nagyon közel van a háború. Ugye Márai Sándor írta talán 1938-ban, hogy még nincs háború, de már béke sincs. És mi egy ilyen felfüggesztett időben élünk, a társadalmi béke nagyon hiányzik, és ha a szomszéd háza ég, akkor a miénk is veszélyben van, már pedig a szomszédban ég a ház, mert Ukrajnában háború van, a közel-keleten háború van, az sincs messze. Afrika is közel van. Afrikát mindössze a földközi tenger választja el Európától, ugyannyira, hogy Leopold Senghor, elefántcsontparti elnök nyomán, aki hát már jó ideje nincs köztünk, Eurafrikáról is beszélhetünk. Tehát a közösségeink egyes csoportjai járnak hajléktalanokhoz, a fiatalok járnak hajléktalanokhoz, őket egyébként úgy hívják, hogy fiatalok a békért, a közösség 15 és 25 év közötti tagjai, barátai, idősekhez járunk, szociális otthonokban, barátkozunk menekültekkel, migránsokkal, és hát az imádság. És mindez hozzájárul a békéhez. A vallásközi párbeszéd nagyon fontos, ezt ebben az országban is próbáljuk előmozdítani. Nagyon fontos a zsidó közösségekre való barátság például.
1: Meg is válaszolta a következő kérdésemet lényegében az előző egy-két mondatával, Péter, ami az lett volna már, mint a következő kérdésem, hogy mit jelent az, hogy a szegények megsegítése. Azok, akik egyébként a létminimum alatt élnek, de még azért értelmezhető körülmények között, vagy azt jelenti a szegénység, hogy akkor a hajléktalanoknak segít. Ételosztásokat is szerveznek. De igen. Ilyen is van. Mind a kettő belefér.
2: Igen,
1: akkor.
2: Igen. Nézd, ugye ételosztásról nem annyira beszélünk, mint inkább arról beszélünk, hogy viszünk nekik vacsorát. Uh-huh. Tehát az utcán élő hajléktalanoknak, de vigyázzat, a szegények nem csak a hajléktalanokat jelenti. A hajléktalanok egyébként nem biztos, hogy értelmezhető szegénységben élnek, az nem tudom értelmezni, hogy mondjuk vannak emberek, akiknek 100 milliárdjai vannak, és vannak olyan emberek is ebben az országban, akinek még az a rongy, csak az a rongy, az övé, ami éppen rajta van. Nem úgy lakása nincs, hanem még talán egy téli kabátja sincs, vagy egy takarója, vagy egy hálózsákja sincs januárban. Ez apokaliptikus jelenség, nem értelmezhető racionálisan. Ez semmilyen társadalmi észszerűséget nem elégít ki. Mindannyiunkat faggat ez a kérdés, hogy hogyan jutottunk idáig. Nem csak Magyarországon van ez így. Örülnék, ha csak Magyarországon lenne így, akkor nem lenne akkora baj. De nézzünk végig Európán, mindenütt óriásiak a társadalmi különbségek. Nézzünk végig a világon, óriásiak a társadalmi.
1: Hát nem csak Európán, igen, hogyha Dél-Amerikába megyünk, Brazíliába, Argentínába, ott igen. Azért lehet látni, hogy amíg igen. Például nem tudom, egy Rio de Janeiroban az emberek ott fürdenek a nem tudom, Copacabánán, és 10 kilométerrel távolabb meg olyan barakkok vannak, hogy igen. Az ember nem biztos, hogy bemeri oda tenni a lábát.
2: Igen. Ez így nincs jól, tehát ezzel valamit kezdeni kell. A hívő ember arra kap meghívást, hogy hogy ez, tegyen valamit, tehát tegyen tanúságot az igazságosság, az irgalom mellett, hogy a szegények helyzete javuljon.
1: Rossz szót használtam, nem barak, favellát kellett volna mondani, de ez egy lényegében értjük, hogy miről van szó. Hogyan tudnak segíteni egyébként? Említette az imént, hogy néha a saját pénzükbe kerül az, hogy valaki egy ilyen közösségnek a tagja, ahhoz kell, hogy legyen, bármennyire is értem a jótékonykodást meg a segítséget, de kell, hogy legyen gazdasági oldala is. Tehát, hogy valahonnan meg kell szerezni azokat a gyógyszerszállítmányokat, azokat, a, nem tudom, alapanyagokat, amiből utána a vacsorát odaadják a szegényeknek.
2: Egyrészt a saját pénzünk is benne van, másrészt meg rengeteg jó akaratú embernek az adománya. Persze pályázgatunk kisebb-nagyobb sikerrel, általában kisebb sikerrel, uniós és állami forrásokra, ebből nem sok jött még egyelőre össze, de nagyon nagy lelkű adományozók vannak, egyszerű magánemberek körében. Ha például egy szegény családot meg kell segíteni, mert kilakoltatás fenyegeti őket, most van itt például egy ilyen eset, meglepő nagyvonalúsággal, nagy lelkűséggel adományoznak emberek. Ezt nem lehet eléggé megköszönni. A karácsonyi ebédeinken, ahol Budapesten legalábbis körülbelül 200 főt látunk vendégül, 200 szegényt, és együtt eszünk velük, mert ez olyan, mint egy nagy család. 16. Benedek pápa azt mondta, hogy nálatok összekeveredik az, aki szolgál, azzal, akit szolgálnak. Tehát a szegények, akiket asztalhoz ültetünk, ők is a család tagjai. Ezek az ebédek például lehetetlenek volnának, ha nem volnának adományozók, magán, szponzorok. És így tovább. Tehát ez, de hogy mennyire benne vagyunk mi magunk is, hadd mondjak egy példát, tavaly avatta boldoggá Leó pápa azt a kongói fiatalembert, aki mindössze 26 éves volt, amikor csempészek meggyilkolták. Kongó és Ruanda határán egy Goma nevű városban, azért gyilkolták meg, mert nemet mondott egy korrupciós ajánlatra. Több ezer dollárt kínáltak neki azért, hogy ő élelmiszerbiztonsági ellenőrként átengedjen romlott élelmiszer szállítmányokat Ruandából Kongóba. Azt mondta, hogy nem. Mert ha én Krisztusban élek, hogyha én az evangéliumot komolyan veszem, akkor nem tehetem meg azt, hogy a saját pénzem többet érjen, mint az emberek egészsége. Elfogták, megkínozták és megölték. In Odium Fidei, a katolikus egyház vértanúként ismerte el és boldoggá avatta. Ő is a szegények barátja volt, szabad idejében utcagyerekeknek segített a közösséggel.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Szent Egidio közösség budapesti vezetője, Szőke Péter, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. A napja.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Szent Egidio közösség budapesti vezetője Szőke Péter ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm itt nálunk, Péter, de jó, hogy befáradt hozzá.
2: Köszönöm szépen. Üdvözlöm a hallgatókat is. A szerkesztő urat már üdvözöltem, de a hallgatókat még nem.
1: Az elmúlt pár évtized vallási vezetőit, már mint hogy a katolikus egyház vezetőit már említettük, többek között II. János pápát, Benedek pápát, Ferenc pápát, a klérus jelenlegi vezetője, a Szentszék jelenlegi vezetője egyébként, Leó pápa. Tud a szervezetről?
2: Hogyne, persze, tud a szervezetről, tud a közösségről, abszolút, meg is látogatta nemrég afrikai látogatása során a közösséget Kamerunban, úgyhogy tud rólunk is, hát a római vezetőit is a közösségnek jól ismeri. Sőt, tavaly pápaságának első hónapjaiban már a felkérésünkre részt vett egy nagyon fontos eseményen. Ez minden évben sorra kerül, mindig más és más városban. Az a neve ennek, hogy imádság a békért. Ennek a kezdeményezésnek az eredete 1986-ra nyúlik vissza, amikor II. János Pál pápa a történelemben először a világ vallási vezetőit, és persze a különböző keresztény felekezetek vezetőit Assisiba hívta, azért, hogy együtt tegyenek tanúságot a békevágyukról. Arról, hogy a vallások mélyén mindegyikben közös az, hogy a békét akarják, és a békért imádkoznak, és a békért tesznek. Dacára annak, hogy a történelemben nagyon sokszor a vallásokat a háború fölszítására használtak. A keresztes háborúk is ilyenek voltak, és itt meg kell emlékeznünk Assisi Szent Ferencről, akinek a halála éppen 800 évvel ezelőtt 1226-ban következett be. Ő volt az, aki a korszellemmel, azzal teljesen szembe menve 1218-ban, ha jól emlékszem, a keresztes háborúk csúcspontján átkelt a frontvonalon, és Damiettában fölkereste a szultánt, a szaracénok szultánját, aki egyébként az európai seregeknek, a keresztes seregeknek a legfőbb ellensége volt. Aguk a keresztesek megdöbbentek ezen, de nem akadályozták meg Ferencet ebben. A szultán kísérete először nagyon agresszívan reagált erre, de amikor a szultán meglátta, hogy egy fegyvertelen, csuhás ember áll előtte, akkor rájött, hogy itt valami többről van szó. Nagy tisztelettel fogadta Ferencet, elbeszélgettek a sebeit a szaracén orvosok leápolták, és Ferencet békében ajándékokkal elhamozva elengedték. Nem sikerült a szultánt és kíséretét keresztény hitre térítenie. Mondhatta volna valaki, hogy semmi értelme nem volt, mert a keresztes háborúk folytatódtak. De ezeknek a gesztusoknak a gyümölcsei lassan érnek. A ferencesek voltak azok a nyugati keresztények, akiket az arab hódítók mindig eltűrtek a Szentföldön. Senki más nem tűrtek el. A keleti keresztényeket eltűrték, a nyugati keresztényeket nem, éppen emiatt talán. És később, 1986-ban megvalósult ez az áttörés, a muszlimok, zsidók, keresztények, buddhisták, sintoisták együtt Assisiben a békért imádkoznak, nem együtt, egymás mellett, és azóta a mi közösségünk minden évben hasonló imádságokat rendez, az idén például Assisiben lesz ismét az évfordulóra tekintettel.
1: A később azért az ilyen költői késő, mert hogy pár száz évvel később történt, hogy ez megvalósult.
2: Mindig voltak azért apró gyümölcsei, de ma már világos az, hogy a vallások nem igazolhatják a háborúkat, és ezt a legfőbb vallási vezetők kevés kivétellel mindenütt tudják, és a nép, a hívő nép is egyre inkább tisztában jön ezzel.
1: Pedig a 13. században azért még ez volt, hogy akkor menjünk és háborúzunk azért, mert terjeszteni kell az igét.
2: Így van.
1: És akkor egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, már hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. A Szentszék tehát ismeri a munkásságot, sőt támogatja a munkásságot 1868 óta, nyilván itt Magyarországon is. És a másik oldalról megközelítve, a világiak, vagy nem feltétlenül a világiak, hanem akik benne vannak a vallási világban, a vallásosok, ők mennyire tudják, hogy Magyarországon létezik egy ilyen közösség, amely segít? Mert szerintem az ön közösségük, ez a Szent Egidio közösség, vagy Egidio közösség, azért nem olyan ismert.
2: Nagyon nehéz megmondani. Magyarországon egyházi körökben mindenképpen ismernek bennünket, talán azon túl is valamennyire, időnként a világi sajtóban is megjelenünk éppen most egyébként, mert a Petőfi Rádió nem vallási szerkesztőség, hogy úgy mondjam. ez a műsor sem az. Nagyon örülök neki, hogy, hogy meghívtak, és itt lehetünk, itt lehetek, ezt elmondhattam. Vannak olyan országok, Mozambik ilyen, de néhány afrikai ország szintén ilyen, vagy Albánia ilyen, ahol azt mondja valaki, hogy Sant'Egidio, igen, tudjuk, az a béke szónak a szinonimája. Mert a Sant'Egidio a békét hozta el, a békét jelenti számunkra. Úgyhogy ez változó, országról országra változó, hogy hol vagyunk, van, ahol híresebbek vagy, vagyunk valahol kevésbé.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, hogyha valakinek fölkeltett az érdeklődését a Sant'Egidio közösség, és szívesen csatlakozna vagy segítene, akkor egyszerűen elmegy önökhöz, és akkor azt mondja, hogy itt vagyok, segítek, és rendben van?
2: Körülbelül igen, de egyébként pedig a mi templomunk, legalábbis Budapesten, a Ferencvárosban lévő Gát utca 2-4 szám alatt lévő Canisius Szent Péter templom, ott vagyunk hétfő esténként, meg szerda esténként, mindig 6:30, a fiatalok ott vannak, vasárnap pedig mise van délután 4-től, rajta vagyunk a Facebookon, Pécset a Líceum templomban lehet bennünket megtalálni, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit, akit ez érdekel, aki azt gondolja, hogy tehet valamit azért, hogy ez a világ jobb hely legyen. És mindenki tehet valamit. Ha mindenki csinál valami keveset, akkor együtt nagyon sok mindent tudunk tenni.
1: És akkor már csak egy utolsó zárszó a végére. Nyilván ilyen topikokról és ilyen gondolatokról is lesz majd szó most a hétvégén, a keresztény film és könyvnapokon, amely 11. alkalommal kerül megrendezésre az Urániában, ha minden igaz, 8. és 10. között. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt
2: hozzám. Én is köszönöm.
1: Kellemes további szép estét.
2: Hasonlóképpen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness már kedv van, úgyhogy nagy valószínűséggel, effektíve egy ilyen 99,99%-os valószínűséggel egy könyvajánlót fogunk ma kapni Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban. Már mit hoztál? Szia Laci, teszem fel a kérdést, mintha nem tudnám.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ma egy filmet, nem, ha kedd, akkor könyvajánlat természetesen. Ezúttal John Robb-tól, aki, ha nem tudnál, egy híres író, zenetörténész és egyébként televíziós műsorvezető. A könyvének címe pedig Live Forever, az Oasis felemelkedése, bukása és feltámadása. Hát az Oasis-t szerintem, hát nem tudom, hogy van-e ember, akinek be kell mutatni, ezért mutassuk be, egy nagyon-nagyon híres, világhírű rockbanda, úgyhogy akit netán foglalkoztatnak az életrajzok, én egyébként már szerintem mondtam is nálad, hogy én imádom a zenekarokról, filmekről, stb. Emberekről, színészekről szóló életrajzokat. Nekem ez is nagyon kedves, még nem olvastam, de lehet, hogy megkaparintom és el fogom olvasni, tehát az Oasis felemelkedése, bukása és feltámadása, tehát John Robb-tól.
0: Today is gonna be the day.
1: Back to you. Bye now. Pontosan
0: a legismertebb daluk, ez a Wonderwall.
1: Így igaz.
0: Laci, köszönjük szépen.
1: Én köszönöm.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában Lábas Viki énekesnő, dalszerző, előadó művésszel, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Sankt Edigio közösség budapesti vezetőjével, Szöke Péterrel beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Sunny Rolandot hallottad. Szép estét! Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.
1: Itt egy újabb óra

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül. Vendégem itt a stúdióban Kis Tibi, a Queen Bee-ből. Köszöntelek, Tibi!
1: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat, és téged is, szia!
0: És hát fókuszban a Láthatatlanul című új dalotok, viszont még mielőtt erre rátérünk, olvastam egy pár cikket, hogy azért most volt egy kisebb kihagyás, úgymond alkotás tekintetében, viszont utána a cikkben le volt írva, hogy a koncertek előtt, után, közben a szünetekben azért folyamatosan ment az alkotás, és ez most egy különleges dal.
1: Alkotás tulajdonképpen nem szűnik meg. Folyamatosan gondolkodunk, dolgozunk, alkotunk tulajdonképpen, akár a fejünkben, a szívünkben, a lelkünkben. Az, hogy ez mikor manifestálódik, és hogy milyen lenyomata van, az már egy egész más kérdés. Hogy egyrészt talán kritikusabbak is voltunk magunkkal, talán meg kellett érni ezeknek a dolgoknak, hogy mi lesz, és aztán végül, ami segített, az az volt, hogy egyszerűen csak azt mondtuk, hogy decemberben kijelöltünk januárban egy stúdióidőt, úgyhogy még konkrétan rengeteg szanaszétlevő ötlet volt, de nem volt meg dal. Uh-huh. És utána januárban gyorsan nekiálltunk, és megcsináltuk. Tehát ez lett, ezek sikerültek most így hirtelen.
0: Így van, ennek az új folyamatnak az egyik új dala, vagy az új dala Láthatatlanul. Mielőtt meghallgatjuk itt a Petőfin, kérlek egy kicsit mesélj róla, hogy állt össze, mi inspirált titeket, téged?
1: Hát gyakorlatilag valahogy úgy történt, hogy az első próbán is szinte így letettem a kezemet így az akkordokra, meg a harmóniára, egy ilyen kis blúzos futammal, és gyakorlatilag rászállt a zenekar. Pillanat alatt ez volt az, amelyik legegyszerűbben összeállt így számunkra, és akkor utána pedig megírtam rá a szöveget. Ami? Így a dallamában, meg egy-két dologban, meg hogy mit fogok énekelni, nagyjából már így tudtam, de aztán azt ott csak úgy születik a folyamatban.
0: Abszolút. Ami engem a dal mellett nagyon érdekelne, hogy ugye YouTube-on elérhető egy kis lirik videóval ez a dal, és nekem nagyon-nagyon tetszik az a rajz, ami a háttérben van, vagy cover picture, borítókép, erről mesélj kérlek nekem egy kicsit. Imádom. Olyan, mint egy, jaj, ki volt az Jean-Michel Basquiat, valahogy ez ugrott be róla.
1: Ne, de aranyos vagy. Egyébként van hasonlósága, a Basquiatot nagyon szeretem egy. Én is. Meg alapvetően azoknak a spontán gyerekrajzoknak az energiáit, meg lazaságát, szabadságát, amik ilyenbe rejlenek, hogy csak úgy firkál az ember nyugodtan, uh-huh, tét nélkül. Ez egyébként általában, hogyha művészekkel beszélek, akkor az az egyik legszabadabb, spontánabb dolog, hogy nem valamit meg kell fejteni, hanem csak úgy firkált, és ez egy gyakorlatilag ez egy ilyen firkálmányomból született ez a borító, tehát ez nekem egy ilyen tollrajz, vagy nem is tudom, filcekkel meg tollakkal rajzoltam.
0: Szóval ez a te saját rajzod?
1: Igen.
0: Imádom, óriási.
1: És ez ki lett választva.
0: Van egyébként több ilyen rajzod is, ez csak zárójelben.
1: Hát alapvetően én képzőművészként végeztem, tehát nekem vannak azért ilyen rajzaim, festményeim, ilyesmik, szoktam ezzel néha foglalkozni. Van, hogy jobban, vagy többet, van, hogy kevesebbet, így a zene mellett, de alapvetően igen, vannak.
0: Óriási. Na most egy kicsit 2026-ra, hogy mondjam, tovább tekintve az év távolabbi felére, mikkel készültök a nyári időszakra? Gondolom, hogy lesznek azért itt koncertek. Ezt a dalt is megjáratjátok?
1: Így van, hát gyakorlatilag lezajlott a 35. születésnapi koncertünk, és ezt az évet gyakorlatilag ebben a 35. születésnapban töltjük, tehát ez egy ilyen, ez lesz a szűkebb keresztmetszet tulajdonképpen, úgyhogy most éppen próbáról jövök, és a nyári szezonra készülünk. Lesznek koncertek nyáron, és egyelőre addig látunk előre tulajdonképpen, szeptemberig egyelőre ez a terv.
0: Na még a koncerteken kívül kérlek még zárásként abba avasd be, hogy mikor jöhet még ennél újabb Queen Bee dal?
1: Hát azt sosem tudhatjuk, azt mondom, mindig készülök, mindig születik, ahogy sikerül neki teret engedni a próbaterembe, és remélhetőleg szerintem. Én nem szeretek ígérgetni meg minden, de azért örülnek, hogyha össze. Most már nyárig már nem fogunk tudni, mert akkor összepakolunk és bekerül a mikrobuszba a cég, és nyáron nem nagyon próbálunk, azzal nem kínozzuk magunkat meg egymást. Leghamarabb, hogyha ilyesmire lesz idő, az valamikor az ősz folyamán várható, mondjuk kreatív időszak.
0: Tibi, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és kérlek, bármi jelenne meg, gyere majd vissza.
1: Jó, köszönöm szépen, hogy itt lettem.
0: Itt a Petőfin zenél nekünk, tehát a Queen Bee, ezt tőlük a Láthatatlanul fogad sok szeretettel.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megvan minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia, Funkadeli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából. Petőfi Rádió.

0: legyenek a tagok. Nagyon tudatosan próbáltunk válogatni, hogy egy hullámhosszon legyünk. Úgyhogy néhány tagcsere után tulajdonképpen ez a formáció 2 évvel él, és 2014. szeptember 11-én jelent meg az első dalunk, úgyhogy azóta folyamatosan 6 hetente jelentetjük meg a dalokat.
1: 24.
0: 24, bocsánat, igen. Ja, igen.
2: Másulnak az évek. Semmi baj. A lényeg, hogy már több éve együtt vagytok, és hát úgy kerestetek tagokat, hogy mindenki, hogy mondjam, kapcsolódjon a másik emberhez.
0: Így van, passzoljon, így van.
2: Világos. Na most itt van a Carousel, szép angolosan kiejtve az új dal. Nem tudom, hogy ki az avatott, ki beszél róla, vagy mindketten. Miről szól a dal, mi volt az inspiráció?
1: Megpróbálom röviden és tömören. A Carousel gyakorlatilag az életkör forgásáról szól, az egyszer lent, egyszer fent állapotáról, hogy mindig jönnek a nehézségek, próbáljunk meg rajta túllendülni. A szándékunk igazából a legfontosabb, hogy pozitívan vegyük az akadályokat. Ha egy kicsit filozofikusabbak akarunk lenni, akkor a taoizmust is ide tudnám emelni, a yin és a yang szimbolikus elemét tükrözheti adott esetben a dal, úgyhogy nagyjából erről szól.
2: Ez szép magyarul azt jelenti, hogy körhinta, ha jól tudom.
1: Így van.
2: Tehát pontosan elmondtad a tartalmát, igen, hogy mind az élet, egy körforgás, egyszer fent, egyszer lent. Csabi, kiegészítenéd még valamivel?
0: Igen, én annyival egészíteném ki, hogy nagyon fontos az, hogy a jót is éljük meg benne, tehát hogy nem csak ugye a nehézségekről szól ez a körforgás, hanem nyilván vannak jó periódusok, és akkor meg nagyon fontos az, hogy ne a másik oldalt nézzük, és azt nézzük, hogy mi a hiány, hanem éljük meg azt, ami éppen most tud szuper.
2: Sokan, hogyha jó, akkor talán azt el is bagatelizálják. A rosszat nagyon megéljük, hogy
0: azt
2: hát ez
0: nagyon
2: most szörnyű, viszont annak meg nem tudunk sok esetben örülni.
1: Így azt olyan természetesnek vesszük, hogyha igen, valami, igen. Hát ez most így van.
2: Szuper. Na hát, ami még így van, viszont az idei tervekre mindenképpen rákérdeznék nálatok, ez lehet kislemez, nagylemez, koncertek, új dal, miket várhatunk tőletek az évben?
0: Most május 14-én jelenik meg az új dalunk. Uh-huh. Ez egy nagyon fontos dal nekünk, ez egy kiemelt dal, így a portfóliónkban, ha lehet így mondani, és ez a dal most először magyarul fog megjelenni, mindig úgy szoktuk csinálni, hogy angolul jelenik meg először, és aztán megcsináljuk a magyar adaptációt, de most ez magyarul fog megjelenni, úgyhogy mi most teljes gőzerővel erre fókuszálunk, és szeretnénk, hogyha ez minél nagyobbat robbanna majd, úgyhogy megteszünk mindent, ami tőlünk telik ehhez. Illetőleg koncert tekintetében valószínűleg idén tél környékén fogunk elkezdeni, ezt még nem látjuk egészen pontosan, úgyhogy erről még csak ennyi infó van egyelőre.
2: Gabi, még valami záró gondolat?
1: A következő megjelenő dallal kapcsolatban, igen. Tehát, ahogy Csabi is említette, ez egy számunkra nagyon fontos dal. Nagyon fontos társadalmi kérdést fog érinteni. Gőzerővel készülünk ennek a dalnak a megjelenésével, és ezt a megfelelő módon történő kommunikációjával.
2: Én biztatnálak titeket, hogy akkor továbbra is csak előre kitartást, valamint mindenkit biztatnék, hogy kövesse a csapat közösségi média oldalait, hogyha ilyen szépen lehet mondani. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen.
2: Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk, tehát a Say Hello, ezt tőlük a Carousel, fogad sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió, minden magyar ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül itt a stúdióban, vendégem a Szter zenekarból Molnár Noel, valamint Ludván Mihály, köszöntelek titeket, sziasztok!
1: Hello.
0: És végre itt vagytok velem mindketten, eddig egy pár dalpremier erejéig csak Noel volt itt, ugyanis, hát Misi, dolgoztál, viszont most itt vagytok mindketten, én ennek nagyon-nagyon örülök, na meséljetek egy kicsit a Kicsit Sem című új dalról. Nem jó, tudom, ki kezdje.
1: Kicsit Sem, ugye a legfrissebb dalunk, egy nagyon egyszerű, semmi mély koncepciójú dalt nem kell igazából beleképzelni, ez egy ilyen feel good, jó érzésű dal, tényleg, amit az ember mondjuk, nem tudom, barátokkal, akár a strandon, akár otthon főzés közben, akár edzés közben, tanulás közben, bármikor tud hallgatni, igazából a szövegbe se képzeltünk volna ilyen sok minden, néha kell ilyen dal is, amikor az ember csak arra megy rá, hogy egy ilyen jó érzés közvetítsen a dalon keresztül. Úgyhogy igazából igen, szokásos pop-elemek vannak benne igazából, és a szöveg is egy ilyen szeresebb szöveg.
0: Na most arról meséljetek nekem, hogy éppen beírtam ide a Google-be, és van itt egy official fan video. Na ezt ti töltöttétek fel?
2: Így igaz.
1: Így van, igen, de miért?
0: Tehát kvázi ez egy videóklip a dalhoz?
1: Igen, úgy neveztük el, hogy official music video, hanem úgy, hogy official fun video, ez is azt közvetítve, hogy ez csak egy ilyen fun projekt volt nekünk, egy ilyen projekt, úgyhogy igen.
0: Amúgy én is meghallgattam, és tényleg hozzá ezt a nyári hangulatot, feel good, nem akar nagy megfejtéseket tenni, de tökéletes egy ilyen dal is, abszolút helye van a repertoárban. Na most gondolom én, hogy már itt jön a jó idő, egyre melegebbek a napok, megjáratjátok majd ezt a dalt is, netán koncerteken? Itt-ott-amott?
2: Mindenképpen tervben van amúgy, szóval hogy az új dalokat azt amúgy tervezünk, sőt, hát igazából mindenképpen be akarjuk építeni a setlistbe, hogy hát igazából az albumunk óta már az jó pár dal kijött, mert tervben is van egy-két finomság, úgyhogy mindenképpen meg fog szólalni ez a dal a koncertjénken így nyár folyamán.
0: Na és ha még egy kicsit a jövőbe tekintünk, akkor hogy érzitek, hogy alakul ez a Szter zenei projekt? Egyrészt elégedettek vagytok-e, másrészt már így megvan-e netán a következő nagyobb lépcsőfok?
2: A nyarunk az alakulgat, nyilván egyébként mindig van hova fejlődni, tehát hogy azért szerintem így ez a teljes 100%-os elégedettség az így sosincs, mert mindig többet akarunk, mindig jobbat akarunk nyújtani, viszont ami nekünk most egy elég nagy projekt, az a augusztus 5-i A38 hajunk. Sose voltunk még egyébként az A38-on, wow. Úgyhogy nagyon várjuk, készülünk rá, úgyhogy ez az egyik projektünk, illetve a Campus Fesztiválon is idén először fogunk fellépni, úgyhogy ezt is nagyon várjuk, mert Debrecenben már voltunk, de ez csak egy ilyen kis akusztikus est volt, úgyhogy jó lesz egyébként kicsit így visszatérni az ország annak a részére is.
1: Így van, és egyébként pont a következő pár napban egyébként érdemes ezt figyelni majd a szócső felületeinket, mert lehet, hogy még nagyobb koncertet be fogunk jelenteni most május elején, amire egyébként mind a ketten nevezőzottak vagyunk, úgyhogy igen, alig várjuk a bejelentést.
0: Micsoda hírek! Akkor én azt mondanám mindenkinek, hogy kövesse a Szter zenekart a közösségi médiában is, és uraim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, további sok sikert nektek a nyárra!
2: Köszönjük a lehetőséget!
0: Mi köszönjük nektek! Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk tehát a Szter zenekar, ezt tőlük a Kicsit Sem fogad sok szeretettel!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Nemzeti Dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont most aztán végképp nem vagyok egyedül, a telefon vonal végein ugyanis itt van velem Csöndör Laci, azaz Diaz, valamint Osvárd Gergely, Menta. Diaz, Menta, szevasztok!
1: Csá, hellóka!
2: Szevasztok!
0: 12 év után ismét együtt dolgoztok. Felé lett a Diaz Menta produkció. Hát figyeljetek, kezdjük azzal, hogy mi volt a kihagyás oka, aztán megbeszéljük az újraindulásokat is.
2: Nem volt különösebb. De nem, egyébként nem volt ilyen különösebb oka, hogy összebalészunk volna, vagy bármi, hanem egész egyszerűen 2014-ben nekünk eléggé beindult a Well Hello, és Menta megnyomta a hősöket, tehát nem igazán volt arra kapacitásunk, hogy csináljunk dalokat, de minden évben felvetettük szerintem, tehát az elmúlt 12 évben,
1: igen,
2: minden évben megbeszéltük egymással, hogy hallod, Menta, csináljunk már valami közös dal, de aztán valahogy mindig így el lett napolva, így halogattuk, aztán most úgy éreztük, hogy már tényleg azért na, most már ne tologassuk még néhány évet, hanem durrancsunk valamit.
0: Világos, akkor a jó kapcsolat végig megvolt. Na most itt van az Idegen, ami tényleg romantikus, érzelmes, mélységek, magasságok. Hogy egy ilyen dallal rukkoltatok most elő?
1: Szerintem magáról a dalról azt mindjárt Diaz elmondja, mert azt ő jobban tudja elmondani, hogy így miért ez a dal, és hogy miért ilyen hangulatú dalt adtunk ki. Én meg majd mondok a klipről egy pár infót.
0: Jól van, akkor Diazé a pálya.
2: Nagyon bennünk volt, nem sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen stílussal térjünk vissza. Bennünk nagyon az volt, hogy hiába telt el 12 év, voltak a Diaz Menta daloknak, vagy volt egyfajta hangulata, egyfajta vibe-ja, és ezt mi így folytatni szerettük volna, hiszen az emberek ezt szerették meg, és amúgy miután kijöttek a dalok, jó is volt látni azokat a kommenteket, hogy rengeteg olyan jött, hogy visszarepítettetek az időbe, újra azt érzem, mint akkor, szóval abszolút pozitívan fogadták az emberek, sőt, én mondhatom szerintem Menta nevében is, hogy teljesen meglepődtünk, hogy mennyire sokan kezdtek el érdeklődni, mennyien követtek be például a Total új TikTok csatornánkon, meg új YouTube csatornát. Hoppá. Is kell csinálnunk, és így tök jól elkezdtek érdeklődni az emberek. Körülbelül így ennyi.
1: Nyugodtan be is mondhatjuk, hogy készülőben van a következő, tehát gyakorlatilag meg is van az, hogy mi lesz a következő klip. Nyilván erről még nem szeretnénk úgy beszélni, de hogy az például már egy teljesen más hangulatú dal lesz.
0: Na még mielőtt meghallgatjuk itt a Petőfin az Idegent, még mindenképpen csak pár mondatban meséltek már a hozzá készült videóklipről, mert van itt tánc, szerintem profi táncosok is. Hogyan állt össze ez?
1: Igen, mindenképpen szerettünk volna egy nagy zongorát a videóklipben, és úgy adódott, hogy itt Veszprémben a Pannon Egyetem aulájában van egy ilyen nagy zongora, amit pont mi szerettünk volna, és mivel én veszprémi kötődésű vagyok, sőt, hát még most is itt lakom Veszprémben, ezért el tudtuk intézni azt, hogy a Pannon Egyetem aulájában forgassuk le az új klippet, és hála Isten ez sikerült is, és szerintünk nagyon jól is sikerült. Horváth Ádám volt az operatőr, valamint a vágás és utómunkába és rendezésbe egyébként én is és Diaz is teljes mértékben kivettük a részünket. A táncosok azok, mint megtudtuk, kortárs balett stílusban táncolnak a videóklipba. Ez volt a másik, amit szerettünk volna, hogy legyen egy ilyen táncos etap is a videóklipben, ne csak a zongora is mi szerepeljünk benne, hanem szerettünk volna egy ilyen kicsit ilyen művészi vonalat is belevinni a videóklip témájába, és hát szerintünk ez is elég jól sikerült.
0: És akkor most ugye mondtátok, hogy hála a jó égnek, a Diaz Menta az dübörög tovább, a közös projekt, viszont ha akkor megnézzük a személyes ügyeket, akkor kitől mire számíthatunk a nyáron, a szezonban? Kezdjük Diazzal!
2: Hát figyelj, nekünk most már elkezdődött a szezon, két bulit már letoltunk, iszonyat jó érzés volt újra színpadon állni, a Well Hello-val nyomjuk ugyanúgy tovább. A koncertezés, meg egyébként majd dalokat is fogunk kiadni, szóval nem áll meg nálunk sem az élet, attól függetlenül, hogy most Diaz Menta is van. Úgyhogy nagyon jó érzés volt újra színpadon állni, találkozni a rajongókkal, a közönséggel, tök izgi megint menni, így ennyi.
0: Menta?
1: A hősök ügyekben kb. Nagyjából ugyanezt tudom elmondani, hogy nekünk is elindult a szezon, és nagyon jó volt újra színpadon állni, és mi is ezen a héten, szombaton a Gizella napokon lépünk fel, ami itt Veszprémben, tehát így, mint helyi erők a nagy színpadon nyomjuk a műsort, úgyhogy erre készülünk most leginkább. De természetesen jövünk régi új dalokkal, ahogy megjelent a Sárkányok tánca is egy ilyen újra vett verziója, és szeretnénk még ezt idén folytatni, mivel idén 25 éves a hősök, ezért van egy ilyen koncepció bennünk, hogy a régi dalokat kicsit újra vesszük, és újra masztereljük, és újra kiadjuk.
0: Hát akkor további sok időt és kitartást a személyes tervekhez is, meg hát a közös projekthez is. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
2: Köszönjük szépen.
0: Itt a Petőfin zenél nekünk tehát a Diaz Menta, ezt tőlük az Idegen fogad, sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül, ugyanis telefonon vendégem Kaiser Péter, az Imago Mundi zenekarból. Köszöntelek, szia!
1: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Én szerintem titeket nagyon-nagyon sokan ismernek és szeretnek, Peti, viszont kérlek, még mielőtt az Estelente című újdonságra rátérünk, egy kicsit vezest fel a hallgatóknak a zenekart, akik netán nem ismernének titeket. Mikor álltatok össze, hogy állt össze a csapat?
1: Hát az Imago Mundi az egyébként régről indult, viszonylag régről, 23 novemberében alakult, viszont a jelenlegi formában csak 25 június óta vagyunk. Én igazából innen számolnám az Imago Mundit úgy a mostani jelenállásban, mert hogy most olyan zenéket játszunk, ami az igazi Imago Mundi tudott lenni. Ugye az egész albumunk erre épült fel, hogy az igazi Imago Mundit mutassuk be, mert hogy régi zenék is vannak nyilván fönn, de azokkal nem feltétlenül tudunk már ugyanúgy azonosulni, az egy másik korszak volt, úgyhogy az Imago Mundi az nagyjából egy éves kis baba még.
0: Itt van az újdonság tőletek, az Estelente, ami annyira hozza ezt az indis brokkos hangzást, hogy nekem nagyon-nagyon tetszett. Egy kicsit mesélj az inspirációról, kérlek.
1: Hát szerettünk volna mindenféleképpen egyébként gitár domináns zenét játszani, viszont mindezt úgy, hogy kicsit a pop világába is elmerülni, és ezt a kettőt szerettük volna valahogy vegyíteni, mert személy szerintem nem feltétlenül, ha csak a rockzenéből tudok táplálkozni, én nagyon nagy popzene fogyasztó vagyok, úgyhogy sokszor olyan dolgokhoz nyúlok hozzá, ami inkább popzenéhez közelít, és ilyen zenéket próbáltunk csinálni, ez az Estelente is egy ilyen zene lett.
0: Egyébként egy hónappal ezelőtt jelent meg, ahogy látom, és csak a YouTube-on eddig 22 000 hallgatták meg, ami szerintem nagyon szép szám, és ha már YouTube-on vagyok, akkor kérlek, mesélj már nekem erről a vizuálról, ami hozzá készült. Ez AI, vagy valami művészt kértetek meg, mert nagyon-nagyon tetszik ez a kép itt nekem.
1: Megkértünk egy művészt, Lázár Flórával dolgoztunk együtt. Nagyon tetszik nekünk is egyébként, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk az ő munkájára, és nagyon szépen köszönjük innen is az ő munkásságát.
0: Na, még mielőtt meghallgatjuk, és a hallgatók is hallhatják, egy kicsit mesélj, kérlek, nekem a nyári tervekről, mikkel készültök a nyárra?
1: Hát most lesz egyébként, most csütörtökön lesz az első Budapest Parkos előzenekari koncertünk, úgyhogy ezt nagyon várjuk, ezzel fogjuk indítani kvázi a nyarat, aztán pedig egy pár fesztiválon fogunk fellépni, a többek között a Fishing on Orphan, amit nagyon várunk még, de meg fogunk jelenni más helyeken is az országba, úgyhogy szeretnénk kilométert vinni a produkcióba, szeretnénk minél több emberhez eljutatni a zenénket és gyarapodni.
0: Hát akkor további nagyon-nagyon sok sikert nektek, köszönöm az idődet, és hogy itt voltál velünk. Ha bármi jelenik még meg, az pedig hozd ide hozzánk a műsorban. Nagyon-nagyon köszi, Peti, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk, tehát az Imago Mundi, ez tőlük az újdonság, az Estelente.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Ez így kicsit tág, szűkítek, a glam rock világában fogunk kalandozni. Ez a 80-as, 90-es években elég sok mindent jelentett, hogyha csak a Scorpionsra gondolunk például. Na de hát volt egy jópofa magyar együttes is, sőt, van egy magyar együttes is, aki megpróbálkozott ezzel, és azóta is csinálják, a Disco Express, és az egyik tag, az alapító, Kalácska Gábor itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia, köszönöm, hogy itt lehetek, és már is kijavítanálak, mert nincs Disco Express igaziból. Ugye 2011 óta ilyen különleges alkalmakra állunk össze, mondjuk itt 4-5 évente, de a legutolsó koncert az 10 éve volt, az 2016-ban, és azóta igazából így szétszélett mindenki. Úgyhogy most egy nagyon különleges alkalom az, hogy újra van, mert végülis van, de úgy ez januártól van, és egészen május 23-án.
1: És pont ez lett volna a kérdés, az egyik kérdés a sok közül, hogy 1996 óta eltelt 30 év is, akkor ott azért egy csomó bulit csináltatok, belföldön, külföldön, mindenfelé, meg jelentek meg különböző dalok, meg albumok, stb. És most lesz majd nem sokára egy koncert. Tehát, hogy kicsit úgy működtök, mint az R.E.M., hogy igazából mindig volt, de voltak ilyen, nem tudom, hosszabb 7-8-10 éves megszakítások? Most, akkor hogy vagyunk ezzel?
2: Igen, ez egy tök jó kérdés. Ennek is nagyon sok megközelítésű lehetősége van. Ugye alapvetően ez a zenekar 96-ban azért jött létre, mert mi mindannyian rockzenét csináltunk különböző zenekarokban, különböző városokban, jellemzően Borsod megyében, de ha visszaemlékszel 96-ra, akkor azt egy valamit nem lehet, a cseh élőzenét meg rockzenét. És mert nem akarok bántani senkit, mert egyébként tök jóba vagyok azokkal, akiket mindig felszoktam hozni, de hogy Soho Party, mit tudom én, TNT, ezek mentek, tudod, akkoriba, és akkor jött be a playback, és ugye mi egy kiugrási utat láttunk, vagy hát egy ötletünk volt erre, hogy hogy lehetne ezt megoldani, hogy csináljunk diszkó feldolgozásokat rockzenében, mert azt majd biztos majd lehet koncertezni. És igaziból nem is nagyon gondoltunk tovább, mint sem arra, hogy akkor majd mi fogunk tudni koncertezni. És ez tökéletesen bejött egyébként ez a terv, mert ugye az történt, hogy először Miskolcon elkezdtünk játszani mindenféle kisebb klubokban, ott nagyon gyorsan elkezdtek ilyen teltházasok lenni a bulik, meg hogy ilyen délután 5-kor kellett kaput zárni, meg nem tudom milyen ezek, és aztán bejutottunk az egyetemi közegbe, és az egyetemi közeg, hát ennek aztán tudod 97-ben, 8-ba, tehát hogy kb. A mi kortársaink, akik Sabrina, Sissi Kecs, ilyeneket játszottunk, Modern Talking, akkor az olasz diszkó, Gazebo, tudod ezeket.
1: I like Chopin, hello!
2: Igen, ezeket. Ultravox, tehát hogy tényleg ezt a, meg hát Neoton Family, az Zoltán Erika, tudod, a magyar megfelelőket. És ezzel bejutottunk az egyetemi közegbe, na hát azt gondolhatod. Tehát az onnantól kezdve Miskolc, Debrecen, Szolnok, ahol főiskola egyetem volt, és ilyen főiskolai egyetemi bulik, oda mindenhova. És hát voltak olyanok, hogy játszott zenekar a nagy színpadon, és mi meg a kis színpadon, és ők abba hagyták a koncertet, mert átjött a közönség minket nézni. Tehát, hogy megérkeztek kordáik, és tudod, nem volt senki a nagy színpadon, és bejöttek, és megnéztek minket, és ott integetett hátulról Klári néni, mert játszottuk a Mamma Mariát. Szóval, hogy innen indult a sztori, és aztán ez nőtte ki magát, nyilván ebből lettek saját lemezek, meg tényleg voltunk külföldön, meg van egy csomó vetülete ennek, de inkább a másik fele az, ami érdekes, amit mondasz, hogy ez azért megmaradt mindig egy olyan baráti társaságnak, hogy ez a zenekar akkor is van, ha nincs. Tehát, hogy mi, ahogy mondtam, ugye 10 éve így szétszélettünk, gyakorlatilag mindenki élte az életét, de ettől függetlenül mi napi kapcsolatban voltunk. Tehát az, hogy vagy ha nem is napi kapcsolatban, de valakit felhívtam fél év után, és úgy beszéltünk, mintha 6 perc telt volna, nem 6 hónap.
1: Erről a baráti kapcsolatról, meg a különböző változásokról, meg kisebb-nagyobb balhékról, amik voltak, majd beszélünk, hogy egyáltalán nevezhetem ezt balhénak, amikor tagokat kellett cserélni az együttesben. Viszont miért pont a glam rock, amit választottatok? Alapvetően rocker típusú pasasok, fazonok vagytok, akik benne vannak az együttesben, és a 80-as, 90-es években a glam rock, hogyha arra gondolok, hogy Meatloaf, meg Scorpions már említettem, az nagyon tarolt. Magyarországon a 90-es években a pop zene, mint ahogy említetted, igen, playback, fél playback, vagy élő zenekarok előadásoknak a korszakát éltük. Ti hogy találtatok rá a glam rockra? Te Meatloaf rajongó voltál?
2: Nem, az nem voltam soha, de a Kiss-t nagyon szerettem például, és ugye nekünk életkori sajátosságunk az, hogy mi hát ilyen 73 és 75 között született a zenekartagoknak a jó része. Tehát, hogy nekünk az ilyen 10-11-12 éves korunk, mondjuk 85-86-87, tudod. Tehát bejött a Europe, Final Countdown, hát az Atya úristen. És ők ugye gyakorlatilag egy ilyen félig hard rock, félig glam rock, ugye ugyanez Amerikában a Bon Jovi, és akkor onnantól kezdve jöttek a Red, a Poison, a Motley Crue.
1: Mondjuk, hogy kell is nevezném glam rocknak. Melyiket? A Motley Crue-t.
2: Hát abban az időben, 87-88-89-ben Girls lemez, meg a Dr. Feelgood.
1: Jó,
2: okay. De a lényeg az, hogy pont ahogy ezek így jöttek, ugye azzal párhuzamosan indult el egy nyitás. Tehát, hogyha most ilyen nagyon poptörténelmet akarunk, akkor ugye 87-88-ban már volt a tévében az M1-en a Rock Studio, azt hiszem, amit a Geszti meg a Feró vezetett. Aerosmith, akkor láttam először életemben a Love in the Elevator-t, mert ugye a Gesztinél ilyenek mentek, meg a Ragdoll-t. De ez vicces, mert ugye annyira meg nem volt még kinyitva a világ, hogy én a Ragdoll-t úgy ismertem, nem tudom, 5 évig, amíg meg nem lehetett lenni lemezet, hogy a szólónál az lehalkult, tudod. És akkor az nekem fel volt véve, kazettára azt hallgattam, és hogy igaziból innen indult, tehát hogy ugye, ahogy mondtam, én alapvetően barcikai vagyok, a többiek meg miskolciak, de hogy mi gyerekkorunkban egymástól tök függetlenül ezeket a zenéket szerettük. És aztán találkoztunk 91-92 körül, hát az egy óriási, ezt most így nagyon nehéz elképzelni, hogy az milyen változást hozott a zenei életbe, de hogy akkor mi már mindannyian zenéltünk, amatőrebbnél amatőrebb zenekarokba, de az azt jelentette, hogy 91-ben minden héten volt valami tehetségkutató az országban amatőr zenekaroknak. És akkor Túrkevétől kezdve a nem tudom, ilyen kis városokba tudtál menni, és ott találkoztál különböző emberekkel. És akkor az volt, hogy Ózd mellett Arlón például egy fesztivál, és akkor az akkori Ramses zenekar, akik most ugye a Hooligans, tehát a Tóth Tibi, Csipa, Andy, jöttek le, és mutatta a Tibi, hogy úristen, szaggassátok meg, Mr. Big, mekkora király zene, és mutatta a Tubi videót, tudod. És akkor ez egy kétnapos fesztivál volt, hát voltunk 16-17 évesek, tudod, mindenki ott aludt sátorba, nem tudom, akármi, és két napon keresztül hallgattuk a Tubi videót, ami a B oldal utolsó dala volt, ezt meghallgattuk, fordítottuk, A oldal, első dal, meghallgattuk, fordítottuk. És két napon keresztül lenne. Tehát, hogy akkoriban nagyon ment ez a zene. És aztán ugye később meg bejöttek azok a 70-es évek beli zenekarok, amiket egyébként szerettél, csak nem tudtad, hogy szereted őket. Mondjuk a Sweet. Ugye, mert a Kokót azt mindenki ismeri, tudod. Vagy a Funny Funny. Tehát azok a dalok, amik egyébként mentek már Magyarországon a rádióba, csak se nem tudtad, hogy ez glam rock, sem meg nem tudtad, hogy ez a Sweet. Úgyhogy nagyjából ezek voltak a gyökerek, és akkor amikor 96-ban ugye megalakítottuk ezt, mármint a Disco Express-t, akkor az volt, hogy jó, zenélünk, tök jó, de valami legyen még. És akkor mindenkinek ez volt az ötlete, hogy hát akkor nézzünk ki úgy, mint a Kiss, de aztán rájöttünk, hogy ez nem lesz jó, mert a maszk az nagyon... De hogy mindenképpen legyen smink, meg ugye ezek a felfújt ruhák, és akkor gyakorlatilag így jött ez a sztori, és aztán nem nagyon kellett ebből gondolkodni, amikor elkezdtünk saját dalokat írni, mert kb. Ez jött ki belőle.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Disco Express nevű együttes egyik alapítója, tagja, mi neven Lén Rádiós szakember, műsorvezető Kalácska Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Gáros.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Disco Express egyik alapítója, tagja mindemellé, rádiós szakember, műsorvezető Kalácska Gábor ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetem.
1: Az imént visszakalandoztunk kicsit az időben, hát egy ilyen 30-35 évet ugrottunk vissza, elmeséltet, hogy hoztátok létre a Disco Express-t, a glam rockról beszélgettünk egy kicsit, és hogyha még inkább visszámegyünk, a Kazincz Barcikai srác, aki 1974 óta itt-ott mindenféle rádiókban mindenféle dolgokat is csinál, egyáltalán hogy került közel a zenéhez? Te hogy lettél zenész, Gábor?
2: Én hamarabb voltam zenész, mint rádiós, sőt, igaziból a rádiózást azt én a zenének köszönhetem. Hát nem tudom, hogy kerültem. Hát nyilván zenét hallgattam, meg egyébként rádió műsorokat csináltam otthon, tudod, Szalagos Magnóval, mint mindenki a korosztályunkból természetesen. És az első saját zenekarom, az Kazincz Barcikán a panelház alatti garázsban próbált. Ezúton is elnézést kérek mindenkitől így 35 év elteltével, de hogy gyakorlatilag onnan alakult. És aztán különböző barcikai zenekarok jöttek, és volt olyan, amivel egyébként, mit tudom én, eljutottunk a Ki mit tud utolsó rostájáig, már a tévé előtt, meg nem tudom, ilyesmi. És épp egy akkori zenekarommal próbáltunk, amikor szólt a dobos, hogy lesz Barcikán rádió, hallottátok-e? És mondtam, hogy nem, de tök jó. Mondta, hogy őt hívták, mert az egyik haverjának szólt valaki, és akkor őt hívták, hogy menjen el technikusnak. És hogy menjek már én el vele, mert én vagyok az énekes, tehát én jobban tudok dumálni, mint ő, és akkor legyek én ott a műsorvezető. Mondtam, hogy jó, hát úgyse csinálunk semmit, vége van a próbának. És akkor elmentem, és ott szóltak, hogy hát ha van kedved, akkor maradj. Úgyhogy az én rádiós karrierem is tulajdonképpen a zenekarnak köszönhető. De abban az időben nagyjából szerintem mindenki zenél. Tehát én azt mondtam még egy 10-15 évvel ezelőtt is, ha erről beszélgettünk, hogy minden, a mi korosztályunkból minden rendes magyar gyereknek 10 és 18 éves korában volt egy rockzenekara. Legfeljebb nem jutottak el odáig, hogy hangszerük is legyen, tudod? De hogy matek órán 6-ba tervezgetted, meg logót rajzoltál, meg nem tudom, azt tuti.
1: Telt múlt az idő, elkezdted ott Kazincz Barcikán, aztán mindenféle ilyen tanulmányokat hajtottál végre, de hogy te annyira belekeveredtél, és most nem elsősorban arról beszélek, hogy a zenei világban, hanem a rádiós szakmában, hogy azért elég sok helyen

0: kétszer-háromszor megcsinálni, az nyilván több. És amit kihagytál, és amire én a legbüszkébb vagyok egyébként, az a Sláger Rádió volt. És ugye az a Sláger Rádió, ami a Atya Úristen...
1: Sláger Rádió!
0: Az, igen, tehát ami 2009-ig működött. Hát igen, ez is valahogy én, ha most rólam beszélgetünk, akkor én úgy szoktam meghatározni magam, hogy valami közel legyen a zenéhez, tudod. Ah. Tehát az is jó, ha beszélgetünk róla, mint most. Az se baj, ha nem feltétlenül mit csináljuk, de nyilván valami kapcsolódás, vagy valami közel legyen a zenéhez, és érdekes egyébként ez a dolog, mert valahogy az én életemben ez mindig jelen van. Tehát most is van rádió, most nyilván nem fogom elmondani, hogy mi, saját, online egyébként, aha, és ez csak azért van leginkább, ez nem egy üzleti vállalkozás, hanem mert hogy az ember ezt nem tudja elengedni, aha, tudod. Tehát így pöröksz rajta, hogy hú, akkor mi lenne, hogyha. Most is pörgetek a fejembe 3-4 variációt, hogyha ezt kéne, vagy azt kéne, csak akkor ott csinálnám. De ugyanígy, amikor meg mondjuk csak rádióztam, és nem volt zenekar, akkor is volt mindig valami közöm. Tehát, hogy a Paddy and the Rats-nek, aki ugye tőlünk két tag ment oda, a basszusgitáros meg a gitáros, én csináltam a social médiáját. Aha. És ezek mindig ilyen baráti szívességek voltak, tudod.
1: Még mielőtt visszatérünk a Disco Expressre, kicsit maradjunk a 90-es, 2000-es évek rádiós világában, ami a magyar rádiózás hőskora volt egyébként.
0: Hát a kereskedelmi
1: rádiózás hőskora volt. Szóval, hogy jó magam is kb. Hasonló pályát jártam be, nekem Debrecenből kellett ugranom egy nagyot Budapestre.
0: Hát az még egy másik jó műhely volt a Debrecen, azt sorolhatnánk, hogy...
1: Szóval, hogy a kérdés arra vonatkozik, hogy ott hagyni valamit és bekerülni valamibe, ami egyébként Budapesten, és akkor még nagyon úgy tekintettünk a budapesti rádiós szakmára, mi vidéki rádiósok, hogy hát ott nem lehet bekerülni. Neked hogy történt a nagyugrás? Hogy tudtál bekerülni az említett bármelyik rádióba Kazincz Barcikáról?
0: Hát igaziból én úgy jöttem, hogy Budapestre, hogy hát nem tudom, próbálom nem annyira filmszerűen elmesélni, de az is ez volt igaziból. Aha. Én egyszerűen Budapestre költöztem, aha, tök más okok miatt, 2006-ban, és az történt, hogy keresgettem mindenféle budapesti rádióba állást. Aha. De nem nagyon. Tehát, hogy itt ennyi, mert tudod, ahol üresedés van, oda lehet menni, meg stb. És akkor az volt, hogy én így mondtam magamban, hogy hát lehet, hogy nekem akkor az ennyi volt. Uh-huh. És elkezdtem dolgozni mindenféle helyeken, de azt úgy képzeld el, hogy autóalkatrész raktárba dolgoztam, mint raktáros, meg fodrászatban, mint recepciós, meg ilyenek. Ugyanis az történt, hogy a Slágernek a programigazgatója, Bolla Zsoltnak hívták, róla is beszéltünk sajnos, meg már, mert már nincs közöttünk, ő felhívott, mondta, hogy hát megkapta az önéletrajzom, és hát ez tök jó, de hogy akkor beszélgessünk, és akkor mondta, hogy lesz majd egy lehetőség, uh-huh, de hogy ez heti egy műsor hajnali 4 és 5 között. És akkor mondtam, hogy oké. Okay. És letettük a telefont. Mondta, hogy akkor menjek be, beszéljen meg, letettük a telefont, és akkor így mondtam, hogy akkor most én nem keresek másik, aha, lehetőséget, amíg ez nem derül ki, hogy igen vagy nem, mert hogy az, hát ha említetted, hogy a budapesti rádiók, de hogy a budapesti rádiók közül is tudod, a Danubius, meg a Sláger. Igen. Ez volt a két leg. És hát ez elhúzódott így egy, mit tudom én, egy hónapig majdnem, hogy aha, akkor demo műsor, meg az, meg nem tudom, meg még egyet, meg akkor már menjek be műsort vezetni, azt is nézzük meg, de még akkor mindig nem fixáltuk le, meg nem tudom. És végül úgy jött össze, hogy ilyen tök szerencsés sorozatok által, hogy akkor mondta, hogy jó, akkor azt kezdjük el, de nyugodtan vállaljak máshol is munkát, másik rádióba, és akkor egy másik rádió az meg közben, az meg elhalt, de aztán akinek a váltója voltam, az elment szülni, úgyhogy így hát adta magát a lehetőség. Igaziból maga a bekerülés az egy ilyen szerencsés dolog volt, ott megmaradni, tudod, az volt egy olyan dolog, hogy azzal élni a bizalommal, és hogy igaziból ugye azért volt egyébként jó, én azt szoktam mindig mondani, hogy nekem ott újra kezdődött az egész pályám, tehát én újra tanultam a rádiózást. Egyrészt nyilván azért, mert hogy az amerikai tudást megszerezni, zenét is szerkesztettem, meg műsort is vezettem ott, tehát hogy mi alapján mit, hogy csinálok, stb., az egy tök nagy tanulópénz volt. Másrészt, hogy nekem a műsorom, az ugye hajnal 4 és 5 között volt, és az egy 55 perces beszélgetés volt. Tehát, hogy én beültem élőben, mondtam, hogy akkor ma arról fogunk beszélgetni, hogy miért válnak el a magyarok, szóljatok hozzá. És ha nem szóltak hozzá, akkor 55 percig kellett beszélnem. De szerencsére nem volt olyan, mert nagyon hamar megtanultam, hogy azt hogy kell csinálni, hogy felhívjanak, beszélgessünk, tudod, stb. Stb. De hogy ez egy ilyen baromi jó sztori volt, de Emellett

0: Hát legalább ugyanolyan fontos szerintem az, amit te is mondtál, hogy te Debrecenből jöttél, én barcikároztam, Miskolcon is dolgoztam nyilván, hogy ezekben a vidéki műhelyekben, akkor, amikor ugye indult a rádiózás, akkor gyakorlatilag mi, mert szerintem te nevedbe is mondhatom, mi autodidakta módon tanultunk meg úgy rádiózni, hogy ott belefért az, hogy te valamit nem jól csináltál. Uh-huh. És ha valamit nem jól csináltál, akkor a közönség azonnal visszajelzett, hogy ezt soha többé, tehát hogy akár betelefonáltak, vagy, és mondták szépen, vagy csúnyán, hogy akkor mit ne, és hogy ne. És ez az, ami szerintem a 2000-es évek közepétől így kikopott. Mert ugye minél komolyabban ment ez a sztori, meg minél komolyabbak voltak a cégek, annál kevésbé volt a hibázásnak a lehetősége benne abban, hogy az ember adásba kerüljön, csináljon valamit, és ott ezt visszakapja. És szerintem a mi generációnak ez egy baromi nagy szerencséje, hogy mire mi oda jutottunk, tehát mondjuk akkor én magamról beszélek, mire én 2006-ba bejutottam a Sláger Rádióba, akkor én egy csomó dolgot tudtam, hogy mit semmiképpen ne.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Kalácska Gábor, zenész, rádiós, szakember. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Kalácska Gábor, zenész, rádiós szakember ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, eló.
3: Örülök, hogy itt lehetek.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, és mi már dolgoztunk együtt egy-két helyen, nem rádióban egyébként, hanem mindenféle egyéb helyeken. De hogy téged egyébként a szakmában kalácsoznak, kiragasztotta ezt rád? Az még Barcikáról jön, vagy Miskolcról már, vagy itt Budapesten kaptad?
3: Nem, hát ez ilyen gyerekkori.
2: Igen?
3: Aha, de hívtak nagyon sokféleképpen másképpen is, de valahogy mit tudom. Hát nyilván a nevemből ugye adódóan, és akkor ennek különböző változatai voltak már gyerekkoromban is, de mit tudom, ez így maradt. De hát ez ilyen gyerekkortól.
2: Na és akkor, ha már a nevekről beszélünk, akkor térjünk vissza gyorsan a zenéhez, és akkor egy női nevet hozzunk be. Kalácska Gábor énekes, Betty.
3: Igen. Betty Monroe, egészen pontosan. Ugye? Ennek az az oka nyilván, hogy ugye akkor visszatérve ezekre a glam rock zenekarokra, amikről már itt beszéltünk hosszasan, hogy ott mindenkinek művész neve van, tudod. Tehát a Nicky Six, és mit tudom én, valamilyen, most eszembe se jut az eredeti neve, de hogy nem Nicky Six, tudod, vagy a nem tudom, és hogy nyilván az volt, hogy akkor egyébként akkor legyen ez, meg ugye az volt a Disco Express elején, hogy mindenkinek megvolt a karaktere. És hogy az a karakter, aki színpadra lép, az nem feltétlenül az, aki egyébként az az ember, aki lejön a színpadról. Az én esetemben meg ugye az már azért is vicces volt, mert én már mire elindult a zenekar komolyabban, tehát említettem ezeket az egyetemi dolgokat, addigra én már programigazgató voltam Miskolcon, tehát az vicces lett volna, tudod, úgy.
2: Az a Rádió Gaga?
3: Ott még nem, a Non-Stop Rádióban, de igen, és a Rádió Gaga is aztán. De hogy vicces lett volna úgy tárgyalni mondjuk akár egy zenekarral, vagy bárkivel, érted, hogy most akkor én vagyok a rúzsozott srác. Úgyhogy ez így minden mindennel összevágott. Hát aztán nyilván az meg, hogy egyébként miért női név, az meg egy másik aspektusa a dolognak, hogy azért mi igazi kretének voltunk, vagyunk. Tehát, hogy nálunk az, hogy mi dalszöveget írjunk, az egy általában az volt, hogy ugye basszusgitárosunkkal írtuk ketten a dalszövegeket rendszerint. Ez úgy nézett ki, hogy elmentünk valahova, és akkor hát ez most nem fog menni. És akkor elkezdtünk sörözni, és annak mindig nagyon csúnya vége lett, és elkészültek a dalszövegek, és akkor másnap megnéztük, hogy mi a vállalatlan belőle, és azokat átírkált. De hogy ugye Mamma Mariának a dalszövege az úgy született, hogy ott az volt meg sokáig, hogy szomszédomban lakik egy bajuszos férfi, hogy ez mindenképpen legyen benne. A bajuszos férfi, és mindegyik gyakorlatilag mindegyiknek van egy ilyen poén része, csak hát nyilván hát ez, hogy akkor ha név, művésznév, akkor női név. És akkor mindenkinek, vagy hát majdnem mindenkinek ugye női név a zenekarban, meg mit tudom, párizsi özvegy, ilyen karakterek, meg nem tudom, tehát hogy ebbe azért ez benne van. És a dalszövegek, azok meg ilyen South Park keménységű
2: és
3: viccek.
2: Pont ez lett volna a következő kérdés, hogy a 90-es évek végéről beszélünk, és még a 2000-es években is azért még lehetett látni. Például, hogy behozzam a világ egyik legnagyobb utazó cirkuszát, vagy legnagyobb utazó cirkuszát, még a Forma 1-es autókon is másfajta, nem tudom, reklámok voltak még a 90-es években. Arnold Schwarzenegger film előkerül a 80-as évek végéről, 90-es évekből, olyan szöveg van benne, amit az elmúlt 10-15-20 évben nem nagyon hallunk. Rengeteget változott a világ. A ti szövegvilágotok, előadásmódotok nem biztos, hogy manapság PC egyébként.
3: Hát az biztos, hogy nem. Hát én nem is tudom, mikor... Ja igen, januárban kezdtük el ugye újra a koncertet, és akkor írtam ki, hogy amire büszke vagyok, az, hogy mára gyakorlatilag mindenkinek vállalhatatlanná váltak a szövegei. Tehát politikai meggyőződéstől, vallási meggyőződéstől, világnézettől, mindentől függetlenül biztos, hogy van egy-két sor, amire mindenki nem felsziszlán, mert ezt nem lehet előadni. És ha belegondolsz, tényleg azért jó párhuzam a South Park, mert ha abból megnézel egy részt, tehát hogy ott aztán mindenkinek neki mentek. És mi is úgy írtuk a szövegeket, tudod, hogy nem az volt a cél egyébként, hogy ebből botrány legyen, vagy bármi ilyesmi, hanem az volt a cél, hogy elképzeltünk egy poént, ami számunkra vicces volt, mondjuk a bajuszos férfi, de nem is az, hogy egy férfinak bajusza van, hanem hogy ezt így meghallod a rádióban, hogy szomszédunkban lakik egy bajuszos férfi, hát ezt tudod? Miközben 34-szer megy le a különböző dalokba, hogy ne törd össze a szíve, meg gyere vissza hozzám, kedvesem, meg nem tudom. És ezekből a sorokból, vagy dalcímekből, vagy nem tudom, ezekből lettek a szövegek. De például a második lemezen egy dal, az a cím, hogy Lány a WC-n, az kifejezetten azért lett a Lány a WC-n, mert hogy ott meg az volt, hogy azon röhögtünk, hogy képzeld el, hogy ez a dal, ez egy kis lemez, és egyszer csak látod, hogy megy fel a Mahasz listán, és ott van, hogy mit tudom én, első a nem tudom, Zsédenyi Adrián, nem tudom, végtelen szerelem, nem tudom, harmadik Disco Express Lány a WC-n, tudod. És hogy igaziból ezekből indultunk ki, de hogy soha nem, tehát hogy ahogy nem volt az cél, hogy botrányt csináljunk, de soha nem is volt az, hogy visszafogtuk magunkat bármi miatt. Tehát, hogy olyan nem volt, hogy figyelj, te ez erős lesz. És az még csak egy gondolat erejéig, hogy mennyire más volt a világ 2000-ben, ugye pont a Rádió Gagában dolgoztam, és akkor az ottani a tulaj, aki nagyon szerette a zenekart, és ő minden rádiós bulin játszottunk, mert ő ragaszkodott hozzá, hogy játszunk, és akkor kijött a Számcsengő című dal, az ugye karácsonyi dal volt 2001-ben, ami hát arról szól, hogy a télapó egy alkoholista fráter, és már nem foglalkozik a gyerekekkel, hanem inkább bulizik, meg rockzenekart alapít, meg ilyenek, és akkor ezt elindították, nem tudom, november 5-én, és azonnal telefon, másnap tudod, hogy a gyerekek hallgatják a műsort, és nem tudom, és akkor jött a tulaj, kérte az ember. Ugye ez az, amiről beszélünk, tehát hogy akkor még ilyen szinten működtek. És akkor jött a tulaj, meghallgatta. Igen, hallottuk, igen, én így álltam mellett, tudod, már sápadtam, mondom, még engem is kirúgnak, nem tudom, mi lesz. Lerakta a telefont, azt mondta, még jobban nyomjuk. De más volt a világ nagyon.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kalácska Gábor, zenész, rádiós szakember, énekes, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Business. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kalácska Gábor, zenész, rádiós szakember, énekes ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszi, hogy itt lehetek.
1: Na, akkor a zeneiség most újra központi szerepbe kerül az életedben, az életetekben, mert hogy a Disco Express most egy második utolsóra visszatér, vagy hogy történik ez?
2: Ez de jó kérdés megint, hogy igaziból az van, hogy ugye volt egy búcsúkoncert, amikor a zenekar befejezte. És én sokat gondolkoztam azon egyébként azóta is, hogy tudod, amikor van egy, tehát hogy aktív pályafutásból van egy búcsúkoncert, annak is van egy hangulata, nyilván, de az egy ilyen nagyon ilyen szomorkás, meg nehéz dolog azt felismerni, hogy akkor ezt most itt be kell fejezni. És most én nyilván megint a saját nevünkbe beszéltek, de azt gondolom, hogy ez megint egy ilyen általánosság, hogy bárki nevében mondhatom, hogy az nem egy vidám dolog, amikor az ember rájön, hogy ebben a zenekarban ennyi volt. Tehát azt ott ugyanúgy meg kell gyászolni, mint bármi más
1: az életben.
2: Abszolút így van. És hogy hiányzott ebből a részből az, hogy azért, aki most hallgatja ezt a műsort, az nagyjából már rájött szerintem, hogy ez a bulizásról szólt. Tehát, hogy itt mindig arról szólt ez a zenekar, és azért működött, amennyire működött, és azért elég jól működött. Azt hiszem, hogy tényleg eljött a közönség a koncertre, ott aztán kikapcsolódott, elengedett minden nézét, és úgy ment haza, hogy és azok az emberek is, akik először látták a zenekart, mert lerángatta őket a barátjuk, barátnőjük, hogy gyere, ezért tudod, és akkor és jöttek oda, és ezt nem gondoltam volna, úristen, hogy mennyire jó, tehát hogy mindig a buliról szólt, és valahogy hiányzott az a lezárás, tudod, vagy az elengedés, hogy azt mondjuk, hogy akkor még egy buli. Egy utolsó buli, és ez lesz most szerintem, amikor eltelt, hát azóta ugye a búcsóta, az aktív búcsóta 15 év, de tényleg az utolsó koncert óta egy 10-es, és hogy itt két dolog van megint, az egyik az, hogy szerintem így megérett mindenkibe az a pillanat, hogy akkor ez legyen egy ilyen. A másik meg az, hogy ugye 50 évesek vagyunk már mindannyian, vagy már el is múltunk, és hogy már 10 év múlva nem. Tehát, hogy én nagyon becsülöm a Charlie-t, meg a Rolling Stones-t, meg a mindenkit, tudod? De én ezt a típusú zenét ezekkel a karakterekkel, ezzel a bulival, meg ezzel a showval, mert itt azért 50% volt a zene, meg 50% volt a szórakozás a koncerten, tehát a smink, a buli, a táncos, a nem tudom bármi. Tehát, hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy 60 évesen még ebből legyen valami.
1: Most viszont lesz 22-én a Dürer Kertben lesz, tehát akkor az utolsó Disco Express. A 96 óta volt pár változás személyi fronton az együttesben. Most kik az együttes tagjai?
2: ez is nagyon jó sztori, mert egyébként egész sok volt. De volt egy mag, 6 ember, 7 ember, akik... Hát volt, amikor igen, volt, amikor nem, de úgy nagyjából, amikor a zenekarnak a legnagyobb sikerei voltak, akkor így együtt voltunk. És ebből a 7 emberből most 5 ott lesz. Uh-huh. Egy valaki, őt még próbáljuk fűzögetni, az énekesnőnket, de még mindig nem mondott igent, úgyhogy innen is üzenném Györke, hogyha hallgatod ezt, hogy még nem késő csatlakozni. Illetve van a dobosunk, aki pedig ő tavaly volt egy fellángolás, hogy akkor kezdjük el szervezni a koncertet, amit ő nagyon lelkesen beleállt, mi meg egyébként vagyunk annyira lusták, hogy nem. És akkor annyira az okon vette ezt, hogy mondta, hogy akkor ő már ebben nem vesz részt, és ezt mi így elfogadtuk, mert ismerjük, hogy milyen, tehát, hogy jobb ez így mindenkinek szerintem. Tényleg, ha ő kimond valamit, akkor legalább 6 évig, akkor nem lehet ezzel kapcsolatban beszélni vele. Úgyhogy igaziból dobos fronton voltunk, voltunk meglőve, és nagyon gondolkoztunk, egyébként 6 vagy 7 dobos is volt a zenekarban, és akkor elkezdtük nézegetni, hogy akkor kit lehetne. De hát van, aki Los Angelesben lakik, van, aki évtizedek óta nem dobolt, tudod, azért az úgy más, mint mondjuk énekelni pár dalt. De találtunk egy olyan megoldást, amit megint a véletlen hozott. Van a Hírviár nevű zenekar, ők egy 20-25 évvel azért tőlünk fiatalabbak, és egyébként ők lesznek a koncerten a vendégek. Azért, mert hogy ők nem is tagadják el, hogy az egyik zenei hatásuk az a Disco Express volt. És a dobosra ez olyannyira igaz, hogy a Tomi, az Ántomi, aki egyébként egy nagyon jó dobos szerintem, most az egyik legjobb a fiatal generációban, neki az első koncertje az egy Disco Express koncert volt, ugyanis a szülei 10 éves korában eljöttek egy mezőkeresztesi koncertre, és mondták, hogy a Tomi tudja, aztán pont a száncsengőt talán, és hogy, hogy eldobolhatná velünk. És mondtuk, hogy hát hogyne. És akkor felhívtuk a teljátszóta, de erről vannak fotók, meg videó, meg nem tudom, és az a lényeg, hogy a Tominak a karrierjében ez egy ilyen tök nagy lökés volt. És akkor azt mondtuk, hogy, hogy ha már így kell lennie, hogy más dobossal kell dobolnunk, akkor ez a legjobb sztori szerintem, mert hát ő is volt Disco Express dobos, tehát tulajdonképpen a saját szabályainkat nem rúgtuk fel még akkor is, hogyha csak egyszer egy dalra, de hogy, hogy ugye itt már beszéltünk arról, hogy akkor most ez a zenekar mennyire volt, vagy mennyire nem volt. Nyilván ezt tudod, ez a pohár félig üres, vagy félig teli, tehát hogy lehetett volna ez sokkal nagyobb sztori, de, de, de szerintem ami miatt nem lett, az az, hogy mi soha nem tudtuk ezt karrierszerűen művelni, és pont ez az érzés, hogy, hogy ez mindig egy buli volt nekünk is, nem csak a közönségnek, ez volt az, ami miatt így megállt a zenekar, de emiatt tök jó érzés erre visszatekinteni. Viszont azt mondani, vagy azt megélni, hogy, hogy itt vannak emberek, akiknek az életére ez hatással volt, és ez egy pozitív hatással volt, ez szerintem egy tök jó zárszó így a, az utolsó koncerten.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Ez pedig az, hogy 30 éves az együttes, 1996-ban alakult. Elmondtad, hogy milyen utat jártatok be, hogy néha működött, néha nem működött, most visszatértek egy utolsóra. Átírtátok a dalokat, csináltatok belőle glam rockot, az akkori slágerekből megszülettek a saját dalok. Viszont az elmúlt 10 évben is, amióta az utolsó megvolt, ami lesz majd tehát jövő hónap 22-én, azóta is születtek ám olyan ikonikus dolog, amiket nyilván át lehetne alakítani. És akkor a setlist, a playlist, amit játszotok. Ami már megszületett az elmúlt 30 évben bármikor, azokat veszitek elő, vagy esetleg, hogyha már úgyis összeültetek, akkor született egy-két új dal. Akár átdolgozás, akár vadi új.
2: Hú, ez is minden igaz ebből, amiket most elmondtam. Az a helyzet, hogy a setlist az egy best of műsor lesz. Ez az egész koncert, ez tényleg arról szól, hogy, hogy azok az emberek, akik voltak valaha Disco Express koncerten, és jól érezték magukat, azok egy utolsót tudjanak velünk bulizni. Nekik is kommunikálunk, tehát mi nem akarunk ebből zenei karriert építeni, vagy bármi ilyesmit. Úgyhogy ez egy best of műsor lesz, abszolút. Tehát azok a dalok lesznek, amik annak idején jók voltak a koncerteken, és imádta őket a közönség. Nem is mindegyik lemezes, van olyan, amit egyébként koncerten játszottunk, és nem kihagyhatatlan a programból. Ez az egyik fele. De, ahogy említetted is, hogy nyilván ez egy baráti társaság, összetalálkoztunk, és a második beszélgetés az volt, hogy te figyelj, már van egy ötlet, ezt nézzük meg, nem tudom, akármi. Úgyhogy elkezdtünk csinálni új dalokat, és én nagyképűen azt mondtam még egy-két hónappal ezelőtti interjúban, hogy hát legalább 3 kész lesz a koncertig. Most imádkozok, hogy egy meg legyen, mert a lustaság, meg a nem tudom, meg én nekem is a személyes, én valamit nem énekeltem fel, és nem tudom. Úgyhogy most az van, hogy szeretnénk kidobni egy dalt a koncertig, és akkor, na, itt most ugye, de akkor mi lesz a többivel? És most azt mondom, hogy nem akarok már Disco Express-szel színpadra állni. Max, ha még Miskolcon összejön egy, az még egy, ezt a kiskaput még meghagyom. De azt nem mondanám, hogy ezeket a dalokat ne csináljuk meg. Mert ez nekünk egy olyan egyszerűen olyan élmény együtt dolgozni, meg együtt zenét csinálni, meg ezek az ökörködések, amik előjönnek, hogy ez az én életemből például baromire hiányzott az elmúlt 10 évben, és én erre most jövök rá, és ezzel mindenki így van. Tehát, hogy valószínűleg lesznek ezek a dalok, és hál' Istennek most már, hogy van Spotify, YouTube, tudod, egy csomó online lehetőség, simán megtehetjük azt, hogy azt mondjuk, hogy figyeljetek, aki akarja, ezt gondoljuk most a világról, számunkra most ez a vicc, aki akarja ezt hallgatni, akkor tessék, itt van.
1: Gábor, köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Én köszönöm.
1: Kellem is további szép estét.
0: Vilkó, fiú, te lemondanám mocsáról egy némber kedvié.
3: Hát Isten, ments, Góri.
0: Helyes válasz, fiam.

0: mindenünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szerda hajnalban is pörögnek a kedvencek, különlegességek itt a Petőfin, ahol minden magyar. Üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Hozom mindjárt a Down for Whatever csapatát, de előbb Páder Szilvi énekel nekünk. Ez már is a Kismadár. Tarts
1: itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Tudunk